Halló, sziasztok, ez a Tilos Rádió, és benne a mikrohullám. Most itthonról zenélek nektek, és felvételről hallotok. Én Pápai Gergő vagyok. A mikrohullám eredetileg egy filmes projekt. Néma filmeket készítek, és a vetítővászon alatt, mint annak idején a zongorista Néma filmek korában szoktam zenélni. Úgyhogy a mikrohullámot megtaláljátok a YouTube-on is. Ez pedig a mikrohullám a rádióban. Tartsatok velem, hallgassatok zenét, és nem sokára hétfő reggel van, menjetek aludni.

Tilos Rádió, és benne a Mikrohullám. Ez az a műsor, ami összeköti ezt a zűrös időszakot a hétvége és a hétfő reggel között. Most itthonról zenélek, felvételről hallotok. Tartsatok velem, jó zenehallgatást kívánok mindenkinek.

I like it.

I like it. Shut up, you bastard.

When unable to speak.

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: A Cupid beszámolója alapján egy új tanulmány szerint a bedugabálnák képesek felismerni magukat a tükörben, ami magas szintű öntudatra utal. A Hunter College Rice laboratóriumának kutatói a New Yorki Wildlife Conservation Society akváriumában 4 állatot figyeltek meg. A klasszikus tükörteszten az egyik bálna, Natasha, testének egy részét megjelölték, és két irányú tükör elé engedve az állat tudatosan odafordult a megjelölt testrész vizsgálatához. Diana Rice, kognitív pszichológus szerint az állatok a tükröt eszközként használták, hogy testük más módon nem látható részeit is megfigyeljék. Eddig az öntudatra képes fajok listáján az emberszabású majmok, a palackorú delfinek, az ázsiai elefántok, a szarkák és bizonyos mértékben a tisztító halak szerepeltek. Rice figyelmeztetett, hogy szükség lenne a tengeri emlősök védelmét szabályozó törvények megerősítésére.
2: 2013 óta május 22-én tartják a nemzetközi Sherlock Holmes napot. Az alakját 1887 és 1927 között 4 regényben és 56 novellában szerepeltető skót Arthur Conan Doyle 1859-ben e napon született. Idén a londoni Sherlock Holmes társaság és vele a detektív bőrébe bújó Philip Porter színész a svájci Reichenbach vízeséshez zarándokolt. Az utolsó eset című 1893-as novella szerint itt csap össze Holmes és ős ellensége James Moriarty professzor. Az emléktáblával jelölt drámai helyszínen elő is adták a jelenetet. Moriarty és a más témákra vágyó író megölik a hőst, akit olvasói és kiadói követelése föl kellett támasztani, a folytatást azzal magyarázva, hogy a halhatatlan nyomozó csak megrendezte saját halálát, írta a Euronews. 3,500 felnőtt öregedésének ütemét és biológiai életkorát becsülték meg vérminták alapján a University College London kutatói. Ezt vetették össze azzal, milyen gyakran járnak alanyaik művészeti eseményekre, művelődési intézményekbe. Akik legalább heti egyszer áldoznak időt kultúrára, biológiailag átlag egy évvel fiatalabbak az ilyesmit ritkán tevőknél. Öregedésük lassulása 4%-os, de havi egy alkalom is 3%-kal jár, számolt be a Cupid. Mint Daisy Fencart, pszichobiológus, a kutatás vezetője a Guardiannek fogalmazott, bár az életet nem hosszabbítja meg, az egészség megőrzéséhez a műélvezetés, a kreatív alkotás ugyanúgy hozzájárul, mint a testmozgás. Kialakulásuk korai szakaszában juttat ezüst jodítható anyagot a zivatar felhőkbe az országos jégkármentesítő rendszer, amely 2018 májusában indult. Így kisebb méretű jégszemek képződnek, ezért a kártétel csökken. A rendszer belépése előtti 3 évben 57 000 hektárral jelentettek be jégkárt, ami 2018 és 2025 között 44%-kal 31514 hektárra mérséklődött. Kelet-magyarországi gazdálkodók azonban éppen a jégágyúzást kárhoztatják, az utóbbi évek tartós esőhiánya és ismétlődő aszályos időszakai miatt. Holott a rendszer a csapadék eloszlását és intenzitását, a felhők kialakulását és mozgását nem tudja befolyásolni, a szárazság miatt pedig ritkábban is üzemelt, ismertette az Agrárkamara közleményét a sokszínű vidék.
1: Az Arizonai Állami Egyetem kutatói az Embryo folyóiratban kimutatták, hogy a köd tele van élő baktériumokkal, amelyek aktívan növekednek és szaporodnak a ködcseppekben. A kutatók 2 éven át 32 ködesemény során gyűjtöttek mintákat szélcsendes, hűvös éjszakákon. A baktériumok a cseppek kevesebb, mint 1%-ában fordultak elő, de összesített koncentrációjuk a tengervízben mérhető szinthez volt hasonló. A köd mikrovilágát főként a metilobaktériumok uralják, amelyek képesek a légszennyező formaldehid lebontására. A vizsgált ködvízéből a formaldehid nagyjából 200-szor gyorsabban tűnt el, mint amit felhők esetében korábban mértek. Ferran García Pichel, mikrobiológus szerint, a köd nem csupán szállító eszköz a baktériumok számára, hanem valódi élőhely. Hogy a ködben lebegő mikroorganizmusok mennyire befolyásolják a légszennyezést, további elemzéseknek kell tisztázniuk. Parmai Egyetem kutatói a Current Biology folyóiratban kimutatták, hogy a magzatok már az anyamében képesek összehangolni ásításaikat az anyjukkal. Olvasható a National Geographicban. A vizsgálatban 38, a harmadik trimeszterben lévő várandós nő vett részt, akik ásító embereket és semleges arckifejezéseket ábrázoló videókat néztek. Az anyák arcát rögzítették, a magzatok mozgását ultrahanggal figyelték. Azon anyák közül, akik ásítottak, 18 esetben a magzat is ásítani kezdett nem sokkal később. Minél többet ásított az anya, annál sűrűbb volt a jelenség. Az ásítás már a terhesség 11. hetétől megjelenhet magzatoknál, de eddig nem volt tisztázott, hogy ez spontán, hogy az anya hatására történik-e. Giulia Diadamo és kollégái szerint az eredmények arra utalnak, hogy az ásítás ragályossága mélyen gyökerezik az emberi fejlődésben. A kutatásnak korlátai vannak. Kevés részvevővel dolgoztak, és csak a terhesség szűk időszakát vizsgálták. A Euronews beszámolója alapján a UCL, a King's College London és az Oxford Egyetem kutatói 51 brit születési csoport tanulmány alapján megállapították, hogy a fiatalabb generációk általában nem egészségesebbek az előző generációknál azonos életkorban. Ezt generációs egészségi sodródásnak nevezték el. Az eltérés különösen elhízásnál, mentális egészségnél és cukorbetegségnél figyelhető meg, amelyeket nem magyarázhat önmagában a jobb egészségügyi ellátás vagy pontosabb diagnózis. A trend oka valószínűleg az egészségtelen táplálkozással, csökkent fizikai aktivitással és megváltozott társadalmi kockázati tényezőkkel hozható összefüggésbe, melyek nagy részét meg lehetne előzni. Laura Gimeno, vezető szerző szerint a társadalom a megelőzhető tényezők következményeivel szembesül, nem az egészség biológiai határaival. A kutatók figyelmeztetnek, hogy a tendenciának komoly hatásai lehetnek a közpolitikára és az egészségügyi tervezésre. A pekingi Tsinghua Egyetem kutatói bizonyították, hogy a világ 2050-re technikailag képes lehet teljes egészében megújuló forrásokból fedezni villamosenergia igényét. Olvasható a Qubitom. Modelljük a napelemek és szélturbinák telepíthetőségét a rendelkezésre álló területek és a fogyasztóktól való távolság alapján becsülte meg, és óránkénti pontásban szimulálta az összes globális régió energiaigényét. Nettó nulla kibocsátáshoz 15-20 terawattnyi megújuló energiakapacitásra lenne szükség. A megújuló források több mint 80%-a fogyasztói gócpontoktól 200 km-en belül helyezkedne el. A megvalósítás egyik nagy korlátja, hogy a napelemek önmagukban több mint 9 millió hektárt igényelnek. Továbbá a Nature Energy folyóiratban publikált modelljük a rendszer költségeinek a csökkentésével is foglalkozott, valamint kiemelik az afrikai és más alacsony jövedelmű régiók kedvező lehetőségeit.
0: Ezek voltak a hírek.

Köszönöm szépen. Sajtótájékoztatón ülve szoktunk maradni. Kérdezem a jelenlevőket, hogy elfogadják-e, vagy álljak föl, hogy jobban lássanak. A kamerák akkor is elfoglalják el, úgyhogy inkább leülök, hogyha megengedik. Tisztelettel köszöntöm a jelenlevőket.

0: menősködjél, mert Párizsban leszek, kiállítás az remélem.
1: Nem, egy hát tulajdonképpen nézőpont kérdése, egy Zinferen leszünk, a Paris As Bookferen fogjuk képviselni saját magunkat.
0: És a Paris Saint-Germainnek szurkoltál ennek megfelelően?
1: Hát nehéz volt, mert én alapvetően már nem követem a futballt, de azért még amikor ezt aktívabban csináltam, akkor én szerettem a PSG-t, meg az Arsenalt is. Én is inkább a PSG-nek drukkoltam, mondván, hogy az Arsenal most nyerte meg a Premier League-et, ezért így ez egy ilyen win-win szituáció.
0: Micsoda
1: mindenki
0: stratégia.
1: Nyert.
0: Micsoda stratégia.
1: Elosztom. Nem volt ilyen, de megkaptam tegnap, hogy hát ez mi, hogy lehet, hogy szurkoltak a PSG-nek, ami egy ilyen összerakott csapat, egy olajvállalatnak a csapata, és hogy ez
0: igen.
1: Ilyen. Igen, mert aznak nincs, tehát hogy a PSG-nek nincsen olyan története, mint a többi futballklubnak, ilyen ős története, hogy akkor ez a 20. század elején
0: hát oda volt
1: munkásokból.
0: 1905 vagy ilyesmi.
1: Hát, de az inkább az egy mesterségesen összerakott, igen, ez egy olajvállalatnak a... Tehát itt nagyon sok pénz van a PSG-be is, meg alapvetően a futballba is, és ez egy ilyen...
0: Wow.
1: Az Ibrahimovic játszott, és én azért követtem, vagy akkor azért kedveltem, és hát ő is csak a pénzért, azt mondta, hogy csak a pénzért játszott ott.
0: Hát olyanok, mint Dokman. Na, hogy... És akkor én meg... Mivel ugye itt a múlt héten Csoki Csibész beköhögte a 2-1-es Arzenát, na mondom, megjátszom, fölmentem a Szerencsejáték ZRT-nek az oldalára, végigmentem az egész regisztrációt, gatyaméretet elkérték kb. Minden. Hát hallod, olyan bonyolult volt utána, hogy nem tudtam, nem találtam meg azt a lehetőséget, hogy 2-1-re nyer az Arzenát 11-esek nélkül. Próbáltam minden oldalról, utána nem engedett belépni, úgyhogy töröltem az egészet inkább. Nem sikerült. Abba bíztam, hogy nem ez történt, mert utána kiderült volna, hogy tényleg az nyert volna, amit meg akartam játszani, de hát szó sincs erről, úgyhogy végül nem szippantott be magába a szerencsejáték, és azt javaslom mindenkinek, hogy messze nagy ívben kerülje el ezt a lehúzást, ami szerencsejáték néven egyébként itt az emberi reményre appellálva az államok kialakítottak. Egyébként minél szegényebb egy ország, annál jobban pörögnek, ki hitte volna. A különböző lottó dolgok, ugye az emberek reménykednek, és hát ezt a reményt ki lehet használni, és ki is használják. A Tilos Rádió Maratonon tombol a sorsolás lesz, annak a nyerési esélye, én azt gondolom, hogy összehasonlíthatatlanul magasabb. Nagyon-nagyon-nagyon komolyan érkeznek a tombola nyeremények, nyereményesül várható.
1: Én is hoztam egyet.
0: Ó, mit hoztál,
1: hát
0: vérem?
1: Egy ilyen print csomagot, ami volt a Filippa városban egy kiállítás, a poszter névre hallgatott, és a Girosz nyomdával közösen csináltuk, ahol 14 művészt kértünk fel arra, hogy alkossanak plakátokat. Igazából arról szólt a kiállítás, hogy az volt az apropója a plakátoknak, hogy a városoknak kiüresedett a vizualitása, főleg leginkább Magyarországon és Budapesten, hogy csak ilyen hivatalos plakátok vannak, és hogy erre ilyen alternatív plakátokat hozzanak létre. Nem volt muszáj szólni a plakátnak valamiről, tehát nem kellett hirdetnie mondjuk egy semmi terméket. Igen,
0: lennie.
1: Hanem csak, hogy maga használja a plakátok, meg a plakátkultúrának a vizuális elemeit.
0: És ebbe ezekből a plakátokból
1: És akkor ezekből a plakátokból mindegyikből van egy, tehát egy 14 darab plakát van egy ilyen csomagban, és kettőt hoztam, hogy ezt így sorsoljátok ki.
0: És van benne Jászdi Júli is.
1: Igen.
0: De jó, és az, amikor a szabadságszobor van benne. Fantasztikus, hát köszönjük szépen testvére.
1: Ez a krizográf technikával készültek.
0: Rizók ráadásul. Sárga itt a fény, és nem látom a rendes színét.
1: Hunter Green színnel. Egyetlen egy, a Csernovszki Júlinak egyedül piros a
0: milyen green?
1: Plakátja. Hunter Green.
0: Hunter Green. Ilyen.
1: És neki azért, mert hogy a fel volt adva, hogy kétféle technikával készülhet, Gestetner technikával és rizográf technikával, de a Gestetner gép az nem működött ezért, de ő azt választotta, mert pirosba szerette volna, ezért pirossal kirizóztuk, kinyomtattuk.
0: Gyönyörű. Egyébként ezzel a zölddel volt a Stark Attilának a rajzaival ékesített klasszikus Tilos Rádiós eseményplakát, ahol tudod, volt ez a Clone and Monkey motiváció, és akkor abból az ivós majom, az volt a plakáton, meg több kisebb elem még belőle, ez nagyot ment ez a plakát, ez egy ilyen nagy kultiplexes eseménynek volt a plakát,

0: Nem, még mindig van belőle, nagy példányszámban is ennek, ennek megfelelően. Meg nekem volt egy olyan kapusznis fölsőm, csak elles volt, nagyobb méretű, sötétkék, és abból a hátán van a Cronen Monkey, ból a monkey. És akkor azt adottam Csokinak, de egyszer se vettem még föl, pedig ajándékba kapta tőlem. És
1: berakta
0: rajta van,
1: a vitrínbe.
0: Hát nagyon remélem, ő meg a vitrínbe rakott ruhát. És, mert rajta van a vérem itt elől, mert akkor, amikor a rendőrök elvittek az utcáról 2006-ban, Gyurcsány Ferenc kutyái, most így mondom ezzel a képzavarral élve, akkor végül vagy az állam, vagy valahol véres lett. Véresedettek a rendőrök, mondhatjuk végül. De nem, mert valahogy, vagy álcsúcson, de nem volt, nem vertek meg, vagy ilyesmi, de valahogy végül ott megsérültem, és akkor ráment, és itt oldalt a Tilos Rádió logónál van egy ilyen kis vérfolt rajta, és akkor teljesen galád, gyáva módon, amikor bevittek a rendőrök, akkor úgy hajtottam a kapusznis fölsőnek a cibeles részét, hogy biztonságként, hogy eltakarja a Tilos Rádiós részt. Nem tudtam eldönteni elsőre, hogy ezek után egyébként ez mit gondolnak majd. Úgyhogy végül ez ott van nála. Köszönjük szépen ezt a fantasztikus felajánlást. Az egyiket hát csütörtökön fogjuk sorsolni a kerékpáros napon, a másikat pedig szombaton a szihederikus napon, amikor ugye a nagy politikus sorsolást is fogjuk csinálni. Eddig a politikusok közül Horváth László, vagy más néven Horváth Laci lesz. Ki az? Csoki, pont téged említettelek, hát, ciao. Meg van még a ízja, amit adtam neked, a kapusznis felső, a Cronen Monkey is, ami rajta van a vérem, meg a hátul a majom, aki ízik. Adtam egy sötétkék kapusznis felsőt neked, aminek a hátán egy majom van, Tilos Rádiós.
2: Biztos, meg van nem még? Volt rajta még.
0: Jól van. Mert Kristóf gondolta, betetted otthon a vitrínbe. Valószínűleg az egyik széknek a hátán görnyed ruha, ruha rétegek alatt, amit majd csak az antropológusok fognak
2: föltárni. Az nem fáj.
0: Ha nem tudom, nem fáj.
1: De nem lett ki mosva.
0: Mást is csókoltál.
2: Nem lett ki mosva.
0: De abban biztos lehetsz.
2: Hát mert nem.
0: Mert nem volt rajta. És én se kimosva adtam oda, mert rajta van a vérem. Csak később majd, hogyha már nem leszek, és esetleg megszorulsz, akkor lehet, hogy ebből tudsz majd fogadni. Majdnem megtettem, Csoki, az Arzenál 2-1-et.
2: Hát nem sokon múlott.
0: Nem sokon,
2: hát igen. Igen, tehát hogy mindenki 10.
1: De sokan adták.
2: Ráadásul 1-0-ra vezetett. 6. percben.
0: Igen, igen, szóval én a fogorvoshoz mentem éppen, úgyhogy közben ott előtte, kint a teraszon nézték, én akkor pillantottam rá.
2: Én nem láttam semmit. Akkor
1: este fogorvos se belül.
0: 19-45-re kaptam időpontot, azt képzeld el. Itt tartunk. Én, amúgy én is először, hogy jó lesz, David úr, persze, és aztán eljöttem rá, hogy amúgy... Hello?
1: Hello.
3: Szia, sziasztok, Csabi vagyok.
0: Szia, Csabi.
3: Azt szerettem volna tiltezni, hogy a műsor elején a bejátszás,
0: fejezd
3: már nekem kontextusban, egy általában szoktam vágni, mi van, de ez kurvára.
0: Nem volt? Ja, azt hittem, hogy hát ez gondolsz a két
1: rég,
0: jó zenére.
1: Rég volt.
0: Ez rég volt, ez nagyon rég volt, és Hoffmann Rózsa tartott egy sajtótájékoztatót annak idején, amikor éppen szétverte. Ez talán
1: 2011-ben volt, vagy 12-ben?
0: Valahogy úgy, nagyon-nagyon. Azt hiszem 13 évvel ezelőtt tartott egy sajtótájékoztatót, amikor éppen kezdte szétverni a magyar oktatási rendszer maradékát, és akkor, akkoriban szokás volt ez a sajtótájékoztató.
3: Hol van, mi egyetem nem volt, vagy hol volt?
0: Ez a Szent István gimnáziumban volt, az Ajtósi Dürer soron. Aha. És akkor utána pedig Útvarpestisnek volt ez a jó szétszaggatott reppes cucca, utána pedig bármi furcsa, de Sziszinek volt az egyik trackje. De azt hittem, hogy ezek miatt telefonáltál, jó kis dubstep.
3: Ja, nem. Az meg, zene meg volt, csak ez a Hoffmann Rózsa nincs, és aki bekiabált, vagy
0: az pedig, az pedig
3: az valami hangos, vagy miért?
0: Egy hangos bemondóba is, nem, 4K-s volt.
1: 4K-s volt?
0: 4K-s volt, igen. Azért van a végén ez a köztársaságot dolog. Szerettem volna Hoffmann Rózsának üzenni, hogy amúgy még, tehát, hogy még itt van a listán, attól, hogy mostában nem beszélünk róla, tudjon róla, hogy a nagy szem még ráfordul, vagy bízom benne. Köszönjük, ciao, ciao. Na és akkor 8-ra kell mennie. De
2: nem kell a pénzt tarhálni?
0: Nem, jövő héten.
2: Igen?
0: Persze.
1: De attól még küldhetnek pénzt.
2: Nem, a jövő héten.
0: Nem, de úgy szoktuk csinálni. Már nincs ez a izé.
2: Hát most már... szombaton már nem. Még nincsen...
0: Az, és akkor hétfőn vagyunk a pénzgyűjtéssel.
2: Jó.
0: Tehát úgy van, hogy...
2: Elszámoltam.
0: Ja, az jött ilyen korán, vérem. Jó van, helyes, köszönjük. Ez mindenképpen azt mutatja, hogy a pénzről van szó, és a tarálásról, akkor itt a gáton. Ez a fontos. Mert mi a legfontosabb a Tilos Rádió maraton során? Csoki.
2: A pénz.
0: Így van, pontosan köszönöm
1: a szépen adományok. A választ.
0: Nevezhetjük akár, hogy a money, della, lúvé.
2: A adomány az, az a fontos, PC, hogy jöjjön.
0: Így van. Miért kerüljük
1: egy adományra? Jó, oké, pénzt küldjetek.
0: Van szükségünk, nem adományra. Szóval pénzre van szükségünk, pénzadományra.
2: Adhattok ma is.
0: Na, mi nagyon-nagyon nagy örömmel veszük. A szerencsére a hallgatók már megkezdték az adományozást. Ugye a múlt héten már vérünk, én azt gondoltam Szlovákiából, de Szlovéniából már küldött 20 000 forintot matrica csomagért cserébe. Össze is adtam a matricákat, ő be is fotózta, ki van rakva a matrica. Úgyhogy közben pedig voltam Ádám testvérünknél. Valahol, most nem mondom meg, nem hatalmazott fel, hogy elmondjam, de Nógrád megye egyik félre első részén voltam egy kis, tényleg a Svájc határát súroló faluban, és rengeteg mindent adott nekünk. Kaptunk egy 60-as méretű Carrera biciklit, csodálatos, gyönyörű, tényleg a legjobb tudszok a fölszerzőn, fő alsó hangon ilyen 120-150 000 forintos kerékpár nagyjából.
2: Hol van?
0: Most ez már benne van a karavánban, ja. Mert egyből odavittem. És akkor tőle még nagyon komoly más dolgokat is kaptunk, ezeket majd mindegyiket szépen, de...
2: Csak lent is van egy, de akkor az nem. Mármint a legszélén egy bicikli most.
0: Megnézzük, meg felhozzuk. Kisorsoljuk, nem probléma.
2: Hát itt van a fal mellett.
0: És minden. Mellette egy gyönyörű, ezt meglátjátok, ez csodálatos, egy ilyen... Amikor tudjátok, van ez a goblenyszerű technika, amikor ilyen hímző fonallal kihímeznek nagyobb területet, és a szabadságszobor van kihímezve béke felirattal, valamikor szerintem a 70-es évekből, az gyönyörű.
1: Akkor nincs rajta a kereszt.
0: Nem, hanem a, ja tényleg, igen, hát utólag rárőzők. És akkor azt meg, a nagyon-nagyon szép önkéntes rendőri jelvény is van benne, Csoki. Én azt gondolom, hogy az fantasztikus. Sajnos nem sikerült hozzá szereznem a hétvégi zuglói rendezvénye, mert elfelejtettem és eljöttem korábban. Nem, hanem volt polgárőr magazin, kirakva egy pár darab. Pedig a polgárőr magazin az önkéntes rendőri jelvénnyel, én azt gondolom. Na és akkor...
1: Egy vízipisztolja.
0: Így van, és akkor politikus sorsolásunkban van Vitályos Eszter plakátunk, van Horváth Laci plakátunk, van Szent Király Alexandra plakátunk, Szent Király Alexandra plakát, várjál, Szent Király Alexandra plakát megcsinálva a pápa süvegesre, tehát Szent Alexandrára.
2: Másodszor kerül kisorsolásra.
0: Másodszor, tehát egy visszatérő boszorka. Van két darab tiszásunk, amit a Dani hozott, van egy darab tiszásunk, amit itt a Tilos Rádió előtt találtunk az úton. Na és jó, és van egy nagy hatházi, meg egy kis hatházi plakátunk. Ezeket fogjuk sorsolni.
2: Ez mind.
0: Igen, és akkor úgy, hogy előtte, ha bejön Fakundó, akkor megbeszélem vele, hogy odadom neki, hogy egy picit játszadozzon el vele, mint képzőművész, plusz itt hagyom Lacikáiknak a héten, leteszem a sarokba.
2: Melyiket?
0: Hát arra gondoltam, hogy a Vitályost mindenképpen, mert azt láttam, hogy a Dunakanyarba véreink már úgy zenélnek, hogy az egyik szana szétvart Vitályos Eszter plakát volt kitéve a DJ pult elé, de ott aztán tényleg a homlokra rakott sátán keresztül kezdve minden volt. Én is szeretném, hogyha egy kicsit eljátszadoznának ezekkel a plakátokkal itt az embereink. Úgyhogy azt kérte is egyet, Kristóf? Megvarnád valamelyiket?
2: Mondhatsz nemet.
1: Inkább azért mondok nemet, mert ezekben nem vagyok, mert akkor ilyenkor így azt érzem, hogy valamit nagyon kell csinálni vele, valami nagyon-nagyon nagy dobást kell vele csinálni.
0: De hogy kell, ráfiák kell színeket, hogy négy húsz meg fogálni.
1: Azon gondolkoztam, hogy ez ilyen mágia, ez az egész dolog.
0: Ez az. És ezzel zárjuk le. És úgy fogjuk csinálni a sorsoláson, hogy Csoki fogja a számokat húzni, mert neki nagyon jó keze van hozzá, nem szokott húzni izéket, mert nem szokott, mert vannak sorsolók, akik tényleg nagyon szerencsés minden, de kihúznak egymás követő számokat, az 56, 57, 58, az nem jó.
1: Úgyhogy, csak a 4-20.
0: A évek
2: volt ezek. Már rá példa.
0: Te is húztál már?
2: Én úgy nem, csak nem, nem tudom, ki volt, az emlékszem.
0: Persze, és az rívánom, hát őrjöngenek elő, hogy bunda. És ráadásul, hogy akkor mi ismerünk, és nyer, akkor vége az egésznek.
2: Ha meg nem, akkor meg azért.
0: Akkor meg azért. De csak ki fogja húzni a számokat, és akkor Fakundó pedig majd ő összeillesztgeti ezeket az ajándékcsomagokat. De van például olyan, mint a Sugárék küldtek, és az Árportának küldte el egy ember, a nevén is megvan hozzá. elküldte nekik, hogy háromdimenziós nyomtató technológia most már milyen olcsó, meg hozzá lehet férni, ezért különböző művészeti cuccok, és kinyomtatott egy ilyen 3D nyomtatós magyar címer turulmadárral, nagyon kajak, nagyon-nagyon kajak, úgyhogy azt is...
2: Milyen színű?
0: Többszínű, hallod? Jutod. Többszínű. Az a teljesen meglepő. Vagy nem, tehát csak a fantáziám.
2: Lehet, hogy megfestették utána.
0: Lehet. Úgyhogy megvan hozzá a levél is, megvan minden. De tényleg a felcsúti kisvasúttól elkezdve annyira meghallották a Tilos Rádió hallgatók a felhívásnak az eszenciális tartalmát, hogy politika, kábítószerek, ilyesmik, ezekről van szó, szóval tényleg fantasztikusak. Nagyon jó lehet majd összegezgetni. Tényleg a három elhullott zebra közül az egyiknek a feje például kisorsolásra kerül. Úgyhogy tényleg...
2: Nem értem amúgy, hogy most lehet látni a zebrákat -3, de hogy akkor most eddig megtagadták, most akkor meg már simán lehet látni.
0: Most őket. Egy pár ilyen dolog lesz, amit tagadtak, és most már simán lehet csak látni. Csak
2: zebra, DPK, meg minden, aztán... Persze. És meg minden látható.
0: Fú, hát figyelj, nem egyszerűen az egész változás hullámnak a legzseniálisabb része az, hogy ugye ezzel nem számoltak. Tehát elkövették azt a hibát, hogy azt gondolod, hogy örök védelem van, de előttük utoljára Vizovicki László követte el ezt a hibát, hogy azt hitte, hogy örök védelem van. Hát nincs örök védelem, és nincsenek örökké tartó rendőri kordonok, és hát most azért lehet látni, hogy tényleg minden egyes megszólalásukkal csak a kontraszt növekszik, és hát mindjárt 8 óra, tehát mostanra már Magyar Péter és az igazságügyi minisztere elindult csicskítani a köztársasági
1: elnöket. Első kávét már megitták.
0: Igen, hát akkor
1: majd ott is hisznek egyet.
0: Jó reggel kívánok, köztársasági elnök úr!
2: Rogának sincs már benzinpénze, az Kisföld Attival jár.
0: Azaz, eltakart szájú telefonnak.
2: Neki miért nem mert beszól? Ő biztos azért még félek tőle az emberek, vagy nem tudom. Neki miért nem mondják azt, hogy a anyád.
0: Hát figyelj, még én magamon is megfigyeltem ezt a fajta távolságtartás, hogy hát nem mondom őszintén, mostanában bebe kommentelgetek azért egy-egy politikus alán, dúró-dóra oltás ellenes és WHO ellenes kirohanásainál azért így szoktam föltenni, földobok egy-egy ilyen kommentet.
1: De hát ott
0: Pintér alatt úgy, mit tudom én, kevésbé gondoltam.
2: Pintérnek nem voltak, nincsenek
0: de a Warburgos ja. Poszt alatt azért ment az osztás, de kevésbé osztotta a nép. Hát ez tök mindegy, érted? Szóval azért vannak azok a hatalmi karakterek, ágensek, akiknél ugyanúgy belénk ivódik a félelem attól, hogy nem gondolunk rá, és biztos vagy benne, hogy a volt titokminiszter, ugye Rogán Antal, és a kezében összpontosuló gazdasági, politikai hatalom, azért az lassabban
1: hát olvad. Meg az is más, amikor élőben van ott, és akkor, na most, akkor most van itt ez a szituáció, és akkor mit mondjak? Akkor most hol kezdjem?
0: Igen, mit mondanál? Végül... Rogának, ha egyből lehetne kérdezni.
2: Csicska szarrágó, én ezt mondanám neki. Vagy ócska, ócska.
0: Igen, de elnézést kérek, de egy kérdést. És
2: ha... Hát akkor kérdezni.
0: Csak ez volt a kérdőjel.
2: Az nem érdekel a kérdés.
1: Milyen feltalálónak lenni?
0: Hát na ezért
1: de ez ezek is olyan, hogy most az ilyen, hát ezt hagyjuk
0: igen,
1: már.
0: Igen, lehet ilyen zsigeri nép,
1: ami nekem nagyon... Egyszer sétáltam, és ott a Tudományos Akadémiánál, és szembe jött velem Csányi Sándor, a OTP-nek az a gazdag, és akkor gondolkoztam, megláttam, meg kiszúrtam, hogy távolról, hogy
2: gazdag.
1: Jön velem, gazdag, és mondom, mit kéne, mondom, pénzt kéne kérnem tőle? Kérek meg egy ezrest, vagy valami. Hát az... Aztán rájöttem, hogy alá kellett volna iratnom egy ezrest.
0: Aláíta volna vajon?
1: Hát nem tudom. De utána ugyanúgy dolgoztunk a Light Art Múzeumnál, és ott meg a Varga Mihály jött. És mondom, basszus, hát ugyanúgy
0: alá lenne két ezresed aláírva.
1: Ki lehetne sorsolni a...
0: Szóval nehéz amúgy így kérdezni, és ugyanúgy nehéz kérdezni, amikor elmennek ők a Telexbe, vagy a 444-be, és én is sokat gondolkodtam ezzel, hogy amikor tudod, így behívják őket, vagy pedig egy ilyen társadalmi párbeszéd, most nevezzük így, hogy akkor kell-e, nem kell-e, és hogy meg abba gondolok bele, hogy amikor túrom az ilyen régi felvételeket, hogy mondjuk a Héttérítő, vagy bárhová, hogy csak meghallgassam, akkor meg amúgy tök jó megtalálni ezeket így 15-20 évre, hogy ott megkérdezték őket, és hogy ott abban a pontján mit mondtad? Tehát szerintem az, hogy behívták őket ilyen nagyon korán, és egyből ott megkérdezték, hogy akkor hogy van ez az egész, vagy akár ők mondjuk így eljátszottak valamilyen szerepet, vagy volt valamilyen céljuk ezzel, hogy később ez azért a dokumentálás szempontjából ez mindenképpen jó lesz szerintem, vagy azt gondolom, hogy baj nem lesz abból, hogy ezt így elmondták. Nagyon kíváncsian várom, hogy hogyan alakul a mai napon a köztársasági elnöknek a sorsa. Ő mindenképpen egyre mélyebbre fogja ásni magát, tehát hogy bármit csinál, bármit lép, mindenképpen kockázatos. Nem tudom, mire számít, hogy valaki azt mondta neki, hogy figyelj, legalább dolgozzon, megérte Magyar Péter, ne mondjál föl.
1: Nagyon érdekes, hogy mennyire féltik most az ellenzékbe került fideszes KDNP-s politikusok a demokráciát.
0: Igen. Hát ez a dolguk.
2: Na harag.
4: Na mi van ezzel a jogállamisággal?
2: Na mi van?
4: Hogy a sógort neveztek.
0: Telefonhoz vírem!
4: Hát van ilyen.
0: Visszatértél!
5: Egy hónapot késtél.
0: Vakpali, vakpali, mindent lát, szemvegen át, harrakot lát.
1: Most miért raktad le?
2: Lejárt a levesz.
1: Szép volt a harag. Egy hónap után most telefonálod, és ezzel...
2: Ez a hírrel.
1: Most mondd, mondhatnám azt, hogy csúnya szóval, de nem akarom, hogy ebből valami büntetés legyen, mert most nem pünkös hétfő van.
0: Köszönjük szépen, Csoki, mert játszott.
1: Az ideg az így belülről megcsinálta a haragot. Már egy hónapig írta, kereste a számokat.
0: Jó volt.
1: De jó volt.
0: Jó volt összerakva. Jó
1: ütemmel.
0: Igen, és szerintem jókor ráadásul.
2: De nincs jelentőség, amit mondott. Nem történt meg.
0: Jelentőség annak, amit mondod.
2: Ja, amúgy sír, de igen.
0: Minden esetre, ha már harag, ugye elkészült a két kerékpár Csaba testvérünk, aki állandóan szúrja ránk jóságként a jobbnál jobb felajánlásokat, kerékpárokat, ugye ő elkészítette a Jatagányos kempingkerékpárt, illetve, ez nagyon kemény, tényleg, illetve a
2: harag bicikli.
0: Úgyhogy el kell majd döntenünk, hogy melyiket sorsoljuk szombaton, a jatagányosat.
2: Mondjuk hát azt kéne. Hogy néz ki?
0: Azt szerintem teljesen mindegy. Csodálatosan meg van csinálva, mert mint úgy, hogy ez tényleg remek mű, mind a kettő remek
2: láttad?
0: Nem láttam még, de sokat beszéltünk Csabával, és amikor ezeket elmondta, akkor ezek mind. Plusz képzeljétek el, hogy ráadásul Alex testvérünk felállott egy vállalhatatlan könyvet is. Vágjátok ezt a cuccos vizet, és akkor már nálam van, úgyhogy így a drogos szekció is kicsit megy, még várunk a kiló MDMA-ra, meg a 2 kiló zöldre, meglátjuk még, hogy az megérkezik-e, most azért már lassan drogháborúnak vége, így gondolom oldódnak a dolgok.
1: Határok.
0: Itt a BL döntőn láttátok, találtok 20 gram kólát, ha találtok 20 gram kólát, azt leadták. Jó tették, persze, természetesen.
2: De 20 gram. Már a fotipályán, vagy vala?
0: Nem, a fővárosi, nem véletlen lenne. A fővárosi önkormányzat előtt találták a földön, véletlen lenne. Véletlen lenne.
2: Nem volt ráírva valami.
0: És akkor
2: kidek.
0: És akkor megtalálta valaki a 20 gram kólát, bevitték a rendőrségre.
2: Miért nem dobták ki?
0: Já.
2: De most komolyan, miért?
0: Azért, mert hát, ha megtalálja egy kisgyerek, vagy egy kutya.
2: A kukában?
1: Hát egy hajléktalan.
0: Vagy a kukások megtalálja. Jó, én számtalan dolga. Le kell
2: ezt ilyenkor. Az, hogy valakinek van ideje elmenni a... Jó, hát oké. Én kidobtam volna.
0: Én bevittem volna
2: a rendőrségre. Észre sem vettem volna pontosabban.
0: Egyébként kockázatos, mert ugye abban a pillanatban beviszed a rendőrségre a kezedben, ott megvalósítod a kábítószerre való visszaérést. Tehát mondjuk, hogy olyan találja meg, itt most nincs ilyen az asztalnál, olyan találja meg, akinek mondjuk esetleg van valami a vizeletében, hát ott ugye azért mindenképpen egy csapda helyzetbe kerül, hiszen hogyha hát bemegy, és akkor azt mondja, hogy igen, 20 kiló kólát találtál.
2: Grammot.
0: Bocsánat, 20 gram kólát. De jó fület van. 20 gram kólát találtál. Ez egy kis füves fejed van, gyere már ide akkor. De amúgy gondoltuk, hogy a jog szerint, hogyha nézzük, akkor te egyébként ott birtoklod. Tehát akkor vagy azt csinálod, hogy megmérgezed Budapest városának vizét, és akkor lehúzod a vécén, ezáltal jelentősen megemelve a későbbi méréseket, amikor a bomlás terméket és a kokain mérik. Torzítod a szociológiai felmérés azt illetően, hogy mennyi kokain fogyasztanak Budapesten. Ha pont ott a környéken vesznek vízmintát, az fog elterjedni erről a szegény városról, hogy itt aztán kóla folyik a csapból. Nem várt eredmény, turisták tömege érkeznek Budapestre, hogy egyszerűen csak ígyanak a vízből. Tehát akár ez is elképzelhető.
2: Még egyszer mondom, 20 gram, nem 20 kiló. Tehát amiket mondasz, hogy jelentősen szennyezed, meg a 20... jönnek a turisták vízből itt.
0: A 20 gram az tulajdonképpen egy cigis doboz.
2: Na.
0: Kb. Nagyjából pontosan. Hiszen 1 gram dohány található egy szál cigarettában. Mert ugye nagyon sok esetben előfordult már, hogy valaki az 1 gramot azt így lőtte be, hogy akkor mennyi az az 1 gram. És akkor ezt utána megtalálták, bevizsgálták, és akkor kokain volt, és még bekerült az újságba is. De egy csöves 20 gram kólába be lehet kerülni az újságba egyből.
2: Ja, rendőrök.
1: És a becsületes megtaláló kapott valamit?
0: Nem, de a kommenteket megnéztem, és ahogy a várató volt, többen ezt hiányolták, illetve hát kommentek tömegei szóltak arról, hogy ki mit csinált hát volna a kólába.
2: Rendőrségtől.
0: Többen ugye elmondták, hogy ők mit csináltak volna. Ja, tehát a kommentek egy jelentős része a társadalmi tőke a bizalom hiányáról árulkodott, hiszen többen megfogalmazták a rendőrséggel kapcsolatban azt a hogy kétségüket, hogy ők mit csináltak utána.
1: Mert illetve, ezek után már mit megsemmisítették.
0: Amúgy igen.
2: Az, hogy hát hogy az már az ő dolguk.
0: Mondjuk ez megmondom össze, hogy minden szervezet számára nagyon nagy kihívás, hogy mi legyen akkor a kokainnal, tehát például azok a segítő szervezetek, amelyek Svájcban a heroin felíró programokat a mintájára, ugye az a lényege, hogyha valakinek nagyon súlyos heroin használati zavara van, akkor mindenképpen a dolgok egy jelentős részét meg fogja tenni annak érdekében, hogy megszerezze, ezért a társadalom nézve a kockázata az ő életének magas, és még mindig alacsonyabb a kockázat, hogha azt mondjuk, hogy oké, okay, átmentél 4 terápiás közössége, meg 5 metadon program, és nem sikerült eredményt elérni, akkor adunk neked tiszta heroint, és akkor ezzel a társadalmi kockázatokat csökkentjük, a te életedben a kockázatot csökkentjük, és akkor ezt kiszámolták, és nem sokan, de részt vesznek pár ilyen heroin felíró programban, most nevezzük így egyszerűen. Na, és akkor jött az ötlet, hogy akkor mi lenne, hogyha a kokainnal kapcsolatban is akkor ezt megcsinálnák, és akkor elkészült az erre való protokoll, megnyitott a hely, de bedőlt és nem működött, mert a munkatársak felszippantották szépen lassan a vitrínben található kokaint, mert hogy magas minőségű volt, és hát ugye a kokain esetében ez a picit leveszel belőle, és az úgy sem látszik, hiszen tágulnak a tartályok, csökkennek az adagok, és akkor mire jött az ellenőrzés, addigra kiderült, hogy hát sajnos nincsen már ebből a kokainból, úgyhogy végül megszüntették ezt a programot.
1: Saját magát szüntette meg.
0: Saját magát megszüntette a program, az nem, emberi tényezővel nem számolt.
1: Jóléti társadalomban nem minden olyan, amilyen. Meg azt ő maguk elképzelik.
0: Hát igen, tudod, meg ez olyan, hogy felszippant valaki egy csík kólát, de tudod, az most annak nincsen egy ilyen kiugró, látványos külső jele, hogy be vagy kólázva. Felszippant ez kis csíkot, el vagy csacsogsz, beszélgetsz, zirzsi-dörzsi, kicsit emelkedett a hangulatod, de egyszerűen csak érted annyi, hogy így, és akkor ezzel kevésbé bebukni. Most, hogyha itt valaki beszúrta volna magát heroinnal, azt a tondul a szervezet sarkában, és jó vagyok, te sem gyert, akkor legbukott volna, meg akkor azért nem.
2: Hát amúgy meg az, hogy mit csinál vele a rendőrség, ugye meg kéne elvileg semmisíteni, de nem tudom, hogy azt egy gyufáskatujányit azt most meg semmisíteni.
0: Már gyufáskatujány, hogy csökken? Még te
2: mondtad, hogy annyi!
0: Cigis dobozt mondtam!
2: Nem gyufáskatujány?
0: Nem gyufáskatujány, de
2: nagyon szépen is látszik, hogy fogalmam
0: sincs. Már úgy csökken, hogy csak beszélünk róla, mire bejön Roli már, és akkor mondta, hogy gyűjtsd, hogy gondolj innen,
2: hogy mennyi. Hát nem, azt hittem, hogy belefér egy
1: gyufáskatujányba
0: is. Körömhegyő volt az egész. Igen, súlyos addikciós spirálba kerülhet bárki, aki kokaint használ, és hogy ezen való viccelődés teljes egészében ízléstelen. Na!
2: Nem vetek.
0: És...
2: Mögötted egy galamb.
0: Lehet kisorsoljuk ezt a 20-as
2: tajt. Egy gyufáskatujáig.
0: Ezt a cigit dobozni kólát meg kisorsoljuk majd a maratonon. Já, hogy fogyna a tombol a szelvény egyből. Biztos jobban pörögnek.
2: Felajánlott a rendőrség.
0: Tényleg a rendőrség felállt ezt a cigis doboz, bármi van benne, lehet, hogy liszt, lehet, hogy kóla.
2: Lehet a cigi?
0: Lehet a cigi, a lényeg az, hogy 20 gram. Szóval nagyon-nagyon komoly nyeremények lesznek, meg én is még összeszedem, ami még így van a jezébe. Van János Pál pápás könyvünk is. Pápás
1: dolgok kérdezni, most... hogy a vallási cikkek azok hogyan
0: A vallási cikkek nem jelennek meg, csak amik pápásak, úgyhogy azokat, amiket kaptam, azokat odaajándékozom majd. Tehát, ha valaki szeretne nagyméretű Szűz Mária vagy Jézus képet, most tudok többfajtát, de nem tudom sem eladni, sem sorsolni, mert végül már múlt adásban kifejtettem, hogy miért. Úgyhogy ezeket nagyon szívesen továbbadom, illetve elteszem őket, és akkor meglátom még, hogy mi lesz majd a sorsuk. Most Ádám testvéremtől nagyon szépet kaptam, kaptam egy kiskezű Máriát, ha emlékeztek rá esetleg, van ez a nagy Mária, kis pici a kez a kiskezű Mária, sorsoltunk már, kiskezű Mária van, meg egy nagyon szép ilyen tinédzserkorú Jézus, vagy egy nagyon szép Szent Család német felirattal.
1: Tinédzserkorú Jézus, vagy lázadt-e az apja ellen tinédzserkorú.
0: Múltkor beírtam a ChatGPT-be, mondom, Jézus tudott írni, olvasni? Hát kíváncsi voltam, hogy mit gondol róla, és nem. Akkor... Hát olvasni valószínűleg, de hogy írni valószínűleg azt nem, de hogy olvasni valószínűleg azért tudott valamennyit görögül, meg hogy feltételezgetések voltak, ugye eleve, hogy Jézus volt-e, azt nem írtam be, mert akkor elromott volna az egész játék, nem akartam bedönteni, úgyhogy végül csak ezt kérdeztem meg tőle.
2: Hát hogy azt írja ki első, hogy nem, addig kell kérdezni, előbb-utóbb ki fogja jönni, hogy igen.
1: Ja, igen. Tehát, hogy... Bocsánat, ne arra, hogy tényleg, tévedtem.
2: Hogyha így meggyőződ, vagy hogy így... sokáig kérdezed ugyanazt, akkor előbb-utóbb.
0: Igen, meg amúgy jó tippeket ad, de leginkább az olyanokból, hogy mi legyen a nagyon aprózódott, morzsolt talajú beton pince ajzattal, mit javasolsz, mi lenne a legjobb megoldás?
2: Jézus mit tenne?
1: Fával, az egészet dobolítanál fával.
2: Keresztekkel.
0: Hiszen, mi van az évvel Facundóval?
2: Elaludt jön.
0: Igen? Ezt írta neked?
1: Hát ő volt a becsületes megtaláló.
2: Később most indulok, azt később nem mondom meg, hogy mikor írta.
0: Na. Jól van, szóval akkor... De
2: neked is írta.
0: Igen, most megnéztem közben, csak én nem használom az internetet, csak akkor, hogyha nagyon muszáj. Oké, kipróbáljuk, megnézzük, hogyha esik az eső, akkor nem esik az eső, akkor megcsináljuk a kísérletet. Mi leszünk fönn csokival az erkélyen.
2: De most esik az eső.
0: Most esik az eső?
2: Hát, igen. Oh.
0: Elmarad a kísérlet. A kísérlet akkor de most elmarad, de hogyha elállt, akkor meglátjuk. Nekem nagyjából 5 percre van szükségem, és én be tudom röffenteni az egész pop-up rádióstúdiót, mert az így be van ízítva, és akkor ez most már a Tilos Rádió Maratonnak az előszele, ami most zajlik, úgyhogy 2.15.37.73, hogyha bárki szeretne
2: de ezzel kapcsolatban. De a embermegállítási terv.
0: Igen.
2: Mert nincsenek amúgy, tehát hogy ilyen időben nagyon kevés ember sétálik.
0: Akkor a forgalmat leállítottuk volna. És úgy csináljuk majd egyébként, hogy itt összerakjuk, és akkor utána egy madzagon leengedjük a mikrofont, mert nem tudom, hogy összehangolódik-e újra magától a Bluetooth, de aztán lehet, hogy megismerik egymást, és akkor Kristóf lemegy, mi fönt vagyunk, Csoki kezeli a gépet, én rajtam lesz a füles. És akkor így, mert azt mi azt tudjuk hallgatni, hogy Kristóf mit csinál lent.
2: De mert akkor mondjam, ő nem tud elmozdulni. Nagyon, hát mert
0: meglátjuk, hogy mennyit tud. Nem kábel, hanem
2: Bluetooth
0: lesz, és abban bízok, hogy ha te majd kitartod egy kicsit a laptopot anélkül, hogy leesne az erkély elé, hogy akkor rálátás alakul ki.
2: Nagyon sok a változó.
0: Sok. Kétségkívül.
1: De kezdetnek jó.
0: Igen, és akkor, hogyha működik, akkor utána keresünk majd olyan helyszínt, ahol ezt ki is próbálhatjuk még egyszer. Oké. Akkor addig, ameddig nem jön Roli, addig akkor meghallgat.
1: Te voltál Travis Scotton, Csabi?
2: Én mi közöm hozzá?
1: Hát nem tudom. Hát...
2: Egyedül a Nike-val való kollabja, a Jordannál azokat szoktam nézni, vagy így. De egyszerűen neki szép cipői vannak, csak egyszerűen megszerezhetetlen, vagy nem tudom.
0: Na, akkor folytatjuk majd ezzel.

el. Még csak most keltem fel, mert fáj a fejem, minden kora reggel az, hogy jár az eszem, vajon kinek lehet itt a lánya velem, ha becsukod a szemed a Szívom a cét, amíg eljutok, hogyha neked is kéne, már nem árulok, annyit unatkoztam, mindjárt elindulok.

0: kívánunk.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a Tilos Rádiót hallgatjátok, benne pedig a Hét Térítő című műsort egészen 9 óráig, most 7 óra 47 perc van, áldassék a hét. Ezen a héten pénteken indul a Tilos Rádió maraton, Dír, Transglobal Underground, Dír, Operencia, Dír, Csoki Csibész legutolsó, Dír.
2: Az nem pénteken.
1: Nem, az szombaton is.
2: Az ott rá egy hétre rá.
1: Így van, pontosan.
3: Akkor jövő hét szombaton.
1: Jövő hét, így van. Hogy viszont azt látjátok, hogy kajakizé idő lesz, esős.
2: Nem figyeltem.
1: Meg én szerintem is apám mondta tegnap, én teljesen elszoktam már, azt gondoltam, hogy véget tudod, nyár van kész, és nem, a héten végig eső lesz, és ráadásul szombat, vasárnap, ami tök jó a természet szempontjából, de az 5000 forintos kötelező adomány, meg az eső együtt, az úgy ki fogja rúgni a pénteknek a lábát, hogy csak recsen. Reméljük, hogy nem így. Tegyetek ellene, gyertek már pénteken, én pénteken már ott fogok rádiózni. Csokiék is jönnek majd valamikor, illetve Csokival kivisszük a karavánt, szerintem csütörtökön. Szityúval megkezdem a tárgyalásokat ezt illetően. Szityú, hogyha halad az adást, ne lepődjél meg, hogyha kedvenc esemélyek közepére megérkezik a karavánt.
2: Amúgy jó idő lesz, csak esővel tarkítom, mert 26-27.
1: Az a legjobb egyébként. Az a legjobb. Aztán ugye azért ott ez így estére, hajnalra, azért ott adnan a kis ficokba a Dunaparton, ez hosszú naci. Hajnalra, kb. Na mindegy, teljesen mindegy, hogy milyen idő lesz, mert hogy nem attól függ, hanem attól, hogy milyen az adományozási kedv, mennyire akartok jönni a Tilos Rádió maratonra, amelyik péntektől a következő hét vasárnap reggelig tart, ami azt jelenti, hogy mi keretezzük, mert délután 4 órakor pénteken föltolom a potmétereket a karavánba, és elindul az élő közvetítés. Bontatjuk a héttérítővel, és akkor így a Csoki viszont a legeslegvégén ő fogja megnyomni majd a stop gombot, vagy majd a kezéből kicsavarják a biztonságiak, vagy valahogyan, de hogy ott megint csak azzal lesz vége.
2: Elvisz.
1: Kihozunk, amint bemész egy, azzal kezdjed, hogy ahhoz a cigis dobozhoz neked semmi között nincsen, és jó lenne, hogyha nem hagynák szét a zsaruk a kokainokat a szegény Karácsony Gergelyék teretén.
2: Igen, érzem, ki tudja ki. Hova vezetnek.
1: Tehát azt jelenti egyébként, hogy a britek, az angolok lehet, hogy akkor két határt áthasítva akkor végül eljutottak, hiszen egyszer beléptek az Európai Unióba, egyszer kellett csak igazából. Hát. Meg egyszer kiszálltak ugye, de ott már nem kellett, ott nincs EU ellenőrzés, mert már unión belül mozognak, de hogyha esetleg az angolok hozták, vagy de esetleg a németek hozták, ki tudja milyen külföldi.
2: Franciák meg angolok.
1: Franciák voltak.
2: Németek nem voltak.
1: De sok szurkoló jött, nem?
3: Igen.
2: Hát igen, de
1: olyan nem sok német szurkoló volt.
2: Ja, igen?
1: Persze.
2: Mi azt hitték, hogy ők jutnak be, és már megvették előre egyet, az is
1: nem,
2: lehet.
1: Nem, de hát érted, hogyha le tudták szervezni Travis Scottot a 10 percre a Barbanegrába, és még így is szétborult az egész esemény. Já, nagy buli lehetett, ahogy így elnéztem a beszámolókból. Nem repültek. Az volt, hogy repültek bútorok, óriási örjöngés volt, Pogány induló betonofit helikopterrel hozták, vitték, része volt a show-nak. Már a Pogány koncerten
2: Travis Scott
1: is...
2: meg a Csepeli hívvel.
1: Igen.
3: Csukor sikerült busszal.
1: Rájött, hogy annyi volt, hogy a DJ nyomott ilyen újvonalas cuccokat, meg belemotyogott egy párszor a mikrofonba a Travis Scott, de hogy ennyi 10 percet.
2: Hát a név is elég különben, szerintem.
1: Hát látod, hát 48 rongy lett a vége a jegynek, de már az elején...
2: Én 50-et hallottam.
1: Hát most jó, gondolom.
3: Kerekítünk.
1: És az elején volt valami Early Bird 28, de hogy azt mondod, az kb. Az, hogy kírják is nincs.
2: Nem, mivel én az utolsó pillanatban hallottam, hogy lesz ez, és én azt hittem, és az volt oda írva, hogy zárt körül, én teljesen azt hittem, hogy nem is lehet oda így jeggyel bemenni, hanem így valahogy összeszednek embereket, akik oda.
1: Tehát hát nem szerintem tudtam, hogy... kb. Az lehetett, hogy így lehet kapni jegyet, de szerintem ez annyira ilyen elkapkodós, hogy persze. Tudod, kb. Így
3: nekem
1: akik ott vannak azok.
3: Nekem egy haverom volt rajta.
1: Na, és mit mondod?
3: De hát... semmit.
1: Eltalálták milliárd asztallal.
3: Nem, az, hogy ilyen tömeg, tehát ilyen tömeghangulat volt. Vagy láttam, hogy kirakott egy videót, hogy egy ilyen hatalmas tömegbe ott így nem látszik semmi, csak örjönk a trepzenére, repzenére,
1: ja.
3: És leesik a telefonja, aztán felveszi, és így... ja, hát...
1: Én meg közben az ugló gyereknapon konferáltam.
3: Ugyanezzel a tömegpszichózissal. A gyerekek meg voltak körül.
2: Éjjel.
1: Ez szombat éjjel volt?
2: Hát gondolom a bijeldöntő után, ami
1: igen, 8,
3: ez
1: egy után,
3: ez rögtön után, hát ez az after.
2: Igen.
1: Igen, mert az, mahoz kötöttem agyba, hogy amikor az újságban olvasom először. Vagyis hát engem annyira nem dobott meg, de csajom figyelemmel kíséri a világ hip-hop sztárjainak az életét és munkásságát, és akkor én láttam, hogy őt így izgalomba hozta, hogy Travis Scott.
2: Én tökéletesen tudom, ki ő, de hogy én életemben nem adtam a zenéjét, tehát nem tudom, hogy tudom, hogy mekkora sztár, de hogy...
1: Meg te egyáltalán magadtok ilyen újvonalas tucokat?
2: Nem.
1: Én nagyon szeretem, szerintem most csak a magyarról beszélni, szerintem a magyar fiataloknak a lelki világát, az érzéseit, a gondolatait szerintem nagyon jól lehet nagyon tiszta forrásból megismerni azt, hogy mi foglalkoztatja őket, hogy mik a témáik, mik az értékválasztások, én nagyon közel érzem magamhoz, és kétségkívül van egy óriási szegmens, amelyik rettenetes bazári AI őrültködés, tehát hogy nem érdemben úgy kevésbé tudok kapcsolni hozzá, de szépen lassan azért alakul ki egy olyan vonal, amelyik szerintem elismerése méltó munkát végez, ezt szerintem kb. Ez a Szalai, Gyuris, Grasa, ez a vonal, Ótvarpest is szerintem nagyon jól alapozzák meg a Magyarország újvonal. Ez egy kérdés, hogy mennyire lesz ebből tovább lépés, vagy lehet ebből tovább lépés, vagy merre felé mozdul el, tehát hogyha hozzáhallgatod az amerikai cuccokat, akkor azért látszik, hogy ebben azért van még potenciál, de szerintem soha nem szabad így összemélegetni az országoknak a hip-hop kultúráját, mert ez mindig nagyon egyéni és személyesen alakul. Na!
2: Hát azért mindig mindenki Amerikát majmolja, úgyhogy
1: igen.
2: Hát, hogyha ott van még benne, akkor előbb-utóbb ide is eljön, aztán.
1: Hát igen, de valahogy úgy látom, hogy az, tehát mint hogyha így, tehát nálunk szerintem aki szerintem óriásit gurít, és hogy tényleg így belevési magát a magyar rap-pop történelembe, az egyértelműen Betonhofi, akinek nagyon-nagyon fullosak a cuccai, egyre mélyebbek a dolgai, tehát tényleg olyat mutat, ami szerintem így kell, és mindjárt le is játszom az új trackjét, amelyik két vagy három napja jelent meg klippel együtt. A klipp is zseniális.
3: Hát nekem a klippel van egy, hát egy kicsit ilyen, ez az ilyen szegény simogató. Nekem ebből kicsit elegem van már, hogy mindig lemegyünk így vidékre a nyomorba, és akkor nyomorpornó.
2: Közben lemegyünk,
3: igen, lemegyünk a nyomorba, bemutatjuk a gyerekeket, ahogy ott így vannak, aztán na, mentünk, sziasztok, itt hagytunk egy kis zsét a kenyérre. Jó. És ez így amúgy értem, hogy amúgy megmutatja azt, hogy honnan jött, és akkor hogy mi az a nyilván átvitt értelembe értendő, hogy honnan jött, de hogy így ez már így 20-adjára, már úgy, hogy tényleg helikopterrel érkezünk koncertre, mert nekem megvan, aztán semmi bajom nincsen. Tegnap volt a Kutyafül Fesztivál a kriptában, és ott beszélgettünk erről, és sok emberben megfogalmazódott elég nagy kritika, hogy most ez milyen már, hogy egy helikopterrel mászkálgat koncertekről koncertekre, de hogy nekem azzal kevésbé van bajom, mint hogy ez a nyomorpornó megy már így sokadjára.
1: Érdekes, nem valamennyire végigkíséri a Betonhofinak a munkásságát, ennek a motívumnak a transzparensi tétele, vagy reprezentációja. Az, hogy Betonhofi elhagyta már egy jó ideje az undergroundot, és egy nagyon tudatos pop karakterépítés zajlik, úgyhogy én kb. Ennek a szemüvegéből nézem, és hogy ehhez a térhez mérten mennyire hoz újdonságot, vagy mennyire teszi magasra a mércét. Én még mindig azért így a szövegcentrikusan szeretem követni, és szerintem abban így a cuccai zseniálisak. Alapvetően az, ami amennyire beemeli a politikát a rap-pop térbe, az, nekem az megemeli szintén a kreditjét, tehát, hogy akkor is, amikor egyébként nem lehetett mondani, akkor is oda-oda csapott, szóval, de értem, amit mondasz. Ez egy érdekes szempont a klip esetében. Én nagyon ritkán ezek klipeket, én nem is szeretem a videóklipeket, főleg nem a rap cuccokhoz. Itt inkább a beleölt filmszerű, vagy így a filmek határás súroló pénzmennyiség, meg így beleölt meló, ami így tetszett, hogy így tetszettek a vágások, hát így, hogy elaltatja a
3: tekintetet. Persze, amúgy, tehát egy minőségi dolog, meg az egyetértek, amit mondtál a zenei, meg szövegtartalmában, csak tényleg, hogy ez már egyrészt unalmas, hogy ez már sokadjára ugyanezek mennek. és én nem tudom, hogy ez miről szól. Most arról, hogy kihasználja ezt az egész környezetet, és ezzel épít egy vizuális imidzset magának, vagy pedig annak valamit ad. És ez nyilván ez már így számon kérése az, hogy tényleg a mainstreambe való bemenetelő nagyon nagy elérhetősége van, és ezzel mit kezd? Az elérhetőséggel. Uh-huh. És hogy mennyire tudja ezt, mennyire tudja segíteni esetleg azokat a persze ez nem elvárható, hogy ő ilyen szociális
1: nem is tudsz ezzel segíteni
3: dolgot csinálni, csak hogy akkor már ne használd ki így vizuálisan azokat a rászoruló embereket. Mert nyilván azok a gyerekek, vagy az a környezet, amit ők bemutatnak, azok nem azért vannak így, hogy ők ezt be tudják így mutatni, hogy amúgy milyen nyomor van, hanem ők, nekik ez a valóság, ez a mindennap. Ők, ha most oda mennénk, akkor ugyanezt látnánk, ugyanazt a képet, amit bekapcsolunk a YouTube-on, és, vagy bármilyen videó megosztó oldalon, és akkor megnézzük azt a 3 perces vagy 4 perces videóklippet, most oda mennénk, ugyanezt látnánk.
1: Hát igen, amit mondasz, abból a szempontból adom, hogy a rapperekkel szembeni elvárás, ugye a hitelesség, és hogy abból a crewból beszélj ki, amelyikhez tartozol, és hogy akkor rappelj a falu végéről, hogyha egyébként a falu végén laksz, vagy legalábbis akkor. Utána meg ez egy jó kérdés, hogy ebben hol húzódik a határ, vagy hogy eljutunk addig, ameddig Asap, Rocky, izébe Félix Szamárnak.
2: Hát de nem tudom, hogy nem láttam a klipet, még nem is, de hogy ha azt mondtad, hogy tudatosan popkarriert épít, akkor én már a hitelességet nem tudom. Párhuzamosan az nem fut. Előbb-utóbb az elvtér egymástól.
1: Igen, de ugyanúgy hogy megvannak a hitelességi kérdései és vonatkozásai a popnak is. Tehát, hogy a popon belül más, tehát, hogy más mércével
2: nézzem. Ott a pénz, a hitelesség.
1: Hát kétség kívül ott a pénz mozgat, onnantól kezdve jelent az undergroundot, minden egyértelmű a pénz mozgat. Pont ez, igen. Tehát, hogy onnantól kezdve az a kérdés, amit Kristóf is teszeget, hogy akkor mihez kezdesz a ráadásul pénzzel, hatalommal, felelősséggel, kommunikációs előnnyel ebben a térben. És hogy valamennyire... Tehát az underground szempontjából ez mindenképpen bukásra vagy ítélve az értékskálán, mert hogy elhagytad. Tehát, hogy éppen ezért kell ilyen ahhoz a szintérhez mérten nézni, hogy mondjuk az egyik oldal ott van mondjuk, nem tudom én, GVM meg Curtis.
2: Mármint ők az underground, gondolom.
1: Igen, tehát, hogy mennyire tudsz arról mondókaszerűen rappelni, hogy neked mekkora, meg a kocsid mekkora, meg mit szereztél, meg ez a kevékedés. És van a másik felé mondjuk a Betonofi, aki meg mondjuk megpróbál társadalmilag fontos üzenetek mentén krónikás lenni, de mindenképpen csapdába kerül, mert egyébként onnantól kezdve, hogy a lóvé mozgat, meg villantanod kell, nem fogsz tudni teljes egészében hiteles lenni. Akik a billegnek a határon egyébként, az a patkányz, akik ugye azért következetesen viszik az underground vonalat, de azért zenekarként kikacsintanak ide-oda, de aztán utána később mindig annyira rendetlenek, hogy szépen visszatornásszák magukat az undergroundba. Szóval érdekes ez a határonállás, és ugye ott van Azaria, aki meg aztán egy ilyen tünde férfi karaktert fölépítve szintén folyamatosan azt közvetíti magáról, hogy ő egy társadalmilag és a társadalmi ügyek mellett elkötelezett ember, aki egyébként közel áll mindenkihez, közel áll a sérülékeny társadalmi csoportokhoz, majd utána a megközelíthetetlenséget villantja fel a saját életében. Szóval ezek az ellentmondások... Igen, de ezek az ellentmondások mindig meglesznek szerintem. Az tök fontos, hogy kritikával illessük ezeket, úgyhogy ez nagyon jó, hogy ezt behoztad ezt a vonalat. Nem tekintelek árulónk, és továbbra is jöhet. Na de akkor most már ezek után akkor...
3: Én is mondom, éreztem egy kicsit.
1: Úgyhogy akkor gyorsan meg is hallgatjuk, hogyha így 8-szor van, akkor azt a tracket, amiről szó volt egyébként, az Emelem a tétet címűt itt a Tilos Rádió 7 című műsorában.

0: pénz megrendít, ez itt hátul, persze közben addig a háttérben folyamatosan zajlott.
1: Bár azért jó lenne, hogyha a Tilos Rádió megbolondítaná a pénz.
0: Ne aggódjál, nekünk is megvan egyébként a veszélye, lázsot ezresbe ugró.
2: A pop felé. Hát
0: szóval azért...
1: Nem, ezzel most csak azt akartam mondani, hogy adományozzanak, mert
0: így van,
1: küldjenek pénzt.
2: Érted. Szóval... Vagy én nem tudom, hogy...
0: A lóvénak ott van egyébként a gyíkja az ilyen szintereken, hogyha kihúzott pénzzel a megvalósítást, akkor egyszerűen átugrassz a folyamatokon, átugrassz a közös munkán, a közös cipekedésen, a közös vérzésen, a közös izzadáson, a közös kesergésen, tehát hogy átugrassz azokon az élethelyzeteken, amik megteremtik a szövetséget, amik megteremtik.
2: Hát akkor, ha nagyon, nagyon rövid idő alatt.
0: Hát a pénz pont
2: igen, de hogy nem, tehát az a legtöbb zenekar vagy előadó ugye sose fog oda elérni, amiről most beszélünk, de tehát ők is azért elkezdték, és nem egyik pillanatról, mert akkor van ez a szint lépések, hogyha egyik pillanat, vagy ha nagyon-nagyon hamar kerülsz olyan helyzetbe, hogy már a pénz irányít.
0: Lassan is tud erodálni. Tehát a rádiónak azt tartotta meg a pilléreit, hogy nem került be a pénz. Tehát az, hogy nincsen fizetése a műsorkészítőknek, ez megakadályozta ezt az eróziót. A rádió cét viszonylag hamar elodálta azt, hogy lóvék vannak, és egyszerűen nem, itt is érezhető, hogy nagyon hirtelen kerültünk jó helyre, nagyon hirtelen lett ez a Margit körúti státuszunk, hirtelen sok pénz érkezett, hirtelen sok technika érkezett a rádióba.
2: De mi az, hogy gyorsan, ugye 33 év után?
0: De itt az átköltözünk, és hirtelen új stúdió, meg minden, hogy ez ahhoz képest, hogy mondjuk mi az, amit birtoklunk mondjuk a Kultiba, vagy mit birtoklunk a Máriába, majd a Pénzverdébe, ahhoz képest ez egy nagy szintlépés hirtelen.
2: De ha az éveket nézed, akkor nem?
0: Vagy szerintem még akkor is, tehát nagyjából szerintem a Kultiplex, Mária, Pénzverde, az kis különbsége majdnem ugyanaz a technikai bingizgetés. Egy picit a Máriában már több a 2000-esnek, szus, meg így jönnek jobb cuccok, de azért nem. Ahhoz képest hirtelen a Margit körútra kerülni, ebbe a Csillivili stúdióba, a kamerarendszerrel, beléptető rendszerrel és halom technikai eszközzel, Csilliárdos podcast stúdióval, meg is látszik, hogy a közösség nem tudta ezzel a tempóval fölvenni a versenyt, és hogy azok a... Nem is kellett volna, de hogy azok a karakterek, akik fényből élnek, és itt a rádió környékén tulajdonképpen semmilyen bevételi forrásra nem rendelkeznek, amúgy ők az underground, és hogy az ő táplálásuk az rendkívül fontos, mert hogy ők viszik, hogyha elveszíti az értékét, az értékskálán ez, akkor utána egy másik típusú fejlődés indul el, de ez már a popba lóg bele, ahol a pénz határozza meg azt, hogy hogyan dönt ezt. Tehát akkor, amikor dönteni kell, hogy mondjuk nem tudom én belépő, vagy jöjjön hozzánk mindenki, akinek nincsen lóvéja, hogyha a pénz határozza, akkor belépő. Viszont akkor, akinek nincsen lóvéja, az hogyan? Holott ugye sokáig az volt a mondás, hogy az se baj, ha nincsen lóvéd, így csak gyere el, majd ha lesz, akkor majd az belőle, és megcsapoljuk azokat, akiknek sok van. Ugye mi is így csináltuk, hogy kiszúrtuk azokat, akiknek sok a lóvé, és őket elkezdtük rendesen csapolni. És akkor, akinek meg nincsen, attól meg elvettük az utolsó 2000 forintját is, majd csak add be, de hogy elkértük. Azt, hogy betettünk egy ilyen ötöst beugrónak, ezzel megemeltük a küszöböt. Nagyobb összeget várunk, vagy azt gondoljuk, hogy stabil a pénzügyi modell indul el, de közben egy nagy lépést ellépünk az undergroundtól, mert ugye ennek nem sok köze van egyébként. Az underground ugye az nem belépővel megy, pont az a lényeg, ez egyik fontos eleme, hogy a belépő az már meghúzza ezt a határt. Szóval mindannyiunknak az életét befolyásolja valamennyire a pénz. Persze az, amikor Dope Man Papa végül a TikTokon a Csilliárdos stúdiójából Coca-Cola palack mellett tényleg önmagát tényleg megalázva összerak egy... Én azt gondoltam, hogy ez egy vicc, hogy ez nem igazi, hanem az AI-jal valaki megcsinálta.
2: Melyik az a freestyle?
0: Hát az nevezzük a freestyle-nak.
2: De hogy így tudtad be, azt én is láttam, az borzasztó.
0: Oda adod a pénzed, az undergroundnak vége, kb. Így mondja, és még szarabból is elhangzik benne, hogy de hát mindenkit a pénz mozgat. És ez megfigyelhető, hogy akkor, amikor valakit a pénz mozgat, akkor azzal próbálja neutralizálni, semlegesíteni, hogy azt mondja, hogy mindenkit mozgat. Tehát rossz hírem van, kedves László, nem mozgat mindenkit a pénz, és leginkább azoknak a nevében szeretném ezt mondani, bocsánat, saját nevemben beszélek a rádióban, hogy nem mozgat mindenkit a pénz, ez olyan, mint a mindenki ügynök volt, vagy mindenkit beszippantott a NER, nem szippantott be mindenkit a NER, nem volt mindenki ügynök, és azok, így, és azoknak az életét tisztük meg ezzel, akiket nem vett meg a NER, mert hogy akkor ez nekik akkor fölösleges lett volna a kiállása.
1: Ez vajon az 5 milliós NK támogatásból írta ezt a számot?
0: Valószínűleg, hát hogy az.
2: Mert hozzárakhatott volna egy új tánclépést is. De...
0: És hát sajnos neki is az történt a tekintetével, mint ezeknek az afrikai nagy diktátoroknak, hogy ilyen vérben forgóvá válik. Valahogy, mint hát hogyha a hatalom tényleg
1: elég régóta
0: forgó a tekintete. Akkor utána, tehát az, hogy tudod, hozzád járt, mondhatjuk, Orbán Viktor megbukott miniszterelnöke hazánknak, és hogy te ott parolázol vele, hogy itt azért itt úgy
1: lehet,
0: érzed, hogy
1: most hitelért ment.
2: Yeah.
1: Dóphitel.
0: Na, szóval meglátjuk, hogy mikor tűnik el a sülyeztő. 8 óra 9 perc.
2: De most mondjuk, hogy nem tudom, ez élő volt-e, vagy sem, de hogy ha ezt nem nézi vissza, mert

0: Olyan szintű autentikus beágyazottsága van, hogy kb. Bármit megtehetsz, és nem fogod tudni kiírni magad a sztoriból, mert egyszerűen belelóg. Igazából ez a tőkéd. Azt az elképzelt versenyt valahol a legeslegmélyén az nyeri meg, vagy az tud sokáig talpa maradni, aki be van kötve ezekbe a szinterekbe. És ezeket el lehet, sokáig ezeket lehet árusítani, meg fel lehet venni ezt a kis underground mellénkét, kimész fel a mainstreambe, villogsz, behúzol egy-két jó állást, hitelességet. Ugyan, mint a Tilos Rádió. Tilos Rádiónak a kreditje, meg a hitelessége még mindig annyira rettenetesen magas, hogyha kilépsz ennek a szintének a szélére, és megpróbálod eladni magad, és azt mondod, hogy te egyébként tilosozol, akkor még nagyon sok ajtó nyílik, mert azt mondják, hogy akkor te egyébként egy ilyen valid karakter vagy. Aztán persze ezt el lehet játszani utána, meg lehet ezt bemocskolni, meg sok mindent lehet, de hogyha itt bent megfelelően füstös, retkes és jó tartalmak jönnek létre, akkor ez a kis kabátkád, mint a, hogy hívták azt a történet, a beszélő köntösben. Igen. Tehát, hogyha fölvesed, akkor egyébként, aki tudja olvasni rajta az írás, azt fogja mondani, hogy ja, jó, akkor te egy ilyen valid karakter vagy. Ez az, így van pontosan. Ezt a fajta kulturális tőkét, tehát még mindig jó, és azt szeretnénk, hogy ez a kulturális tőke minden ezzel való visszaélés ellenére emelkedne. Mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ez a füstös, mocskos rész ez megmaradjon, és hát abban bízunk, hogy az új média törvény majd nagyobb védelmet nyújt nekünk, és akkor esetleg itt-ott megint jobban elszaladhat majd a cerkánk a papíron. Hogy ezzel a képzavarral éljek.
1: Káromkodhat.
0: De attól sokkal komolyabb dolgokat szeretnék majd csinálni. Emlékszem annak idején, amikor a CBI-ban lement a nézd, hogy hívták azt a rappert? Akinek a csúnya beszéde lement, amit eszembe.
1: Magyar?
0: New Jack City, mondjad már.
1: Ja.
0: És nézd meg, látod, ez a közös kollektív lefagyás, amikor egyszerűen
1: hát,
0: ilyen rappernek nem jut eszünk be a címe. Mondjátok már, 2037-73, Fuck the Police.
1: Az NWA?
0: Nem.
1: Akkor az Ice-T?
0: Az Ice-T-nak, így van, az Ice-T-nak.
1: Ja, persze, ő szereplő, jó, így okay, van. Jaj, a igen. Szereplő, okay.
0: És akkor valamelyik fölnyomott minket a hatóságnál, és akkor lefordította a hatóság tükörfordítással az adott trekket, teljesen idegvált volt, és nekünk utána egy hallgatónk elküldte, aki amerikanisztika szakra jár, és ez a kutatási terület, és azt mondta, hogy nem szokott ilyet csinálni, mert ezt nem lehet lefordítani, azt mondta, hogy nincsen, de megpróbálja legközelebb hozni azokat az utalásokat, amik szerepeltek ebben a... Nagyon jó, hogy nem azt használta a hatóság, hát az még kutyám volt. És akkor végül, akkor dőlt ránk a lóvé, volt Ice-T is póló, fú, minden, tudod, egyből beindult a merch, és akkor utána, most nem mondom meg, hogy melyik Tilos Rádiós testvérünk, mondta pár évvel később, hogy fú, de jó lenne, megint lenne valami az egyik műsorban, mert akkor megint romra keresnénk magunkat. Akkor léptük át először azt, hogy 8 milliós értékhatárt, hát még kicsi pénz, kicsi mozi.
2: Hát más volt akkor a 8 millió, mint szerintem most.
0: Persze, akkor az tök nagy lóvé volt. Hát én emlékszem az első Tilos Rádió maratonra, az akkor állt még a leges-leges-legelső Vesz-Balkán, a Corvinnak a helyén, még ott hátul.
1: A leges Vesz-Balkán a Dunaparton.
0: Igen, de akkor úgy mondom, hogy itt volt a Józsefvárosban. Volt a leges Vesz-Bali, így van a Dunapart. Utána beköltözött.
1: A Corvin mögé.
2: Futó utca.
0: Így van a Futó utcában. És akkor én még le is fotóztam még az Ericsson típusú fényképezőgépes mobiltelefonommal az első pultot. Pár pult volt, néhány Tilos Rádiós pólót lehetett megszerezni, és akkor ebből nőtte ki magát végül az a giga rendezvény, amelyik most pénteken indul el.
2: És megvannak ezek a fotók?
0: Persze.
2: Hát akkor ezt is ki lehetne sorsolni, kinyomtatni.
0: Megkeresem majd, mert végül az akkor már összekapcsoltam a laptoppal ezt az Ericsson fényképezőgépes mobiltelefont, és nem is nagyon szerettem, mert ezek már akkor kiszínezték, ilyen ügyesen kihúzták ilyen kontrasztosra, de ilyen nagyon telített színeket rakott bele, nagyon szerettem ezzel fényképezni, hogyha rendesen volt fény, akkor ilyen tök jó fényképek készültek belőle,

0: Akkor még ilyen 3, 4, 5 millió forintok voltak, és emlékszem, hogy akkor, amikor 2017-ben mi megrendezzük az ütőképes napot, amikor egy ökölvívó ringet építettünk a Dürerben, amire mindenki azt mondta, hogy ne csináljuk, mert ez nem fog működni. Nekünk szikrányi kétségünk nem volt. Utólag nem értem egyébként, hogy miben bíztunk, de rajta voltunk a flón. Leszerveztük a Magyar Ökölvívó Szövetséget Janibával, van olyan Ibával, kötöttük össze az életünket, aki ott volt akkor a Mária utcában.
1: Igen, emlékszem rá.
0: Az a típusú. Jani Bá úgy csinálta, hogy ő nem e-mailezett meg, csetezett, ő hívott. Viszont ő addig hívott.
2: Jani Bá don't text, mint a macsit.
0: Igen. És akkor, hogyha felvettem, akkor Jani bátyám belekezdett. Felvettem 26-ot szorra, tudod, akkor már világos volt, hogy nem fogja. Na, Feri! Akkor mondom, és akkor hozzákezdett és mondta, és akkor végül így megalkottuk, az akkor rekordot döntöttünk, és mi 2 vagy 3 millió forintot szedtünk össze azzal, hogy lehetett fogadni a boxolókra, és akkor csináltattunk tilos dollárt, papu volt a tilos dolláron, és az volt a trükk, hogy a bejáratnál beváltottuk már a lóvét tilos dollárra. Tehát tulajdonképpen már a bejáratnál elvettük a pénzt az emberektől, az összes többi a porhintés volt, és akkor utána fogadhattak a tilos dollárral, és aki nyer, az pedig tombola szelvényt kapott, a nyeremény, tehát azt visszaváltottuk utána tombola szelvényre, a lóvé már régen nincsen, az már bejáratnál eltűnt, és akkor utána lehetett nyerni nagyon-nagyon komoly dolgokat, és...
2: nagyon-nagyon komoly dolgokat, igen.
0: Óriási volt.
2: Az egyik, hogy win-win. Igen. Mindenki olyan.
0: Win-win, mindenki olyan, de legjobban a tilos rádióját. Hála legyen a magasságos jó istennek. És akkor az óriási volt, az egyébként azt a szityúik is, nem tudom, hogy tudtuk rajtuk áttolni, mert azok végig úgy voltak, hogy igen, és akkor szét kell húzni az összes azt, és van közös metszete az ökölvívóknak, meg a tilos rádió hallgatóknak, és mivel mi nem ismertük az ökölvívókat, ezért azt gondoltuk, hogy van. Így azt gondolom, utólag, ha ismertük volna, jobb, hogy nem ismertük, mert azt mondtuk volna, hogy nincsen, de így végül...
1: Őszintén tudtatok igazat mondani.
0: Igen, és én mondtuk, hogy mi ne lenne? Hát ez ugyanaz, hát aki szereti a sportot, hát nem, ez egy más típusú társadalmi csoport volt, és akkor Magnus Jociékot pakolták jóféle amerikai hip-hopot a bunyó alá, és akkor az elején voltak ilyen kis pofoszkodósok, serdülők, ilyes, az is jó volt, de utána a nehéz súlyban ott tényleg csattantak a pofonok, mentek előre, fú, jó volt, kajak volt, nagyon jó volt. Na, csak azt akarom mondani, és akkor ezek voltak azok a gyűjtő kampányok, amelyek hozták a lóvét. Az emberek erre azt mondták, hogy erre beteszik, és akkor utána a Covid alatt is tudtunk sorsolni, akkor meg úgy adtuk át az ajándékot, hogy bejöttek érte külön, és akkor a rádióban sorsoltuk.
2: Volt már ez a Covid, ez annyira, nem emlékszem, hogy is zajlott az alatt, hogy akkor a tilos maraton, vagy hogy volt az?
0: Az úgy volt,
2: hát, tényleg nem emlékszem,
0: egy elmaradt, és akkor a rádión keresztül ment a gyűjtés. Úgy csináltuk, hogy a tombola szelvényeket a hólyóig elkészítette grafikailag, és akkor úgy csináltuk, hogy aki elküldte az utalást Cinónak, és beleírta az, hogy tombola, akkor azt annak megfelelő értékű tombola szelvényt lefényképeztünk a Szent Dohányzó asztalon, ezt elküldtük neki e-mailben, és akkor
2: húztuk a számot,
0: és honnan tudtuk, hogy jövő?
2: Betelefonált. Hát volt egy visszaigazoló, tehát hogy volt az e-mailben volt valami visszaigazoló kód, vagy valami volt, amivel igazolni tudta, hogy az övé. De így volt.
0: Igen, mert volt rajta egy plusz szám,
2: igen,
0: és ezt a plusz számot beolvasta, mert ez csak azt tudhatta.
2: Persze a tombola szemnek volt egy száma.
0: És igen, és volt még egy szám igen, rajta. Igen, sőt, így van, igen, pontosan. Így van. És akkor így csináltuk, és akkor azzal is általában 1-2 millió környék ütöttük, meg amúgy is a tombola az nagyjából a 2 nap millió környéket hoz. Ugye mi a szombatot meg a csütörtököt csináljuk, és akkor úgy, hogy a nyereményeket azokat beszerezzük, én valamennyi cash belerakok kisebb dolgokra, képet keretezni, ilyesmi, de hogy az megint csak úgy adományként, tehát a tombola az nettó összeget hoz a rádiónak, tehát annak nincsen költsége, és akkor most a kerékpáros nap talán annyiban lesz majd más a kerékpáros napi tombola sorsolás, hogy állítok egy halombiciklit sorsolunk. Tehát az lesz, hogy most úgy lesz megdobva rendesen. És akkor ezen a tombola sorsoláson, a szombatin egyben le is zárjuk a NER korszakot, és akkor kisorsoljuk ezeket az embereket.
2: Gyurcsány.
0: Akik részei. Gyurcsányos plakátunk nincsen, sajnos.
2: Ha magát az embert.
0: Főnyereményként. Megnyerhetett Lári-Fári. Én úgy megnyerném, hogy a lakókocsival együtt, és akkor a lakókocsi marad, Feri meg ledül.
1: A könyvét.
0: Na, tőle tudnék mit kérdezni. Miért zárattál börtönbe?
1: Hát nehéz.
0: Én nem lenne nehéz attól.
1: Hát jó.
0: Itt
1: és Viktortól? Nekem volt egy álmom.
2: Most nincs kedve nyilatkozni, mert nem rádióképes, akkor
1: megint. Volt egy álmom, ahol azt álmodtam,
0: kérdés,
1: hogy
2: a kérdésbe is lehet.
1: Nyaralunk, és hogy egy nyaralóba vagyunk, valahol, nem tudom, kb. Ilyen Balaton nyaraló lehetett, és akkor így egyszer csak bejön egy olyan nyaraló, ahol több
2: ez egy álom?
1: Van, ez egy álom. Ja, okay. És akkor bejön egyszer csak egy operatőr háttal, vesz valakit, és megjelenik Orbán Viktor. Ez még a választásoknak a közepe. Tehát ez a kampány hajra, tehát teljesen a közepe.
0: Volt az állam.
1: És akkor szemből látom Orbán Viktort, és akkor mondja a kedves ember, hogy ne szólj semmit. Ezt az álmomban mondja, aha, hogy ne szóljak semmit. És ugye ott fog éjszakázni ezen a helyen. Jó, oké. Okay. Következő álomkép, hogy így az álmomban hajnalba felébredek, hogy na jó, oké, hogy ő itt alszik, de csak nekem van kávéörlőm, és hogy nehogy már az én kávéörlőmet használjam.
0: Vérem, így van.
1: És akkor kimegyek hajnalba, leörlöm a kávét, akkor már iszok is egyet, és lefő a kávé, és erre megjelenik Orbán Viktor, belép a konyhába, hogy na hát akkor pont jókor jöttem. És leül velem szembe, kitölti magát a kávét, és megkérdezi, és miért nem akarsz rám szavazni? És akkor ebben a pillanatban ébredtem fel.
2: De megijedt is rászavaztál, fogadjuk, nem majd, de...
1: Nem tudtam, hova kell. És akkor ezen gondolkoztam.
0: Milyen érzés volt ez, amikor megkérdeztem, mit akartál mondani neki?
1: Hát nem, sokat gondolkoztam rajta, hogy vajon mit kellett volna a jó válasz. És akkor igazából hát valószínűleg valami olyasmit mondtam volna, vagy már így több gondolkozás után, hogy hát ezt a kérdést így feltenném magát. Hát, hogy azért nem rá fogok szavazni, mert hogy van két diplomám, és hogy mégse abba a mégse olyan tevékenységet végzek, amivel ezt a
0: magyarázkodás, ki kellett volna rúgnod a lábát?
2: Azt kellett volna, hogy te F-fel és a vége O-val kell, azért vagy.
0: Nem mert ezek a csokik kérdeztem. Ilyenkor álmodok, hogy elnék, és mindjárt szólok az egyik ismerősömnek. Jó, csoki, be tudnál jönni? Miniszterelnök úr akar kérdezni valamit. Bám! Én meg az az érdekes, hogy én meg becsicskulok, amikor ezekkel álmodok. Én álmodtam nagyon sokszor Putyinnal is, mindjárt elmondom. Halló?
3: Hello, sziasztok! Most nem hallgatom a műsort, viszont nem tudom, nem később még egy bicikli felajánlás.
0: Nagyon jó, testvérem, milyen kerékpárt?
3: Ez egy... nincs egy annyira jó állapotban, viszont hogy hívják ezt most ilyen gyalogot itt közben, mikor ketten ülnek rajta.
0: Tandem. De lehet használni, tehát működőképes?
2: Csak nem
3: lehet. Figyelj, én mikor legutóbb használtam az volt, de körülbelül 10 éve egy padláson van. Nem vette tőletek egyébként. De biztos, hogy kéne vele valamit csinálni, hogy igazán lehetne használni.
0: Hozd be, testvérem, ide a rádióba!
2: Ketté vágjuk.
0: Be tudod hozni?
3: Hát netes, de megpróbálom, de ha nem, akkor jövőre.
0: Jó, ha nem, akkor jövőre, felírtuk, de hogy itt van a közelben, akkor ha behozod itt, beteszed ide az udvarba, így ne lepődj meg, hogy már lesz egy másik, aha, és akkor, amit most tettek oda reggel valaki, és akkor megpróbáljuk megjavítani addigra.
3: Figyelj, én ezt a héten nem fogom tudni betolni, de lehet, hogy akkor Most ha nem tudom, egy pár hét múlva betolom, akkor az ott egy évig hát áll, nem olyan jó.
0: Az nem olyan jó, úgyhogy ha betolsz egy 5000-est a héten...
3: Azt mindenképpen fogom. Most gyűjtötök már, az az adás?
0: Nem, jövő héten, ugye tedd el addig.
2: De neked kivételtesz.
3: Akkor elkezdem egy 5000-essel, jó?
0: Köszönjük, testvérem! Köszönjük.
3: Na, oké, akkor hajrá!
0: Ciao. Na, ilyen azért van egyébként egy pár bringánk, amelyiket így nehéz megcsinálni. Na és akkor az van, hogy nekem szinte kivétel nélkül ezekben az álmokban az van, hogy oda dörgölődök hozzájuk, és becsicskulok, azt képzeld el. Például volt olyan, hogy Putyinnal beszélgettem magyarul. Beszélgettem, és hogy inkább így meg akartam felelni az elvárásaiknak, és éreztem az ő hatalmukat, és azt, hogy az ő hatalmuk rám is fényt vet, sötét fényt, de hogy inkább ezt nagyon érdekes, mert az az önképe magamról, hogyha találkoznék, akkor nem tudom én, megpróbálnám kirúgni a lábát Putyinnak, de egy cselgáncsodik, tehát valószínűleg földhöz csapva még ennyi idősen is.
1: Egy medvére is.
0: De azt mondom, hogy csak mi van a Putyin? Bang!
1: Bud Spencer.
0: Vagy esetleg megpróbálkoznék oroszul beszélni hozzá. Zdravstvujte, Vladimir.
2: Hát ez ide kevés lesz.
0: Minyazavut. František, you know?
1: És megmond lehet az osztály létszámot.
0: A tiktotakoj!
2: Inkább menj át az utca másik oldalára.
1: Mindenkinek jobb. Hát ez az is felmerült bennem, hogy ez mennyire a gondolatrendőrségnek a jelenléte, hogy ne így.
0: Lehet, igen. És akkor ugyanezt történt Orbán Viktor, hogyha meg vele találkoztam álmomban.
1: Nem is oroszul beszélt?
0: Nem, bár lehet az kellett volna, hanem ugyanúgy az történt, hogy megpróbáltam a kedvébe járni. Tényleg borzasztó érzés volt ilyenkor fölkelni reggel, hiszen teljesen más típusú...
2: Legalább tudjuk, hova húztad az X-et.
0: Persze, én az utolsó. Most azt gondolom, most az igazi underground az a Fideszre szavaz.
2: Igen, aki hipster, a Fideszre szavaz.
0: Na, 8 óra 27 perc van, most már lehet, hogy... Nem írt valaki, hogy be van-e már csicskítva a köztársasági elnök rendesen, vagy akkor mentek a reggel a behajtók. Jó reggelt, elnök úr!
2: Én amúgy...
0: Le kellett volna mondani!
2: Egy mondatban, de hogy nem tudtam, hogy ez lesz ma 8, hogy mi történik, hogy
0: most
2: elviszik.
0: Most azt történik, hogy mivel meg volt mondva a május 31 a határfőnök. Addigra, ha nem mond le, akkor meg lesz csinálva. És akkor így, mivel nem mondott le, és kiírta, hogy ő amúgy egyébként, hogy ő milyen nagy ember.
2: Meg valami bizottságnál kért.
0: Valami velencei csillagi bizottságnál, hogy majd akkor ő itt, gondolom, Biennáléval kapcsolatban, hogy nem tudom, hogy akkor majd ő itt...
2: De hoztak még egy... Talán idén, vagy pár hónappal ezelőtt, hogy a köztársasági elnök, hogyha azt mondják, hogy mondjon le, ő meg, tehát hogy annak ellenére is azt mondhatja, hogy nem fog lemondani, mondhatja, és nem távolíthatják el.
0: De eltávolíthatják úgy, hogyha egy teljesen új alkotmánybíróságot rak össze, és ez az alkotmánybíróság már kiszolgálja azt az igényt, hogy a semmire kellő, a társadalmat folyamatosan semmibe vevő, egyszerű szatyor végül akkor mondjon le, és akkor így ez még megalázóbb és még méltatlanabb lesz a karakteréhez. Tulajdonképpen
2: már
0: ott már
2: nem tudna.
0: Hát már nem, volt. Már nem. Azt egyből akkor kellett volna, amikor megbukott a rendszer, akkor azt mondani, hogy oké. Okay.
1: Később tegnapig. Hát amíg nem, tegnap akkor... azt mondja, hogy jó, végül nem, is gondolkoztam, igazatok van.
0: Ember maradt volna.
1: Igen,
0: de ezt nem tudjuk mondani. Eszkaláció, ezt úgy hívják. Ez ugyanaz, mint a Vietnámban az amerikai hadsereg. Azt mondani, hogy hát gyerekek, sajnos nekünk ez nem ment, azt legalább akkora bukta, mint az, hogyha benne maradsz a háborúba, azt legyőznek. És ugyanezt látod egyébként remékében Irakban, hogy ezért sasszízik jobbra-balra Donald Trump a hormuzi szorosban, hát de azért nagyon nagy eredményeket azért nem sikerült elérni azon túl egyébként, hogy fölnyomta az egekbe az olajnak az
2: árát. Hát most már az lett neki eredmény, hogyha tényleg a
0: hogyha
2: 250 dolláros, hogy milyen rányomtatja magát, mert ugye...
0: Mennyire betegnek kell lenni, de az egész világnak mennyire betegnek kell lenni ahhoz, hogy végignézzük, hogy az a majom, és most nem a dehumanizálós értelemben mondom, hogy képes, és tényleg önmaga fényét annyira föltolni, hogy életében az Amerikai Egyesült Államok elnöke rányomtatja a fejét a pénzre. Tehát ehhez tényleg bolondnak kell lenni, és a világnak is annak kell lenni, amelyik ezt végignézi.
1: Hát igen, ez a Visszajövőben 2.
0: Biftenen. Egyértelműen Biftenen. Persze.
2: Hát róla
0: csak azt akarom mondani, Isten áldja Amerikát.
2: Pont tegnap volt.
0: Zálljunk ki a kocsiból, tata! Kevés jó szinkronos film van, de a visszajövőben az egyértelműen.
2: De amúgy már engem az, ez a május 31, ezt így elfelejtettem, de az, amit hallottam pénteken, ezt az Orbán Viktor meg az ENSZ bármiféle magas pozícióban.
0: Kicsoda?
2: Hogy az Orbán Viktor az ENSZ felé kacsingat.
0: Mit kacsingat?
2: Hogy az ENSZ-ben

0: Gorbacsovon, a szovjet SSK-ba, szóval én nagyon-nagyon sötéten látom ezt, nagyon. És az, hogy ezekkel az emberekkel valaki így beszél, hát ez semmi. Hát 20 év, várbörtön, talpig nehéz vasban. Szóval ezt, amit ők ezzel az országgal csináltak, és megbocsátás, egy hónap után, amikor még bocsátott se kért senki, hát gondolkozzunk már egy kicsit. Nincs, nincs kegyelem.
1: Igazad van.
0: Abszolút nincs kegyelem. Majd 20 év múlva. Akkor lehet róla dumálni.
2: Szabadulnak.
0: Nagyon, nagyon, igen, én ettől még a témától is ideges leszek, mert a barátaim is elkezdték, hogy hú, szegény súlyok meg minden.
3: Szegény súlyok.
2: De ezt azért mondtam én is példának,
4: szegény, mert... Szegény súlyok az összes olyan törvényt aláírt, ami kirekesztett minket, ami megpecsételte a sorsunkat, amelyik a magyarságunkat tiporta. Hát tényleg...
1: Ők is csak a vizualitással játszanak. Mutatják ezt az ilyen... Nem is tudom milyen embert, aki ott
4: semmilyen,
1: semmilyen embert, aki ott se volt, és hogy így nem tudom, és hogy így megvan, megrázkodik ettől, hogy így még nem tudja, hogy most mit csinál, most akkor így őt szidják, de azért megtapsoltatja magát, vagy így azt érzi, hogy akkor...
4: De mit csinált volna,
0: ki volt, nem lenne magánál.
1: Igen.
0: De most nézd meg az előző kettőt, vagy akár az Ádert is be lehet számolni, a Schmidt Pált, azt én ismertem személyesen, mert híradónál dolgoztam sokáig, az egy akkora bunkó volt még négy szem közt is, hogy valami hihetetlen.
4: Sajnos,
0: hogy és utána meg jön a Novák, most akkor azt is sajnáljuk, hát szegény, brühühű, lemondott, júj.
1: Könnyek
0: szóval között. Nem, ez nem így működik, ki kell söpörni az egész bandát, és megvetésre bélyegezni örökre. Szóval ezt, aki megcsinálta, és akkor mondják, hogy a mindenkiből ki lehet hozni, és ezért, tehát hogy a hatalom az mindenkit elkorcsosít, és ezért kell a 8 év limit. Nem tudom, én voltam már nagyon gazdag, még nagyon csóró, kurvára örülök, ha
4: és
0: van
4: most
0: egy
4: nagyon
0: lakásom,
4: gazdag vagy pont?
0: Van mit ennem, és kész, nekem nem ízés, szóval, hogy akiből ezt ki lehetett hozni, az egy beteg állat.
4: És most most a nagyon gazdag szakaszban vagy?
0: Tessék?
4: Most a nagyon gazdag szakaszban vagy?
0: Nem, most abban a szakaszban vagyok, hogy mindenem megvan, és semmi panaszom nincs.
4: Nagyon jó, csak van egy tilos maraton kapcsán gondoltuk, hogy akkor tisztázzuk ezt a szakaszt, hogy mennyire tudunk
0: majd legújni. A tilos maratonra fölhívlak titeket a...
4: Nagyon jó, egy hét múlva köszönjük, délem. Így van, köszönjük
0: ja,
4: szépen.
0: Amúgy mikor kezdődik maga a rendezvény, mert szívesen pénteken. Mennék, külföldön lakom.
4: Pénteken kezdődik a rendezvény 5-én, most hétvégén. Hogyha az ötödike,
2: és
4: igen, és rákövetkező héten vasárnap hajnalban zárja Csoki Csibész
0: a terembe. Pár napot akkor benne, akkor jó, akkor menni fog.
4: Gyere, várunk szeretettel.
2: 8-9 nap, igen.
0: Jó, oké. Okay.
4: Köszönjük.
0: Okay. Sziasztok.
4: Hello. Na, azt mondja, hogy megérkezett Magyar Péter, Görög Márta igazságügyi miniszter a Sándor palotába. Előttük negyed órával ért oda a súlyok.
2: Na.
4: Azt hittem, hogy bent alszik.
2: Hol? Vaságyod? Jön az a karbalit.
4: Hát azt hittem bent alsz, nem ott laki. Még ezen kívül van egy kecúja?
1: Igen.
2: Egy.
4: Még ezen kívül a palotán kívül?
1: Igen.
2: Van egy nagyobb.
4: Na szóval csíkos pizsamában megérkezett Sándor palotába Súlyok László.
2: Tamás,
4: mindegy. Érkezéskor Magyar Pétert taps éjjelzés fogadta, a helyszínen szimpatizások és ellentüntetők is felsorakoztak, összesen kb. Fél tucatnyian újságírói fogás, az 6.
1: Voltak nézők,
4: elszúrtan írtad a kiabáltak egymással. Felfel hangzott némi hazárulózás is. Hazáruló! Magyar miniszterelnök, a magyar miniszterelnök. Előző nap délután a Facebookon, azt tudjuk, ezek után Súlyog Tamás megüzente, tudjuk. Magyar Péter miniszterelnök később tömören reagált, tudjuk. 6,3 milliós fizetést, tudjuk. Nem tudunk most többet egyelőre, bent vannak, tárgyalnak. Most arra...
2: Pimpongoznak.
4: Na oké, aki háromszor lezúzza.
1: Kőpapírolóznak.
4: Nem, most az megy, hogy megy a csicskítás bent. Tamás, mit mondtam neked? Megjönjön a pénz 8-ra. Halló!
5: Sziasztok, Norbi vagyok. Még egyet finomítanék ezen a sztorin, ezen a súlyok sztorin. Hát a faszit úgy rakták pozícióba, hogy ezelőtte magyar földeket játszották külföldi kézre,
4: idegen
5: ami jogászként, hogy ő Szegeden dolgozott. Ügyvéd volt, hogy jogász volt, de ügyvéd,
1: zugügyvéd.
5: Halló, és berakják a csávó így. Tehát hogy ez egyértelmű, hogy azért került az oda, hogy aláírogasson.
4: Persze, ja, hát ez egyértelmű.
5: Én ebből indulok ki, az,

0: már nem is nézem, hogy ez mit művelt köztársasági elnökként, hanem hogy előtte már mit művelt, és még így is köztársasági elnököt csináltod.
1: Így van.
0: Ennyi.
1: Köszönjük, a hét. Csak még színesítem egy kicsikét, hogy ráadásul hazudott. Súlyog Tamás hazudott az édesapját illetően.
2: Igen.
1: Tehát nem az történt, ugye nem azt tudta. Mondta, hogy a, igen, nem az történt, nem tudtam, hazudott. Az hazudt a Súlyog Tamás, hogy az édesapját az előző rendszerben halálra ítélték, vagy börtönbüntetés, vagy kitalált valami sztorit. Miközben nem is ez történt, hanem az történt, hogy az apja akkora nyilas volt, mint egy ház, ráadásul nyilas vezető volt, és nyilas vezetőként ráadásul aktív részese volt a kor antiszemita törekvéseinek, tettekben, gyakorlatban és elméletben. Kis nagy nyilas volt ráadásul. Én mi hazudta?
3: Pont ő zárott
1: emberek. És akkor mi hazudta? Én nem mondta azt, hogy nyilas volt. Egy halom nyilas volt. Nem tehet róla.
3: Hát igen.
1: Halló?
4: Halló, halló. Sziasztok.
1: Halló.
4: Pont meghallgattam az egyik falubéli polgármesternek a szomorú expozéját afelől, hogy a Súlyog Tamásra milyen méltatlanul bánnak.
1: Ó.
4: Beszélni, amiket és így felsoroltatok.
1: És mit mondod, hogy mi a baj ezzel?
4: Hát az is, hogy a faluhelyen itt Nógrádban a legtöbben a Fideszre szavaztak be, és oda volt a bekötődés, onnan jött a pályázat, onnan jött a... És hogy ez most így egy amúgy nagyon csóró vidéknek egy ilyen utolsó lábát rúgták ki. Úgy érzik ők. Uh-huh. És hogy nem látják azt, hogy a majdanit is az hogyan kapcsolódik hozzájuk, mert egész idáig ezeket az embereket fenyegették igazából. Szóval most azok a képviselők és polgármesterek roppant szar helyzetben vannak itt faluhelyen, ahol elhúzták a, nyilvánvalóan a Fideszre az X-et, ilyen rendezvényeket is csináltak, tudod, megpróbálták elintézni a kisebbségi önkormányzatok, az extra szavazókat, és most ez az egész megszűnt, szóval most így amúgy egy kicsit félelmetes, tehát olyan, mintha így kívül kerülnénk a törvényen.
1: De én bízom benne, hogy nem lesz ilyen, hogy ezen a szinten nem lesz bosszú hadjárat, vagy hogy nem úgy lesz az önkormányzat
4: is. Már van, képzeld, hogy tisztás gyerekeket az iskolába simán megzáll a fideszes tanárnénye.
1: Most még ők megzállnak, azt mondja, hogy a tisztás tanárnéni megzállja a fideszes gyerekeket.
4: Vannak ilyen, nem mondák, érted, a faluhelyen mindenek van valami alapja, aztán persze, hogy mi igaz, mi nem, de nem egy ilyen van, tehát, hogy viszont egy közigazgatáson belül is meg. Na és hogy az előbb mondtad, és azért akartam betelefonálni, hogy ha majd egy tisztás képviselők hogyan fognak helytállni egy ilyen közegben, ez egy nagyon jó kérdés, én is ezt nézegetem, hogy néha azt érzem, hogy igazából csak annyi, hogy a narancsot lecserélt a kék napkendőre valaki, de hogy a motivumok, tudod, ez a szalagvagdosósdi, virágkoszorúsdi, mit tudom én, hogy ez egy csomó helyen így megmaradt, és így nem látom azt az érdemi koncepciót a fejében, amit mondjuk az ember elvárná egy ilyen helyben induló képviselőtől. Hogy...
1: Hát igen, ez lesz a nagy kérdés, hogy a politikai
4: tiltakozás. Na, az van, és kurva nehéz topik, teljesen átláthatatlan, hogy mi zajlik, hogy kerülnek pályázatok, pénzek, döntések, szerződések, és azért rohadt nagy rumli van most itt igazából, és ezt szívembe kéne rakni, viszont nem látom ezt a potenciát.
2: Uh-huh. Hát ugye még csak egy hónap telt el, szóval...
1: Persze, még ráérünk, de az tök fontos, hogy ezeket a kérdéseket megfogalmazzuk, ezeket artikuláljuk, és láthatóvá tegyük, mert hogy akkor azzal tudjuk ezeket a képviselőket arra bizonyos szempontból kényszeríteni, hogy foglalkozzanak ezzel, meg hogy ösztönözni, így van.
4: Na és pont ez az, hogy ezért lesz fontos mostantól kurvára-durvára az, hogy a civilek szüljenek, és fogalmazzanak meg dolgokat, mert magától a képviselő nem fogja tudni kitalálni a tutit, én azt gondolom, hogy kell neki segíteni. És ott így a civilek tudják megadni, és ez a kormány szintjére is igaz. Nézd meg, hogy hány embert szipkázott be a civil szférából. Amúgy tök jól, tehát nekem az nagyon tetszik, hogy van emberek kerülnek, mit tudom én, gyermekjogi alapítvány vezetője pozícióba, akit nem tudom, tehát hogy én ennek tök örülök. Hogy ez még faluhelyen is lefut, azért egy komoly kihívás, én azt gondolom.
2: Igen. Az is fontos, hogy ne azt nézzük, hogy ki kire szavazott április 12-én, hanem hogy itt nem a szavazókat kell büntetni, hanem a politikusokat.
4: Talán. Ez tökéletes, így van, csak kizárójelbe beletudném, hogy ez egy ilyen bűnszerveződés. És hogy tudod, hogy én értem, de itt egy 20%-nyi réteg abban élt, hogy nek a bűnszerveződésnek valamilyen haszonőrzője vagy tagja volt. És persze ne a Fidesz szavazókat büntessük, de hogy ez nagyjából összefügg, összecseng. Nagyon nagy a halmaz változat, tudod, hogy hogyan lehetett pályázat nélkül munkákat elvégezni, vagy meg se csinálni. Vagy ezek ugyanazok az arcok. De meg voltak véve, úgymond, érted? Ja, ja. Érettel, az szép szóval, stb. Szóval nagyon nehéz meghúzni ezt a vonalat, hogy oké, most lefejezzük a Sándor palotát, ez nagyon szimpatikus gondolat. Valóban egy ilyen, tehát egy összekongesztus, ami szól szerintem a legfőbügyésznek, szól szerintem az országos bírói tanácsának.
1: Hát meg üzenet is.
4: Nagyon sok embernek, aki talán megérti, hogy itt most áprilisban nem egy idő történt nyakkendőcsere, hanem az van a gyerekek, hogy itt nagyon komoly számadásnak kell történni, mint ahogy azt mondják is többen. Én is ilyen megbocsájtos arcok, mert nagyon nem szeretek embereket szemben irányítani, de aztán meg én is arra gondolok, amit az előző betelefonálom, mondod, hogy ja, amúgy ez az ember, pa, és így lepörög a fejembe, hogy mi történt, és akkor egy kicsit nekem is elmegyek ezzel.
3: Hát megmondtad, hogy 20% voltad, most ott lesz a 80%, aki viszont akkor, amit elvettek tőle, az talán több lehetőséget kap, szóval. Én nem tudom.
4: Hát a haszi értéket így nehéz felmérni, mert az a 20% viszont roppant eltökélt, van pénze, erőforrása, sokszor puskája.
1: Szívesen szolgálja az új rendszert, bejelentkezik, egy halom ember lesz, aki átáll. Halom ember lesz, aki átáll, aki azt mondja, hogy az én.
3: De én azt értem, hogy az én tudásom. Amit először mondtál, hogy a tanárnő vegzálja, a fideszes tanárnő vegzálja a tiszás gyerekeket, hát én nem is értem, hogy egy tanárnő, aki annak szenti az életét, hogy tanítja a gyerekeket, és hát is, hogy tiszás gyerekeket vegzál.
1: De csak egy kis fiam, neked olyan tiszás fejed
3: van. Nem kéne tanítania. Nem tudom.
4: Figyelj, az, hogy egy köznevelési intézményben tényleg nagyon tisztelt a kivételnek, mert vannak, és nagyon emelem a kalapon, de sajnos nagyon gyakori az volt, hogy egzisztenciális alapon berakjuk az egyébként végzettség nélküli, de rokoni száll a bíró egyént ilyen intézményebe. Ez tök általános. Tehát, hogy ez nem egy kirívó eset, hanem
1: ennek
4: ez
1: most vége.
4: Általános. Igen, akkor gyakorlatilag ez egy picit azt is jelenti, hogy fókuszunk meg a vonalat, és most kirúgjuk az összes ilyen alatot.
1: Nem, de szépen lassan kipotyognak majd.
4: Minden összeomlik már, hogy itt erre épül.
1: Igen, de szépen azért
4: valami, szerintem... ha valaki nem így került be.
1: Igen. Szóval ezért fontos kúrálni ezt a folyamatot, és minél többet beszélni erről, minél többet visszajelezni, ez lehet a garanciája.
4: Kivel kell szerveződni, beülni és beszélgetni arról, hogy mi legyen, ahogyan. Meg kéne tudni mondani. Igen.
1: Köszönjük!
4: Tök jó, hogy
1: köszönjük.
4: Beszéltünk.
1: Ciao. Ciao. Na, úgyhogy szerintem, hogyha ezt az irányt folytatjuk, hogy minél többet beszélünk erről, minél többet visszajelzünk, az mindenki számára nagyon hasznos, ezt használunk el a demokráciát. Most, hogy a választási rendszert már tudjuk használni, jöhet a következő fontos elem, a demokrácia és a kistérségi döntések befolyásolása, és akkor 8 óra 53 perc van, megnézem, hogy közben írtak már valamit azzal kapcsolatban, hogy akkor végül súlyokat hogyan sikerült végül meggyőzni azt illetően, hogy akkor be kéne már fejezni.
2: Meg lehet vissza kéne adni a Ripoly Rónai képet is.
1: Mindent vissza kéne adni, amit vissza lehet, persze az elmúlt 16 évet nem lehet visszaadni.
3: Hát pedig azt kéne.
1: Halló?
5: Halló? Halló, jó reggelt, sziasztok!
1: Jó reggelt!
5: Én csak azt szeretném kérdezni, hogy ez egy teljesen naív feltételezés, hogy azt, hogy így a választás után nézem ezeket a politikai műsorokat, természetesen az M1-et is, most már. Azt szeretném megkérdezni, szerintetek mi a véleményetek arról, hogy ezeket a fideszes nyomorultakat, akik eléggé, na mindegy, nem akarok róluk más mondani,
1: igen,
5: hogy negligálni kéne őket.
1: Hogy
5: mert
1: érted?
5: Annyi hírbe benne vannak most már, hogy szóval érted, nekik ez jó.
1: Szerintem beszéljenek, és rögzítsük, amit mondanak, mert az idő van, majd meglátjuk, hogy hogyan fognak ezek a mondatok öregedni, meglátjuk, hogy milyen érteket képvisel. Szerintem az, hogy mit mondanak, és hogyan próbálják befolyásolni a róluk kialakított képet, szerintem ez most nincs érdemi hatással azokra a folyamatokra, amelyek politikai szinten zajlanak.
5: Hát hát értem, mert mondjuk a Súlyog Tamás az teljesen más.
1: Igen, tehát teljesen mindegy, hogy a Súlyog Tamás ki hogyan és milyen módon sajnálja. A mérések azt mutatják, hogy a lakosság kétharmada az ki, hogy rúgják ki a lábát. Ennek megfelelően Magyar Péter most éppen fönt van, és megpróbálja kirúgni a lábát a Sándor palotában az asztalnak.
5: Hát ugyanúgy az MTVA-nak a fejét, ugye, meg most már ma reggelre ugye felszólított őket, hogy mondjanak, mert hát ezek az a hírhamisításos dolgok, amik most kiterültek a hétvégén, vagy pénteken. Na, tök mindegy. Igen. Az is egy borzalom, tehát szóval én abszolút felszabadultam, tök jó minden. Csak én ezek a nyomorultak, amiket beszélnek a parlamentben is, meg egyáltalán nyilatkoznak, hát ez nem is kéne, hogy megjelenne a sajtó.
1: Szerintem ez fontos, hogyha demokráciáról beszélünk, akkor nekik ugyanúgy jár a mikrofon, mondják el, bízunk annyira.
3: Igen, de amúgy egy idő után súlytalanok lesznek. Már most is különben, szóval engem már nem érdekelnek, amit mondanak, mert egyszerűen nincs jelentősége. És szerintem hát elfúrnák őket fel.
1: Figyelj, Orbán Viktornak a kijelentésén, amiben a saját oldalán kiírta, hogy meg arról számoljon be Magyar Péter, ne. Hogy 12 000 röhögő fej volt 3000 like mellett. Mi a jó is? Ezek után hogy mersz egyáltalán megszólalni, érted?
5: Ez abszolút, teljesen más dimenzióban vannak a csávok.
1: Teljesen, abszolút, igen.
5: Teljesen más dimenzióban. A másik pedig az, hogy egy olyan hír ütötte meg a fülemet, aztán befejezem, hogy négy embernél találtak 92 milliárd forint készpénzt.
1: Ne.
5: Ezt így föl tudjátok fogni?
1: Ez 92 ezer millió forint.
5: Igen, de úgy, hogy akkor hogy egy szobában neki raklapon volt? Vagy hogy?
3: Hát ott már igen, azon kellene.
1: Szóval nem, ezt hol hallottad?
5: Nem barkány.
1: De hol hallottad? Ezt hol hallottad?
5: Hát a neten volt.
1: Ja, hát azért azt tudod, azért. Írkálnak
5: meg volt. RTL híradóban is benne volt.
3: Megvan nevezve a négy ember? Vagy
5: ez nem. Ja. Négy magánszemélynél, és az a lényeg, hogy készpénz. Tehát, hogy nem aranyrúd, nem bankkártya, nem a Kajmán-szigetek, készpénz.
1: Na, beírom ChatGPT-be, találtak 92 milliárd forintot készpénzben.
5: Készpénzben.
1: Készpénzben.
3: Na?
1: Mostanában.
5: Igen.
1: Na nézzük, mostanában. Múlt héten. Na nézzük. Azt írja, hogy igen, de a hírek szerint nem úgy, ahogy valaki talált a zsákban 92 milliárdot, hanem egy nagy nyomozás során foglaltak le ennyi vagyont. A múlt héten a magyar hatóságok bejelentették, hogy az MNB alapítványokhoz kapcsolódó pénzmosási és hűtlenkezés nyomozások összesen 91,8-92 milliárd forint értékű pénzt és értékpapírt zároltak vagy foglaltak le, tehát a négyszeres szorzó nem igaz, a 92 igen. A teljes összeg nagy része bankszámlákon lévő pénz és értékpapír volt, négy magánszemélytől, itt jön be a négyes,
5: igen.
1: Kb. 506 millió forint készpénzt is lefoglaltak. A nyomozás eddig 97 személyt, 36 céget és 11 magántőke alapot érint. Tehát úgy lett össze, akkor láthatjuk, hogy hogyan alakulnak ki a történetek, hogy a négyszeres szorzó bejelent a négy embert, de csak 560 millió, a 92 milliárd szintén egyezik. Szóval egész szépen sikerült azért szétszállazni a dolgot. Köszönjük, van köszönjük.
5: Borzalom. Jó. Nem hiszem el. Köszönöm.
1: Köszönjük, ciao. Ciao.
3: Erre jó az az AI-e, egyből megmondja. Jó, de nem tudom, ez is sok arat.
2: Tényleg, most nem tudom képzelni.
1: Elveszítette Magyarországon a milliárd, a jelentőséget, hogy nagyon 6 milliárdot találtak, az mi? Miközben tudod, az 6000 millió forint.
3: Igen, az NK-nál is, amikor azt mondják, hogy 17 milliárd, és akkor azt mondod, hogy az nem is sok, pedig hát
1: hát amikor
3: rengeteg.
1: Hát a Gulyános miben van, vagy valamelyik, amelyik azt mondja, azt le kell tennünk, vagy abba kell, hogy nem bírom el fölvenni, mert azt mondja, hát de, mert hogy 2-3 milliót kerestek a valamelyik állítszínű. Hát de azt mondja, hát ennyit kerestek a diplomások, tehát 2-3 milliót. Te ember, tudod, te hol élsz, az ennyit kerestek a diplomások,
3: 2-3 hát milliót. Hát diplomás, és ő ennyit keres.
1: Ja. Nem tudom már fölvenni, ne haragudjál már, mert eltelt a műsoridő. Találkozunk kint a maratonon pénteken, már onnan fogok rádiózni, érkezik majd oda mindenki akar. Gyertek 4 órától a Karabenbó rádiózásra, jövő héten már a Tilos Rádió Maraton pénzgyűjtés. Péntektől Tilos Rádió Maraton a Dürerben, gyertek mindenki, és adjátok a pénzt, hogy tovább tudjuk csinálni. Jövő héten, hétfőn pedig innen leszünk. Szevasztok! Jó lenne, hogyha megtanulnám kezelni egyébként ezt a gépet. Szevasztok!

0: A Tilos Rádió hírei következnek. Kialakulásuk korai szakaszában juttat ezüst-jodid hatóanyagot a zivatarfelhőkbe az országos jégkármentesítő rendszer, amely 2018 májusában indult. Így kisebb méretű jégszemek képződnek, ezért a kártétel csökken. A rendszer belépése előtti 3 évben 57 ezer hektárra jelentette a jégkárt, ami 2018 és 2025 között 44%-kal 31.514 hektárra mérséklődött. Kelet-magyarországi gazdálkodók azonban éppen a jégágyúzást kárhoztatják, az utóbbi évek tartós esőhiánya és ismétlődő aszályos időszakai miatt, holott a rendszer a csapadék eloszlását és intenzitását, a felhők kialakulását és mozgását nem tudja befolyásolni, a szárazság miatt pedig ritkábban is üzemelt, ismertette az Agrárkamara közleményét a sokszínű vidék. 3,5 ezer felnőtt öregedésének ütemét és biológiai életkorát becsülték meg vérminták alapján a University College London kutatói. Ezt vetették össze azzal, milyen gyakran járnak alanyaik művészeti eseményekre, művelődési intézményekbe. Akik legalább heti egyszer áldoznak időt kultúrára, biológiailag átlag 1 évvel fiatalabbak az ilyesmit ritkán tevőknél. Öregedésük lassulása 4%-os, de havi 1 alkalom is 3%-kal jár, számolt be a Qubit. Mint Daisy Fencart, pszichobiológus, a kutatás vezetője a Guardiannek fogalmazott, bár az életet nem hosszabbítja meg, az egészség megőrzéséhez a műélvezet és a kreatív alkotás ugyanúgy hozzájárul, mint a testmozgás.
1: A Qubit beszámolója alapján egy új tanulmány szerint a bedugabálnák képesek felismerni magukat a tükörben, ami magas szintű öntudatra utal. A Hunter College Rice laboratóriumának kutatói a New Yorki Wildlife Conservation Society akváriumában 4 állatot figyeltek meg. A klasszikus tükörteszten az egyik bálna, Natasha, testének egy részét megjelölték, és 2 irányú tükör elé engedve az állat tudatosan odafordult a megjelölt testrész vizsgálatához. Diana Rice, kognitív pszichológus szerint az állatok a tükröt eszközként használták, hogy testük más módon nem látható részeit is megfigyeljék. Eddig az öntudatra képes fajok listáján az emberszabású majmok, a palackorú delfinek, az ázsiai elefántok, a szarkák és bizonyos mértékben a tisztító halak szerepeltek. Rice figyelmeztetett, hogy szükség lenne a tengeri emlősök védelmét szabályozó törvények megerősítésére.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Sziasztok, ez tehát a Politúr, van vagy mindjárt nézem, 54 percünk a világ megváltására, a nemzetközi kérdésekre. Én bevett szokás szerint Makropóló vagyok, a hangpultot ezúttal Ozi koptatja, valamelyőtök már megbírált ezért a fordulatért, de se baj, és keresgélem a, vagy keresgéljük a beszélgető partnereket, akik ezúttal is Nemes Gábor meg Németh András lesz, az egyik a nyugati végekről, vagy a bal szélről mondjuk a térképen, a másik így bal összekötő, mondjuk a HVG Kelet-Európa szakértője. Remélem, hogy előbb-utóbb meglesznek, vagy ha nem, hát telefonon bejelentkeznek a tirovásotokra, mert akkor a telefonvonal foglalt lesz, vagy addig segítsetek, mert különben Ozi kénytelen kérdezni a világról. Engem, pedig én csak egy egyszerű DJ vagyok, vagy DJ műsorvezető mondjuk úgy. Tehát, hogy mi történt a kínai csúcsokon, mert még mindig volt utóélete, mit keresett Vučić, szerb elnök Pekingben, és mit ígért, mit kapott. Aztán lesz most egy asztanai csúcs, ez a új kazak főváros, ahol ez az Eurázsiai Gazdasági Unió Putyinféle szövetség találkozik, hogy ott vajon várható-e bármi, mi történik Ukrajnában, hogy szólalkozott össze idézőjelben Merz német kancellár az ukrán elnökkel, Volodymyr Zelenszkijjel, de Törökország hogy vesz magának ellenzéket, vagy hogy csinálna magának szalonképes ellenzéket Recep Tayyip Erdoğan elnök, és egy Orbán szövetséges kerülhet hatalomra Szlovéniában, János Jansa személyében. Tehát van miről beszélni, ami a külpolitikát illeti, úgyhogy a belpolitikát azt nagyjából kimélni fogjuk ebbe a következő jó 50 percben. Remélem, hogy előbb-utóbb sikerül megkeríteni a kollégáimat, Nemes Gábort, vagy Németh Andrást, vagy segítsetek rajtunk addig, amíg a kutakodás folyik, akár kérdéseitekkel, akár a korábbiakat illető, mármint a mi műsorunkat illető kritikátokkal, vagy kiegészítésekkel, de szerintem el fogunk boldogulni ebben a következő 50 percben. Feltételezem, hogy a telefonszámainkat tudjátok, mert én már rég elfelejtettem, de akik beszoktak telefonálni, azok bukóból nyesik. Úgyhogy bízzunk a jó sorsban, aztán valami lesz. Ozi, téged mi érdekel a nemzetközi politikából?
1: Ez nagyon jó kérdés. Engem annyira nem igazán vonz ez a téma. Én nagyon szívesen segítek most lebonyítani a reggeli műsort, amennyire tudom, de nem biztos, hogy nagyon hasznodra leszek értelmes kérdésekkel ezekkel kapcsolatban.
0: Úgyhogy nem mindig kapok értelmes kérdéseket, és egyáltalán semmi garancia nincs arra, hogy én értelmesen tudok válaszolni, de amíg bárki betelefonál, vagy akár a beszélgetőtársak telefonon be nem jelentkeznek, addig mondom a magamét, hiszen jó, a két hetente jelentkezik ez a műsor, úgyhogy nyilván van visszakanyarodás is, meg közben előrelépés, mert Trump meg Putyin is Pekingben járt érdekes módon szinte egymás sarkában, mert Trump azt mondta, hogy a iráni válság miatt egy hónappal el kellett halasztani az útját, nem mintha egy hónap alatt bármi változott volna, akár a Hormuzi szoros térségében, ahol kölcsönösen folytogatják egymást. Na, van betelefonálunk, halljuk. Halló, halló!
2: Szervusz, Tékja 2540. Ha jól értettem, kérdést lehet föltenni, ugye?
0: Persze. Bármit, aztán vagy tudok rá válaszolni, vagy megígérem, hogy két hét múlva fölgyűröm az ingújam.
2: Én nagy politikus vagyok, de én azt gondolom, hogy két dologról szívesen hallanék mélyebben, mert ezt ugye a magyar külpolitika szemlében annyira nincs jelentősen felvillantva, hogy mi a helyzet Londonban a munkáspárti kormányzással.
0: Igen.
2: Ez szerintem kevésbé van kibont, hogy miért vannak ők válságban, és hogyan állnak hozzá természetesen az ukrán kérdéshez. És kevésbé látom, hogy az Európai Uniónak a hozzáállása, hát azt mondjuk látjuk persze, de ugye gondolgatni a mélységét a hormuzi megoldással kapcsolatosan.
0: Hát én megoldást nem tudok, de boncolgatom szívesen.
2: Na hát a boncolgatásra.
0: Jó, szívesebben boncolgatom, mint a brit helyzetet, mert azért nem vagyok igazán nagy johnistája az angliai változásoknak. Az biztos, hogy Sir Steel Camel kormánya nagyon nagy válságban van, sőt, ő személyesen is már több kihívója akadt, aki a helyére lépne a munkáspárt élén, és a közelmúltbeli helyhatósági választásokon egy nagyon érdekes változás volt, amiben szívesen belemegyek akár ilyen európai kitekintésben is, tudnélik, a két hagyományos nagypárt, hát ott kétpárti rendszer volt, igen, mondjuk igen. Így a konzervatív párt meg a munkáspárt, aztán néha egy kicsit benyomult közéjük a liberális demokrata párt nevű középutas párt, de pont a Brexitet levezénylő, mondjuk úgy, hogy jobboldali populista, hogy ne szélső jobboldalinak nevezzem, ez a Nigel Farage-nak a pártja nagyon-nagyon komolyan előre tört, tehát több helyütt a munkáspártot is megelőzve, ami a tendenciáját tekintve nagyon pikáns, mert hát azért amennyire le lehetett venni, és te az európai összefüggéseire is utaltál, hogy hát azért a britek ezt a Brexitet szinte úgy megbánták, mint a kutya, amelyik hatot kölykedzett, tehát egy csomó hátrány szenvedtek el emiatt, de a Farage meg továbbra is él és virul, és nagyon népszerű, és nagyon jó szónok, és nagyon jó hadovál. Tehát én azt hiszem, hogy ez lehet hosszabb távú trendként érdekes, hogy egy ilyen populista jobboldali párt, és szánszándékkal nem szélső jobboldali, meg fasisztoid, meg nem tudom micsodának, mutánsnak nevezném, de ez másutt is jellemző. Tehát, hogyha megnézzük Franciaországot, ott a Le Pen helyére ígérendő, ez a Bardella nevű, Jordan Bardella nevű fiatalember, elképesztően népszerű, és a különböző közvéleménykutatásokban már első helyen szerepel abban, hogy a jövő évben sanszos elnökválasztásokon komoly esélye legyen. Igen, figyelek.
2: Bardellát én hallottam beszélni. Tényleg nagyon veszélyes ember, mert nagyon értelmesen beszél.
0: Jó szónok, jó képű, jó vágású szemben mondjuk Marine Le Pennel, bár nem szoktam. Igen.
2: Mert hogy? Az idősebb Le Pen is, meg a hölgy is. Hát, ha a magyar politikából jön valaki, akkor nagyon dadogósak voltak, tehát nagyon egyszerűsítőek voltak. A Bardellában viszont az a veszélyes, ha veszélyes, mert nem tudhatjuk, hogy mifele húz. Azért érdekes dolgokat hallottam, illetve nyilatkozott, főleg az Egyesült Államokkal szembeni kiállással.
0: Tehát, ez általános egyébként, ez érdekes, amit mondasz, mert általában ezek a jobboldali populista pártok is azért a Trump-féle kurzustól igyekeznek egyre inkább elhatárolódni, tehát ezt még az Alternative für Deutschland, ez a német jobbos populista párt is azért markánsabban bírálja az amerikai politikát, mint korábban tette, vagy éppen megnézzük az olasz miniszterelnök asszony Giorgia Meloni, aki azért egy kicsit elkezdett...
2: Hát nagy pályát futott be.
0: És elkezdett középfelé tendálni. Igen, azért, mert kell a zseton Brüsszelből, tehát az agrártámogatását
2: hát, meg... Hát a realizásokat, hogy nem biztos, hogy az úgy működik.
0: De korábban ő Trump falovának, vagy micsoda, trójai falovának ítélték meg az Európai Unión belül, és hát ez mostanában már egyáltalán nem olyan jellemző rá. Tehát nagyon érdekes tendenciák rajzolódnak ki a különböző országok belpolitikájában.
2: De igazából én az angolokra térnék vissza, mert én ott látok egy kis értetlenséget ezzel a Farage jelenséggel, mert Farage Bardellához képest szerintem nem ennyire értelmes. Azért egy tanultabb embernek azért sok minden leesik. Szerintem, ahogy te mondtad, hadovál.
0: De piszok jó szónok, és jó humorérzéke van, ott ücsörög a Mona Lisa-i mosoly az ajkán.
2: Igen, csak hát egy holt üres ember. Csak az a kérdés, hogy az ő általuk megásott brit uniós csorba, azt most ő hogy tudja kihasználni. Én igazából ezt nem látom bele, annyira nem mentem mélyen bele, ezért lettem majd kíváncsi, hogy mi a bajuk az angoloknak. Egyszerűen nem jönnek a számaik, és ezt most a munkáspárt viszi el, vagy te mit látsz ebben?
0: Nem, én azt látom, hogy gazdaságilag azért neki gondot okoz az, hogy kiestek az Európai Unióból, bár egy csomó dologba visszatáncoltak időközben, még a konzervatív kormány alatt is, de Sir Keir Starmer is azért megpróbált sokat tenni, de ennek dacára nyilvánvalóan érzik a zsebükön, vagy akár hogyan is nézem azt, hogy azért ez a Brexit lesz számukra gazdaságilag nem sok szépet jót hozott. Meglátjuk, de az érdekes egyébként, hogy a legutolsó válságok kapcsán, és most egy kicsit átkalandozom gyorsan a számomra jobban ismert hormúzi szoros térségébe, de hogy érdekes változások mentek végbe előbb Putyin ukrajnai agressziója nyomán, aztán Trump és Izrael, vagy Trump és Netanyahu iráni akciója nyomán milyen változások mentek végbe. Ha csak arra gondolok, hogy a putyini agresszió nyomán két az a tényleg évszázadokon át hagyományos semleges ország, mint Finnország és Svédország belépett a NATO-ba, ami korábban elképzelhetetlen volt ebben a térségben. Vagy éppen az iráni ellenes akciók nyomán itt több ország elkezdett vagy az Európai Unió iránt érdeklődni, gondolok itt például Izlandra, vagy Grönland esetére, vagy éppen a NATO iránt, ami megint csak egy hagyományosan semleges ország, Ciprus nemrégiben megválasztott új kormányát illeti. Tehát ezek nagyon lényeges változások, és hát maga az Európai Unió is érzi azt a gazdasági súlyt, nyomást, amit a Trump-féle háború, iráni háború, vagy a hormuzi szoros lezárás, ahol ott tulajdonképpen egymást is zárják le, mert Trump az iráni kikötők ellen hirdetett meg embargót, az iráni forradalmi gárdisták, akik az akciók nyomán meg, hogy az iráni vezetést, a korábbi vezetést tulajdonképpen lefejezték, ezzel csak még inkább nacionalista vagy katonásdi felé vezették Iránt. Hát, hogy ők kormányoznak ott, vagy ők irányítják ezeket az akciókat, tehát én nem tanácsolom senkinek, hogy mostanában a hormuzi szorosba tervezem turista pecázó utat, mert eléggé veszélyes környék.
2: Sajnos a lányom ott dolgozik, de egy gyors kérdés még ezzel kapcsolatban. Figyelve. Kicsit a gazdasági vetületét.
0: Igen, hát van neki
2: dolog, ilyen. Hogy most van egy ilyen blokád, meg háborús helyzet. Én amit nem értek igazából, hogy ez a hormuzi szoros, ez ugye már azért évtizedes, több évtizede ez egy probléma, gócpontként van megjelölve, hogy ez ellen most tesznek valamit a környező országok? Tehát itt most gondolok vezetékekre, amit mondjuk nyugati irányba mennek át a Vörös-tenger irányába, vagy nem tudom, tehát hogy erről keveset hallunk, mert arról, hogy vannak drónok, meg egyéb katonai megállapodások, akár Ukrajna segíti őket, meg vannak ezek a vitás kérdések, de hogy ebben az értelemben történik, vagy van-e valami híred, információt?
0: Hát szörnyű információim vannak, mert ez az egész világgazdaságot megérinti, ez a hormuzi válság. Jó, hogy szokorában is volt, bár én attól tartok, hogy a Trump-féle katonai vezetés egy kicsit elkalkulálta magát, amikor ezt az iráni háborút elindította, mert ön és közveszélyesnek bizonyult a háború miatt a szoros lezárása. Csak arra gondolok, hogy ott a világ kőolaj szállítmányainak durván az egyötöde, a cseppfolyósított földgázszállítások, Katár ebben élenjára volt, azok is folytogató helyzetet teremtettek. Jó, ez elsősorban természetesen az ázsiai országokat érinti, hiszen...
2: Hát kihat az árban náluk.
0: Hát mindenhol, az egész világon kihat, de itt főleg például Trump olyan szövetségeseit sérti, mint India, vagy Japán, vagy Dél-Korea, és Trump fő riválisát persze Kínát is érintette, azon kívül, hogy ők megpróbáltak valahogy rafkó módon, vasúti úton szállítani Iránból maguknak ilyen naftákat, és nyilvánvaló, hogy ez kedvezett valamelyest Putyinnak, hogy könnyebben el tudja adni a földgáz és kőolaját, amennyire ez szállítható volt. De nagyon kevés hajót engedtek át, tényleg a töredékét annak rendkívül sok hajó állomásozik, még mindig ott a kineve, aki hogy akarja, Perzsa-öbölben vagy Arab-öbölben, ami hiányzik. Tehát ezért poénból mondták is, hogy Trump megérdemelne egy környezetvédelmi Nobel-díjat, miközben ő a klímaválságnak a legfőbb ellenzői közé tartozott, mert egy csomó országot arra ösztönzött, hogy a megújuló energiák termelése vagy ilyen beruházások felé irányítson, miközben természetesen ő maga tételezzük föl, hogy profitálhatna abból, hogy több ilyen LNG-t, ilyen cseppfolyósított földgázt tud eladni a nagyvilágban, de hát azt majd meglátjuk, ma az egy kicsit drágább volt, mint a kiváltandó orosz, Európának szánt és szankciókkal sújtott orosz kőolaj vagy földgáz szállítmányok voltak. De ezt mindenütt megérzik, beleértve az Egyesült Államokat is, hozzáteszem, ahol, hogyha viszonylag friss adatokat nézitek, ott a $3 körüli gallononkénti benzinár időközben jóval több, mint a másfélszeresére nőtt, márpedig aminek az iráni vezetés vagy a kínai vezetés nincs kitéve, hát az Egyesült Államokban egy szűk fél éven belül következnek a félidős választások, és azért azt a 340 millió körüli amerikai állampolgárt jobban érintik a benzinárak, vagy a helyi árak, vagy közlekedési költségek, egyebek, mint sem, hogy mi a helyzet éppen Teheránban.
2: Bocsáss meg, viszont ami az érdekes, egész szépen vázoltad az egészet.
0: Igyekeztem.
2: Engem a gazdasági része olyan értelemben érdekelt volna, hogy milyen alternatívákat találtak ki erre. Tehát erre mondtam azt, hogy a Vörös-tenger vagy a nyugati irányba irányuló úgymond csővezetékek, vagy bármilyen más szállítási módokat, alternatívákról hallottál-e? Számomra ezért érthetetlen az egész, hogy
0: én próbálom.
2: Egy háború lett volna az okos dolog, hanem mondjuk egy ilyen alternatívának, mikor talán több évbe is kerül a kiépítése, azt tudta volna esetleg izolálni iránt, és ügyesen megésíteni ebbe a kérdésbe.
0: Hogyha ránézel a térképre, én most csak ebből a szempontból nézem, mert fogalmam sincs a konkrét kőolaj meg földgáz vezetékek miben létéről, bár hozzáteszem, hogy az Iránnal korábban radikálisan szemben álló szunita vezető hatalomnak, Szaúd-Arábiának bizony van nyugaton is olyan határa, ahonnan minden további nélkül tudhat szállítani ilyesmiket, vagy éppen Iránnak, Csabahárra gondolok, ez közel van a pakisztáni határhoz, van olyan déli határszakasza, amivel a Hormuzi szorost valahogy ki lehetne kerülni, nem tudom, hol tart ennek a Csabahári kikötőnek az építése, vagy felújítása. Tehát ilyen alternatívák éppenséggel létezhetnek, de sejtelmem sincs, az biztos, hogy ezek a kis öbölmenti országok, itt Katarra, Bahreinre, vagy éppen a nem is olyan kicsi Ománra gondolok, ami a Hormuzi szoros túloldalán áll, tehát nem csodálom azt, hogy az irániak és az omániak között van valami dialógus, hogy lehet kikerülni, vagy kiknek lehet engedélyezni a kijutást, mert jól emlékszem, hogy volt olykor, hogy egy-egy tankernak, ami Indiába vagy Pakisztánba, vagy éppen a Távol-Keletre irányult, megadták az engedélyt ahhoz, hogy átlépjen, de ez csak ugyan töredéke volt annak, mint korábban.
2: Katonai megszállást a Hormuzi részen, ilyen részleges terület foglalás, amivel egy résztél kiebb tolja.
0: Erről többször volt szó, de ehhez nagyon-nagyon jelentős, hogy úgy mondjam, szárazföldi erők kellenének, már pedig korábban oda irányították az Egyesült Államok második legfontosabb ilyen repülőgép szállításra is képes anyahajóját, meg jó pár ilyen tengerészgyalogost, de ez rettenetesen kockázatos, tehát ahogy korábbi háborúkban akár az amerikai, afganisztáni jelenlétében, vagy éppen még korábban a szovjetek jelenlétében, az azért nem fokozza illető politikus, döntéshozó politikus népszerűségét, hogyha fém dobozokba érkeznek haza a katonái.
2: Az biztos. Irakról lehet valamit tudni. Róla elég keveset hallunk. Akár a politikai, illetve az ottani helyzettel kapcsolatosan.
0: Sorra rendre igyekszel zavarba hozni, mert én inkább évtizedeken keresztül a Távol-Kelettel foglalkoztam, de Irakban...
2: Beszélnék Japánról, de ez most nem van izgalmas.
0: De nem. Hát, bár ott nagyon pezseg a diplomáciai élet az egész térségben. De várja, Irakról csak annyit, várjá. Hogy...
2: Jó, egy mondat. Irakról, utána kérdezek Japánról, mert tényleg van abban izgalmas dolog.
0: Hát bizony van.
2: De a Metallédiről van mit beszélni.
0: Figyelj ide, Irakban azért a síita többségűek tudják befolyásolni a kormányzást, már pedig Irán a síiták vezető hatalma. Ez közismert dolog már az iszlámon belül, hogyha ezt tisztában van a hallgatósággal, a szunniták és a síiták miben létével vagy különbözőségével. Úgyhogy én hallottam arról, mint hogy természetesen Iraknak is ezek a arab vagy perzsaiból felé való kimenő állomásai jelentik azt a stratégiai pontot, ahonnan olajat tud exportálni. Tehát volt olyan, hogy átengedtek ilyen iraki hajókat a távol kelet felé menet, de az iráni befolyás, mint ahogy nem véletlen, hogy korábban az iráni forradalmi gárdistáknak volt egy ilyen Al-Quds nevű külföldön tevékenykedő egysége, ami a Hezbollah-t Libanonban, vagy éppen a Hamas támogatta, vagy éppen Irakban gyakorolt befolyást, és ezt a Qasim Szulejmanit éppen a bagdadi repülőtér mellett lőtték le. Tehát van befolyása Iránnak Irakra. Irak egy viszonylag csendes, nyugodtabb, idézőjelben nyugodtabb időszakát éli meg, de nem mondanám azt az egész térségre vonatkozólag, hiszen Izrael nem véletlenül szerintem még a farok csóválta kutyát, az Egyesült Államokat is igyekezett befolyásolni abban, hogy ezt az újabb támadást, mert tavaly júniusban már volt egy, azt hiszem, 12 napos támadássorozatuk Irán ellen. Az izraeliek attól tartok, hogy okkal joggal aggódnak az iráni atomtámadástól, vagy atomfegyver lététől, és hogyha jóval az engedélyezett fölött 60% fölé növelték a dúsított urániumukat, akkor meglehetősen közel jutottak ahhoz, hogy ebből fegyveréles valamit teremtsenek.
2: Hát igen, most csak annyi, hogy ugye, ha nézzük így ilyen kicsit ilyen messzi optikából, ahogy zseniálisan, mondjuk hozzáteszem, hogy nem biztos, hogy ez olyan tudatos volt, sikerült Iránt kiiktatni ugye a közel-keleti pozíciójából, ugye itt a szövetségi rendszerére gondolok, ugye Libanonba, vagy akár a többi úgymond támogatott terrorista, illetve félterrorista szervezetekben. Most Trumpnak sikerült ott visszahelyezni pozícióba. Elég lett volna csak bombázgatni, gondolom, néha az létesítményeket, ennél többet nem lett volna szabad. De visszatérve Japára, vagy pontosabban rátérve Japára, én arról hallgatnálak szívesen a te véleményedet, vagy a te meglátásodat, hogy ugye már a korábbi miniszterelnök, sajnos ugye ő már merélet áldozata lett.
0: Yabe Shinzo, igen.
2: Igen, aki azt hiszem talán a japán történetben egy nagy formátumúnak lesz majd kiközölve. Azért elindult egy finom áthangulása a haderőnek, illetve ennek a japán úgymond nemzetvédelmi politikának egy markásabb irányba indult meg, hogy ennek az utóbbi rezgéseiről a mostanság, hogy mit hallasz, mit lát, mi a véleményed?
0: Nézd, ez szorosan összefügg, mint hogy minden mindennel összefügg, ez minden műsorunkban elhangzik, de az, hogyha Kína a saját gazdasági súlyának megfelelő politikai, katonai, egyéb súlyt szeretne szerezni a nemzetközi életben, és ezt teszi a hadsereg modernizálásával, ezzel mint egy a saját térségbeli ellenfeleit is arra sarkalja, hogy a fegyverkezésre jobban összpontosítsanak. Na most ez az Abe Shinzo, akit említettél, aki merénylet áldozata lett, már ő maga ösztönözte azt, hogy módosítsák azt a második világháború után még, hát tulajdonképpen amerikaiak által tolba mondott úgynevezett békealkotmányt, ami korlátozza a japán haderő fejlesztését, létszámát, külföldi bevethetőségét mindenek előtte. Ez a 9. cikkelye a japán békealkotmánynak, ha úgy tetszik, és ez a késői utód, Takaichi Sanae asszony, az első japán miniszterelnök hölgy, tehát nőnemű miniszterelnök, ha mondhatom így, abból a liberális demokrata pártból, ami se nem liberális, se nem demokrata igazán, hanem ilyen frakciók uralta valamiféle népfrontos szövevény, de uralja a japán politikát szinte a második világháború, vagy 1955-ös megszületése óta. Ők erőltetik azt, hogy bizony hangsúlyozottan kell fegyverkezni, ez a legutóbbi költségvetési kiadások tervezetében is benne volt, sőt az, hogy ne csak ilyen békefenntartásban, logisztikai segítség, egészségügyi segítségben nyilvánuljon meg, és ennek megfelelően aktivizálódnak még diplomáciai téren is. Tehát a korábban...
2: Tajvan mellett nagyon keményen kiállta.
0: Hát muszáj nekik, de hogyha belegondolsz abba, és ránézünk a térképre, tehát a Japánba irány, a japán külkereskedelme rendkívül fontos, tehát ilyen export orientált gazdaságfejlesztést csináltak ők évtizedeken keresztül, és ha ránézel a térképre, akkor bizony a tajvani szoroson vagy Tajvan keleti partjai mentén folyik le az a tengeri kereskedelem, amiből Japán a legtöbbet profitál, eladásban is, meg importban, bevételeit tekintve is. Tehát számukra nagyon fontos, és meg is jegyezték, hogyha a kínaiak beváltanák azt a régóta meglebegtetett ígéretüket, hogyha nem megy békésen a hongkongi úton, ami nagyon nem tetszik a tajvaniaknak érthető módon, mert hát igen, abból semmi nem valósult meg. Ez az egy ország két rendszerből egy ország egy rendszer lett, és egyértelmű pekingi nyomásra. Tehát nem csoda, hogy ez nem akkora vonzerő a tajvani vezetés számára, akik azt mondták, hogy jó, hát nem kell kikiáltanunk a függetlenségünket, mert így is egy szuverén többpárti demokráciában élünk, köszönjük szépen, meg vagyunk. Miközben a kínaiak megpróbálják Tajvan diplomáciai partnereit kivásárolni, ma már az egész világon összesen 12 országban emlékeim szerint, ami még nagyköveti szinten diplomáciai kapcsolatokat ápol Tajvannal, vagy a kínai köztársasággal, ez a hivatalos neve. A kínaiak állandóan arról beszélnek, hogy újraegyesítik Tajvant Kínával, miközben a kínai népköztársaságnak, a kommunisták uralta népköztársaságnak.
2: Igen,
0: egy percig sem. Egy percig sem volt.
2: Voltak,
0: hát
2: igen.
0: Persze, mert amikor a polgárháborúban Maójék, a kommunisták győztek, akkor Csánkájsek, a nacionalisták vezére elvonult milliós számú hívével, meg a kassza jelentős részével Tajvanba, tehát ők soha nem voltak részesei ennek a kínai népköztársaságnak.
2: Tehát a folytatolgosság szempontjából ők viszik tovább a köztársaság kínai.
0: A nevet, igen. Ami még Sun Yat-szenéktől
2: hát
0: származik,
2: tehát
0: a császármetszéstől 1911-től kezdve, igen, ők képviselik a kínai köztársaság nevet, egy többpárti demokráciával alakultak, ha nem is kezdettől fogva, hiszen az oda menekült nacionalista vezér Chiang Kai-shek egy nagyon kemény katonai diktatúrát vezetett be, és aztán a fia megörökölte tőle, és akkor nagyjából a dél-koreai meg tajvani demokratizálódás, az a kelet-európai rendszerváltozásokkal párhuzamosan zajlott le.
2: Ami még érdekes lehet, ezzel a japán...
0: Ja, várjál, bocsánat, hadd varjak el egy szálat, mert elkezdtem mondani,
2: bocsánat.
0: Hogy dehogy is, a koreai félszigetet a japánok gyarmatosították. Egyébként miként Tajvan, csak azt már korábban, 1895-ben a koreai félszigetet. Később, és csak a második világháború végén a japánok egyoldalú kapitulációja nyomán váltak függetlenné. És nyilvánvaló volt, hogy mindkét Korea, ha fogalmazhatok így, tehát mind a kommunista monarchiaként kezelhető Észak-Korea, mind pedig Dél-Korea erősen bírálta a japán fasiszta uralmat. Na most olyan folyamatokat indítottak meg ezek a részint kínai, részint iráni háborús események, hogy nagyon kezdik szorosra vonni a kapcsolataikat, tehát ez a Takaichi Sanae nevű japán miniszterelnök asszony a minap Szöulban járt, és bizony komoly egyezményeket kötöttek, amik nagyon derülátónak hatnak.
2: Ezek ilyen egyezmények, mit lehet róluk hozni?
0: Én attól tartok, hogy elsősorban katonai, meg gazdasági.
2: De nem volt nyilvános.
0: Mi nyilvános, hát szóval a Putyin kínai látogatása után mi vált nyilvánossá?
2: Hát csak a menü.
0: Körülbelül, de még a Trump pekingi látogatásáról is csak a múlt héten szivárogtak ki olyan hírek, hogy hát ott bizony 17 milliárd dolláros kínai agrárimportról született megállapodás, és nem csak a legnagyobb tételről, szójáról, hanem egyebekről is. A kínaiak megaberuházásokat ígérnek meg Trumpnak. Jó, ez az ígéretek szintjén van, de ezek csak folyamatosan apránként, mondatonként szivárognak ki, mind a kínai külügyminisztériumból, mind a Fehérház környékéről. Ugyanígy nem sokat tudhatunk arról, hogy végtér is miben állapodhattak meg Dél-Korea és Japán között. Az nyilvánvaló, hogy megpróbálják puhítani a korábban dermedt kapcsolatokat, amiket még az úgynevezett vigaszhölgyek, tehát amikor prostitúcióra kényszerítettek annak idején koreai lányokat, asszonyokat, ott állomásozó japán hadsereg érdekében, és emiatt egy szobrot is állítottak a japán nagykövetség elé Szöulban. Tehát volt egy csomó olyan surlódási pont, vagy hogy a különböző dél-koreai japán trösztöket kiszolgálóak egykori cégekért milyen kárpótlást kellene fizetnie Japánnak a dél-koreai.
2: A japánok nem néztek szembe ezzel, az biztos. Tehát nem csak a örömlányokkal, nagyon kegyetlenek voltak. Még saját szövetségeseik között is végeztek ki embereket. Itt európai szövetségesekről is olvastam. De ami engem érdekelne még, mert most tényleg turizottál.
0: Átvetted a műsorvezető szerepét, amit hálásan köszönök, mert nem sikerül utolérni a beszélgető partnereinket egyelőre.
2: Nem, semmi gond. Végig csináljuk most már.
0: Jó, nyomjad, amíg más a helyedre nem lép.
2: De hát Istenem, a tilos rádióért bármi. Annyit akartam még kérdezni, hogy a délkelet-ázsiai erőviszonyok hogyan alakulnak? Ugye itt most elsősorban ez a kínai erőszakos sziget foglalások, illetve sziget mesterséges sziget.
0: Igen, a dél-kínai tengeren, szigetek, igen.
2: Különböző szigetektől van szó, akik nagyon komolyan a vietnámiak, illetve hogy Vietnám olyan kis csöndes ország, pedig egy komoly tényező is, de róluk keveset hallunk, hogy náluk mi történik.
0: Hát én igyekszem napra készen követni, mert az egyik kedvenc országom, és tényleg nem tudom, vagy 25-ször jártam ott. Hát a vietnámi elnök pártfőtitkár, aki most a közelmúltban, mint ahogy a kínai elnök pártfőtitkár megtette, ezt a modellt követvén ő is egyesítette a pártfőtitkári és az elnöki funkciót. Ő most a napokban járt a Fülöp-szigeteken, és szintén komoly egyességeket kötnek, nem utolsó sorban katonai téren is, hiszen szemben állnak Kínával a dél-kínai tenger nagyon vitatott térségében. Engem évről évre megkérdeztek korábban, hogy milyen válságszimatot érzek a következő évre, és én rendre megírtam, vagy elmondtam azt, hogy Irán körül bizony valami szaglik, a dél-kínai tenger az nagyon forrong, hiszen egyébként nem csak a kínaiak, például a vietnámiak is ott megpróbáltak egy-egy szigeten katonai erősítést végrehajtani, hogy finoman fogalmazzak.
2: A kínaiak? Ők is kommunista ideológiával.
0: Igen, egy kommunista egypártrendszer, ami azt abszolút a kínai gazdasági modellt követi, tehát a gazdaságban mindent szabad, ami nem tilos, és a politikában meg ellenkezőleg a kommunista párt egyeduralmáról megmukkanni sem ildomos, vagy nem szabad, vagy súlyos büntetést von maga után, de annak dacára, hogy 1000 évig kínai ilyen feudális félelnyomatás alatt éltek, tehát azért a néplélekben nagyon erős a kínaiak ellenes tudat, de hát rákényszerülnek arra, hogy gazdasági értelemben szorosan együttműködjenek, és például a COVID-járvány majd a kínaiak ellen bevezetett amerikai vagy általában nyugati szankciók idején bizony nagyon komolyan profitáltak a vietnámiak abból, hogy őket nem sújtották hasonló szankciók, és egyszerűen átcímkéztek kínai árukat, és értékesítették tovább, vagy vitték tovább a nyugat felé. Na most itt több országról van szó. A dél-kínai tengeri konfliktus arról szól, hogy a kínaiak a 19. század végéről elővettek először egy 7 szaggatott vonalból, majd egy 9 szaggatott vonalból álló térképet, ami kínai felségterületként tüntette fel azt a térséget, és máig 90%-ára, durván 90%-ára saját területükként tekintenek, tehát a saját területükön fejlesztik ezeket az atollokat, vagy lakatlan szigeteket katonai erődítményekké idézőjelbe, vagy repülőgép futópályává, amire Vietnám, Malajzia, a Fülöp-szigetek, nagyon kicsiny mértékben Indonézia vagy éppen Brunei épp úgy igényt tart, mint mondjuk Taiwan, ami persze merőben formális, de a közelmúltban éppen egy némiképp provokációnak tekintető taiwani vezető látogatott el az egyik ilyen szigetcsoportra. Ezek a nyugaton Spratly meg Paracel szigeteknek hívták, de ezek nagyon komoly stratégiai jelentőségük van, és érdekes módon éppen a kínaiak még az amerikai háború, tehát a vietnámiak amerikaiak ellen vívott háborúja utolsó szakaszába foglalták el a még létező dél-vietnámi kormánytól némelyiket. Tehát ez azért ott lappang. De hozzáteszem, nem csak a dél-kínai tenger, szóval a kelet-kínai tengeren Japán, meg Kína, meg Korea, meg Kína között is vannak ilyen aprócska surlódások, aminek néha egy jelképes ízet is adnak, hiszen Pekingben a kormány szállót, ahova különböző vendégeket fogadják, az Tiaoyutai-nak hívják, én magam is nem egyszer, amikor protokoll küldöttséget kísértem, lakhattam benne, amit Japánban Senkaku-szigetnek hívják, és formálisan japán fennhatóság alatt áll, de a II. Világháború óta vitatott a hova tartozása, tehát számos ilyen dili van.
2: Én amit még kérdeznék, hogy az ausztrálokról mit lehet tudni, ők azért nehéz helyzetben vannak, mert Kínától, ahogy hallom, eléggé függnek, illetve azért most itt a Trump kormány se könnyítette meg ezt a fajta helyzetet a számukra. Ugye ők is kapcsolódnak ez a dél-kelet-ázsiai erőviszonyokhoz valamilyen módon gazdasága.
0: Nyilvánvaló részint a kínai diaszpóra jelenléte és gazdasági befolyása miatt is részint, amire te is utaltál, a két oldalú, tehát kínai-ausztrál kereskedelmi kapcsolatok révén kínai

0: Például nukleáris tenger alatt járó gyártásról volt szó, ráadásul a franciák rovására.
1: Hát igen, ott nagy balhé volt, hogy kiejtették őket egy megrendelésben, amit már megrendeltek.
0: Igen, de hogyha a hidegháború végén sokat beszéltünk a különböző ilyen stratégiai pókhálókról, amikor még a Szovjetuniót kerítette be a nyugati világ élén az Egyesült Államokkal, úgy mondta, hogy ez a régi szlogen mondta, és akkor létrejött a NATO, CENTO, kelet és közel és közép-keleten, illetve a SEATO a távol-keleten, úgy most megint megindult valamiféle ilyen hálózatépítés, de már nyilvánvalóan nem a katonailag jelentős, de gazdasági törpe Oroszországgal szemben, hanem a fő riválisnak vagy fő ellenfélnek tekintett Kínával szemben. És az egyik ilyen volt ez az AUKUS, amit említettem, Ausztráliával, Egyesült Királysággal az Egyesült Államok, a másik pedig ez a négyes fogat, Quad-nak rövidítik, ami szintén amerikai kezdeményezésre Indiát, Ausztráliát és Japánt vonná közösebb stratégiai egyeztetésbe, tervezésbe. Tehát ezek a hálózatok, ezek elkezdtek kibontakozni, aztán, hogy mennyire erősek, ez, ahogy már korábban egy másik dolog kapcsán említettem, hogy mi marad az ígéretek szintjén, és mi az, amit sikerül megvalósítani, ezt meglátjuk, hiszen közben a Trump-féle vagdalkozást nehéz áttekinteni, nem egyszer már ebben a műsorban is elhangzott, hogy bocs, de én egy órája elindultam otthonról, úgyhogy nem tudom, hogy időközben Trump mit mondott, vagy minek mondott ellen a saját maga korábbi nyilatkozatából, de hát például korábban megfenyegette Indiát ezekkel az 50%-os pótvámokkal, hogyha például orosz olajat vagy földgázt vásárol, aztán engedett ebből, mert látszott, hogy a hormúzi szoros miatt mennyire szorult helyzetbe került India.
1: És egyébként elérkeztünk Indiához, aki aztán egy nagyon-nagyon-nagyon érdekes hely számomra, hogy ők hogy fognak állni. Ugye rendesen, ha visszanézzük a történelmüket, van egy nagy ellenállás, konfliktus Kína és India között, de őróluk úgy nehezen, vagy keveset hallok, hogy ebben ők mit terveznek, hogy egyáltalán az európaiakkal.
0: Hát most kötöttek valamilyen szabadkereskedelmi egyezményt ráadásul az Európai Unióval, tehát valamilyen kedvezményes kereskedelmi ügyletet. De hát az köztudomású volt, hogy India a hidegháború folyamán évtizedeken keresztül nem egyszerűen a semlegesség, hanem ahogy akkoriban illett mondani, a pozitív semlegesség pozícióját foglalta el, ami valamiféle szovjet barátságot jelentett, és nagyon komoly mértékben fügtek a különböző szovjet fegyverek és hadi anyagok szállításától.
1: Ebből nem, mert francia vadászgépeket vesznek,
0: mindent, meg amerikaiakat is természetesen. Időközben a világ legnépesebb országává váltak azzal, hogy Kínában, ha nem is jött be ez az egyke program, de a kínai lakosság egyfolytában csökken az indiainál. Nem mondható el, tehát 1,4 milliárd fölött van a népességük, miközben a kínai az ott topog, vagy csökken. De a befolyásuk nagyon-nagyon jelentős lett, a piaci értékük teljesen egyértelmű, ahogy korábban a kínai piacért versengtek a különböző nyugati megavállalatok, nem véletlen, hogy Trumpot is az összes óriás elkísérte, vagy az óriás vezetője elkísérte, és megpróbáltak, az már csalódást okozott, mondjuk úgy az amerikai szemekben, hogy nem 500 Boeingot sikerült eladni Kínának, csak 200-at, hát ezek elképesztő összegű tételek, szóval hihetetlen. Hát nyilván ugyanez Indiára is jellemző, még egy dolgot hozzátéve. India csak ugyan egy több párti demokrácia, tehát most éppen a különböző helyhatósági választásokon voltak drámai eredmények, miközben ott egy-egy tagállama tízszer olyan népes, mint Magyarország összlakossága, szóval azért nem akármiről van szó, akár a piacot nézzük is. És ott bizony, főleg Dél-Indiában, Bangalore és környékén, ott elképesztő technológiai fejlődések, az Infosys meg egyéb ma már világméretű cégek fejlődtek ki, amit nyilvánvalóan figyelemmel kell majd kísérni, miközben nyilvánvaló, hogy a gazdasági olló az nem nagyon szűkül a szupergazdagok és a szegénységben élő 100 millió között.
1: Na, és akkor ha tovább megyünk Pakisztánnal, ami a helyzet, mert ő aztán tényleg egy ilyen billegő állam a Közel-Keleten, egyik irányba, másik irányba.
0: Hát akkor már, ha már itt kezdtük, és elfelejtettem a India kapcsán is említeni, ami igen. Pakisztánra is érvényes, hogy itt két nukleáris hatalomról van szó. Igen. Tehát a világon ma már 9-10 nukleáris hatalmat szoktak emlegetni, még akkor is, hogyha Izrael hivatalosan soha nem erősítette meg

0: hogy nekik is van saját atomerejük, az indiaiak meg a pakisztániak teljesen egyértelműen, és minthogy ezt a két országot, sőt többet is egymástól a második világháború végén a brit birodalom felbomlása szülte meg, és ráadásul vallási alapon osztották meg a határokat, tehát Pakisztán egy szunita muszlim többségű ország, India pedig egy hindu többségű ország.
1: Ott se egyszerűen oldották meg.
0: Hát persze, és Pakisztán két részből tákolták össze egymástól több ezer kilométerre, mert keleti részén volt, amit némiképp indiai befolyásra választottak le Pakisztánról, akkori Nyugat-Pakisztánról, ez pedig Banglades, amiről George Harrison dalából is ismereteket szerezhettek, de hát az is már egy 160-170 milliós önálló nemzet.
1: Az egy mini ország ott az ő.
0: Hát nagyon kis területen élnek ennyien, és ráadásul olyan sík területen, túlnyomó és sík területen, amit a klímaváltozás vagy az óceán pöfeszkedése alapvetően befolyásolhat, már pedig azért 160-170 millió ember, az nem akármi. És Nyugat-Pakisztán, ahol meg most már csak pakisztáni köztársaság, hát ott is több mint 220 millióan élnek. Nem akármi. És élesen szemben állnak hagyományosan úgymond Indiával, és ők is igyekeznek hintázni, hogy a kínaiakkal ápolnak-e szorosabb kapcsolatot, a kínaiak nagyon nyomulnak, tehát ott olyan stratégiai útvonalat, tehát vasutat, utat, egyebet próbálnak építeni a déli kikötőjük Vadár felé, ami számukra is nagyon lényeges. Egyébként mondjuk a hormuzi szoros kiváltásában is pikány szerepet játszhatna. Másrészt pedig az amerikaiak nyomulnak attól függően, hogy mennyire szorosak éppen az indiai kapcsolataik. De hát az egy erősen katonás és feudális jegyeket viselő ország Pakisztán, ahol azért ilyen családi alapon öröklődtek a politikai dolgok. Tehát jó, Indiában is voltak dinasztikus jegyek, mondjuk inkább az indiai nemzeti kongresszusban. Mögötted szólal valami zaj?
1: Igen, egy pillanat. Arrébb megyek, egy pillanat. Jó?
0: Jó. Jó, tehát Pakisztánban is éppen a mostani miniszterelnök, az Shehbaz Sharif, az egy korábbi miniszterelnöknek a testvére, Nawaz Sharifnak. Aztán ott volt a Bhutto dinasztia, sőt még van is, hiszen annak idején ezt még Zulfikar Ali Bhutto, akkori miniszterelnök nevéhez kapcsolták, aztán jött az ő lánya, a elhíresült Benazir Bhutto, akinek még a férje is politikai szerepet játszott, amíg be nem börtönözték. Most már az ő fiúk Bilawal vezeti azt a pártot, amit a Bhutto család kötöttek össze, tehát azért ezek nem a demokrácia fénypontjai ott a közel a Dél-Ázsiában, mondjuk így.
1: Tehát akkor ők inkább úgymond ügyes diplomáciával Kína és a
0: De nagyon pikáns stratégiai helyzetben vannak, mert hogyha ránézel a térképre, akkor egy nagyon szűk először is Afganisztán a szomszédosokra, most Afganisztán az elég macera történelmet szívott meg az elmúlt mondjuk úgy 73-tól a királyság megdöntésétől egészen mindmáig, aztán szomszédosak Iránnal, nyugat felől, ráadásul osztoznak egy olyan területen, Beludzsisztánon, ami mindig is vitatott, pikáns kérdéseket vetett föl. Afganisztán és Pakisztán között, amióta a világ nem elismert az a közös határ, amit még a britek Durand vonalnak hívnak egy egykori nagykövetükről, ők húzták meg. A határ mindkét oldalán pastunok élnek, a pastu a nyelvük, pastunok az emberek, sőt Pakisztánban én azt hiszem, hogy több pastun él, mint ma Afganisztánban, ahol ők a legnagyobb kisebbség, ha mondhatom így, népcsoport, tehát ott van mind diózni, és egymás belügyeibe azért vastagon beavatkoznak, mert a táliboknak van pakisztáni szárnya, a pakisztániak szeretnek befolyást gyakorolni a kabuli politikára.
1: Mert ez most nem igazán működik, mert kis háborúba torkollott.
0: Hát ez bizony az ilyen vitatott határok mentén elő szokott fordulni, főleg amikor ott óriási csempészforgalom, meg egyéb, magam is jártam többek között az afgán-pakisztáni határon Torkham térségébe, hát ott nem az útlevél ellenőrzés volt a jellemző, hanem jöttek, mentek, vitték a batyújukat, meg mit tejeltek, gondolom, a fináncoknak. Szóval azért ezek erősen vitatott dolgok. És akkor ott van még persze így Pakisztán keleti határa végig, Indiával, Pandzsáb megosztva, és így tovább. Na mindegy, itt nincs két olyan szomszédos ország, mondjuk akár Iraktól keletre felé nézve, ami ne állna perben haragba egymással, ilyen határviszályok, vagy rosszul meghúzott határvonalak okán.
1: Szóval ez inkább akkor Kínának kedves, mert ki tudja használni ezeket az országokat a maga javára.
0: Ahogy az amerikaiak kijátszották ezt a kártyát annak idején a II. Világháború után, amikor a gyarmatbirodalmak omladozni kezdtek, a brit, a francia, jóval később persze a portugál vagy a spanyol, hát ők is azt mondták, hogy hát ők valójában nem voltak gyarmattartó hatalmak, most hagyjuk azt, hogy Kuba van, meg a Fülöp-szigetek, meg egyéb ilyen csendes-óceáni szigetek milyen sorban éltek, amerikaiak által megnyert amerikai-spanyol háború után, ez még a 19. század legvége volt, de hogy ők nem voltak gyarmatosító hatalmak, és ők nagyon erősen függetlenségpártiak, amivel persze szimpátiát vívtak ki a harmadik világban. Most a kínaiak teszik ugyanezt, és nyilvánvaló, hogy nem fogják fölhánytorgatni nekik, hogy Szincsián ujgur területet, vagy korábbi nevén Kelet-Turkesztánt hogyan hódították meg, vagy éppen Tibetre hogy tették le rá a mancsukat, vagy aztán jóval később persze Hongkongra, meg Makaóra, és milyen igényeik vannak Tajvanon. Tehát ők sem nevezhetőek egy hagyományos gyarmattartó hatalomnak, ezzel próbálnak is ügyeskedni, ahol tudnak, például Pakisztánban. Kevésbé tudják ezt megtenni azon a dél-kínai tengeri térségen, ahol pöffeszkednek, terjeszkednek, és itt-ott némi konfliktusaik támadnak mondjuk a Fülöp-szigetekkel. Ma se zenéltünk, végigdumáltuk. Figyelj, hogyha már ilyen műsorvezető társam vagy, sőt, műsorvezető lettél, akinek válaszolgattam, mutatkozz már bele, így szíves, ha nem szégyelled.
1: Ja, nem szégyellem, Dimonoposz Mise vagyok.
0: Szabasz, de jó, hogy Görögországról nem kellett beszélnem.
1: Görögországról nem kell, itt születtem, nekem ez a hazám.
0: Jó. Világos. És jól tudsz görögül?
1: Nem. Hát én azért vegyes náció vagyok, abban bennem francia és mindenféle.
0: Aha. De miért bel olyan iszi?
1: Nem, ugyanaz a vonal, amit a szüleim bejártak, csak ők nem belőjen iszba kötöttek.
0: Jó, világos. Sok ilyen ismerősen van. Még professzorom is volt a közgázon, Samaras Orestes, nagyon komoly pasi volt, ő lánya pedig egy nagyon komoly orvosnő, Samara Elektra. De hát a Fokas Nikos nevű barátom, aki szintén egyetemi tanár, és egy másik rádióban megszokott nekem nyilatkozni.
1: Itt is megnyilatkoztathatnád, mert ő egy nagyon-nagyon komoly ember szerintem. Szóval
0: a sors úgy hozzá, nem hiszem.
1: Aha. Emlékezteti. Igazából én egy dolgot kérdeztem volna még, hogyha van még egy kis idő.
0: Azt mondja, még van egy 5 percünk szinte.
1: Na, annyi, ami érdekelt volna.
0: Mert különben bosszúból zenélünk. Na, mondjad, figyellek.
1: Nem kell zenél.
0: Jó, én máskor keveslem a zenét, de most itt ezt végigdumáltam.
1: Én őszinte vagyok, nekem az a bajom a mai rádiózással, hogy gyakorlatilag mindenhol csak zenét hallasz. Nagyon megölték ugye az előző ciklusban ezeket a beszélgetős, tiszta hangot, értelmes gondolatokat.
0: Azt nem tudom, hogy itt adott a tiszta hang, meg az értelmes gondolat, de nekem is lélegzetvételnyit jelent néha egy-egy rövid zene bejátszás.
1: Na, jó.
0: Na figyellek, mi marad benned? Miről?
1: Volt szovjet alköztársaságok. Ugye ott Kína nagyon nagy befolyás tett, legalábbis erről.
0: Közép-Ázsiában egészen bizonyosan, igen.
1: És hogy ez akkor szerinted már végleg áll?
0: Nem. Nem hiszem, hogy végleg eldőlt volna, mert azért a Putyin amennyire csak teheti gazdaságilag, azért próbál izomszagot árasztani magából, de érdekes módon pont most ezekben a napokban zajlik Asztanában ez az új kazak főváros, egy ilyen mesterséges főváros, eléggé faramuci felhőkarcolókkal és egy fehérházat imitáló elnöki palotával, tehát egy művi város. Most ott tartanak most majd ilyen eurázsiai gazdasági közösség vagy unió csúcs találkozót. Nyilvánvaló, hogy a kínaiak nagyon benn vannak, és megpróbálnak komoly stratégiai, infrastruktúrális egyéb beruházásokat előre nyomulni. Tehát az a furcsa helyzet állt elő, hogy miközben az oroszok meg a kínaiak barátkoznak, a kínaiak nem ítélték el egyértelműen soha Putyin ukrajnai agresszióját, és közben így másodlagosan használható cuccokat árusítanak, vagy adnak oda az oroszoknak, hogy a háborút tovább folytatják. De ez a barátság határtalan barátságnak nevezték egy pár évvel ezelőtt egy ilyen Putyin-Xi Jinping találkozón. Ez a barátság, ez Közép-Ázsiában inkább rivalizálás. Tehát ott Putyin megpróbálja tartani a pozícióit, kiváltképp a fontosabb, befolyásosabb, nagyobb hatalmaknál, Kazaksztánra, meg Üzbegisztánra gondolok. A többieknél kevésbé érvényesül, néhol érdekes módon próbálnak például még a cirilbetűs írásmód ellen is tenni, és visszatérni a latinbetűs írásmódra, ami néhol macerákat jelent, meg a generációk közötti szakadékot csak mélyíti, hogy a fiatal... Ez például Kazaksztán, ahol rátérnek a latinbetűre, vagy ha jól emlékszem, még tán Kirgizisztán meg Tadzsikisztán kivételével a többiekben is ezzel próbálkoznak, már pedig Kazaksztán meg Üzbegisztán gazdasági értelemben is nagyon fontos országok. Nem csak népességszámot tekintve jóval népesebb országokról van szó, mint Magyarország, hanem olyan nyersanyagokban, olajban, földgázban, dúskáló vagy komoly anyagokkal rendelkező országok, amelyek Kína számára nagyon fontosak lehetnek, nem véletlen, hogy ilyen beruházásokkal igyekeznek a kínaiak nyomulni ebben a térségben, és hogyha már itt így úgy emlegettük korábban, azért ez a például Üzbegisztán, vagy Türkmenisztán, ezek határosak, Tadzsikisztán, határosak Afganisztánnal, tehát miközben ott azért az iszlám dominancia meglehetősen jelentős, de ezek pikáns helyzetben vannak, és maradnak is, mert az iszlám is hol nő, hol kevésbé gyarapszik, hol iszlám terrorizmus jelenségeire bukkannak, mert az iszlám állam foszladozó erői ezekbe az országokba hajlamosak visszavonulni, vagy például Üzbegisztán délnyugati részein, vagy Türkmenisztánban a hivatalos nyelvek egyike az perzsa, a fárszi, az iráni beszélt nyelv, tehát Tadzsikisztán az tulajdonképpen egy dialektusát beszéli ennek a nyelvnek.
1: Hát akkor nem is annyira türkmen.
0: Nem, ez Türkmenisztán, az más most. Ez Tadzsikisztán. Nem, akkor bocsánat, Pakisztán vagy. Jó, köszönöm, hogy kijavítottál, mert Tadzsikisztán nem mindegy. De Üzbegisztán nyugati részein, ott Hiva, meg Buhara környékén, én még azzal a párszavas farszi tudásommal is el tudtam boldogulni a bazárban.
1: Akkor nem haltál, igen.
0: Hát nem fenyegetett az a veszély. Nokdacu, hát persze az én generációmban még illik oroszul tudni, úgyhogy ezen pedig
1: a... A mi generációmban.
0: Akkor igen. Legyen a mi generációnk, köszönöm, hogy közösséget vállaltál egy ilyen vénemberrel.
1: Hát nem vagy te vénember.
0: Oké. Okay.
1: Az elmét csillog, köszönöm szépen.
0: Én köszönöm, hogy kisegítettél, miközben itt nem sikerült ráakadni a standard beszélgető partnereinkre, ezt be fogjuk pótolni 2 hét múlva,
1: jó.
0: Ezt megígérem.
1: A Gáborok cserbe hagyta. Köszönöm szépen.
0: Köszi, hogy segítettél. Szia, minden jót. Ezzel véget ért a Politúr. Ti Makropólót hallottátok, és nem hallottátok a standard beszélgető partnereimet, akiket ezúton is üdvözlök, ha tévedésből hallgatták volna a műsort. Így alakult a sorsunk, úgyhogy átadom hamarosan a szót Széki Jánosnak és a Sznobok órájának. Időközben Nautlaci vette át a hangpultot. Remélem 2 hét múlva másik érdemi párbeszédet folytatunk. Tényleg köszönöm ennek a görög nevű fiatalembernek, hogy a segítségemre volt. Csak végig dumáltuk a műsort. Sziasztok! Makropólót hallottátok. A Politúr legközelebb 2 hét múlva jelentkezik. Ciao.
2: A Tilos Rádió hírei következnek.
3: A Euronews beszámolója alapján a UCL, a King's College London és az Oxfordi Egyetem kutatói 51 brit születési csoporttanulmány alapján megállapították, hogy a fiatalabb generációk általában nem egészségesebbek az előző generációknál azonos életkorban. Ezt generációs egészségi sodródásnak nevezték el. Az eltérés különösen elhízásnál, mentális egészségnél és cukorbetegségnél figyelhető meg, amelyeket nem magyarázhat önmagában a jobb egészségügyi ellátás, vagy pontosabb diagnózis. A trend oka valószínűleg az egészségtelen táplálkozással, csökkent fizikai aktivitással és megváltozott társadalmi kockázati tényezőkkel hozható összefüggésbe, melyek nagy részét meg lehetne előzni. Laura Gimeno, vezető szerző szerint a társadalom a megelőzhető tényezők következményeivel szembesül, nem az egészség biológiai határaival. A kutató figyelmeztetnek, hogy a tendenciának komoly hatásai lehetnek a közpolitikára és az egészségügyi tervezésre.
4: kialakulásuk korai szakaszában juttat ezüst-jodid hatóanyagot a zivatar felhőkbe az országos jégkármentesítő rendszer, amely 2018 májusában indult. Így kisebb méretű jégszemek képződnek, ezért a kártétel csökken. A rendszer belépése előtti 3 évben 57 ezer hektárral jelentettek be jégkárt, ami 2018 és 2025 között 44%-kal 31.514 hektárra mérséklődött. Kelet-magyarországi gazdálkodók azonban éppen a jégágyúzást kárhoztatják, az utóbbi évek tartós esőhiánya és ismétlődő aszályos időszakai miatt, holott a rendszer a csapadék eloszlását és intenzitását, a felhők kialakulását és mozgását nem tudja befolyásolni, a szárazság miatt pedig ritkábban is üzemelt, ismertette az Agrárkamara közleményét a sokszínű vidék. 3,5 ezer felnőtt öregedésének ütemét és biológiai életkorát becsülték meg vérminták alapján a University College London kutatói. Ezt vetették össze azzal, milyen gyakran járnak alanyaik művészeti eseményekre, művelődési intézményekbe. Akik legalább heti egyszer áldoznak időt kultúrára, biológiailag átlag 1 évvel fiatalabbak az ilyesmit ritkán tevőknél. Öregedésük lassulása 4%-os, de havi 1 alkalom is 3%-kal jár, számolt be a Qubit. Mint Daisy Fencart, pszichobiológus, a kutatás vezetője a Guardiannek fogalmazott, bár az életet nem hosszabbítja meg, az egészség megőrzéséhez a műélvezetés, a kreatív alkotás ugyanúgy hozzájárul, mint a testmozgás.
2: Ezek voltak a hírek.

ez pedig a Sznobok órája. Morcos műsormásként mondolkodóknak. Széki János vagyok, és vendégem az első órában Han Endre lesz. Most pedig Varrenze vont halljuk, majd megmondom, hogy miért.

0: Ez tehát a Sznobok órája, morcos műsor másként mondolkodóknak, Széki János vagyok, az Élet és Irodalom rovatvezetője, vendégem pedig Han Endre lesz, majd megkérdezem tőle, hogy pontosan milyen minőségben. Mindenki gondolhatja, hogy a közvéleménykutatásokról fogunk beszélni. Üdvözöllek stúdióban.
1: Szervusz, köszönöm a meghívást. Milyen minőség? Hát kiváló minőség egyrészt, másrészt a Medián Közvéleménykutató Intézet, Közvélemény és Piackutató Intézet alapítója és igazgatója, vagy egyik alapítója, mert többen alapított.
0: Amit pedig hallottunk, az Warren Zevon, az eléggé zseniális, viszonylag régen elhunyt, hát közelmúltban elhunyt, közép-közelmúltban elhunyt dalszerző énekes volt, akinek a Poor, Poor, Pitiful Me, tehát Szegény, Szegény, Szánalmas Én című dalát hallottuk. Az 50 éve megjelent, szintén Warren Zevon című albumáról, a dalt egyébként Linda Ronstadt vitte nagy sikerre, de ezzel egy fényes karrier kezdődött, közvéleménykutatások. Majd be fogom játszani az ódát, amit a kiváló széplábi Bori zengett hozzád, egy kicsit, mert nem nagyon, mert a személyi kultuszt azt ebben a műsorban nem tűrjük, de...
1: Én is elég rosszul, de azért minimum vegyes érzelmekkel.
0: Azért váltál kvázi kultusz figurává az utóbbi időben, mert meglehetős pontossággal megjósoltad, megjósolt, nem tudom mennyire alkalmas ez a szó.
1: Fenyegető ujjamat föltartottam. Nézd, bele kell törődni, hogy ezt is használják, köznyelvi fogalom, ugye, de mégsem az. Nyilván a jósok, akik mit tudom én, madarak vonulásából, vagy a kávézac formájából mondják meg, hogy mi lesz, ők is azt állítják, hogy ez valami nagyon tudományos és megalapozott dolog, de én meg mégis valamennyire szeretném megkülönböztetni azt, amit előrejelzésnek nevezünk, vagy a prognózis idegen szót is használjuk, amit az egyszerű szavazópolgár valószínűleg inkább az időjárás jelentésből ismer. Hát az időjárás jelentés is ahhoz hasonlítható, az időjárás előrejelzésből, és az is egyre pontosabb, ahogy a számítógépes, tehát az informatikai rendszerek egyre tökéletesednek. Szóval előrejelzés volt, és tényleg elég pontos.
0: Másé miért nem volt ennyire pontos?
1: Másé?
0: Másoké miért nem volt ennyire pontos?
1: Volt, amelyik nem, van egy kedvenc idegen szó, amit azért nyilván ismernek a Tilos Rádió hallgatója, szignifikáns, ami azt jelenti, hogy statisztikai értelemben jelentős, tehát nagyobb különbség, mint amit egyszerű véletlen megmagyarázna. Tehát van olyan kevéssé szignifikáns különbség, vagyis nagy hasonlóság az előrejelzésben, például a 21 kutatóközpont az bizonyos értelemben, mert több mutató is van, bizonyos értelemben még pontosabb is volt. De hát itt érdekes az, hogy hány párt indul, melyik minden pártra meg tudjuk előre mondani, hogy mennyit fog kapni. Ez már talán túlzott igény. Ami nagyon fontos, hogy meg tudja mondani egy közvéleménykutató már legalább néhány nappal a választás előtt, hogy ki fog győzni, hogy hány párt jut be a parlamentbe. Nézd, ha itt a szerénytelenségre kell áttérnem, akkor az a lényeg, hogy mi azt mondtunk meg, abban különböztünk mindenki mástól, hogy már egy héttel korábban is azt jeleztük előre, hogy kétharmados többsége lesz a Tisza pártnak. És ez szerintem tényleg elég meghatározó.
0: Ezt hogyan tudtátok előre jelezni? Azért kérdezem, mert ugye Magyarországon vegyes választási rendszer van, eléggé aránytalan torz, ahol az egyéni választókerületeknek az eredménye az döntően számít, tehát jobban, mint az országos közhangulat, amit a közvélemény, igen, amit a kutatások szoktak mérni általában. Hogyan tudtátok az egyéni választókerületek elosztását megsatszolni, előrejelezni.
1: Megsatsz. Igen, ez is jó szó, megsatsz. Itt inkább helye van ennek a kifejezésnek, ugyanis itt tényleg egy meglehetősen nehéz és kockázatos, bár, ha őszinte vagyok, mégsem annyira kockázatos dologról van szó. Tehát az az alapállítás, hogy a egyéni képviselőjelöltre leadott szavazatok nagyon nagy mérték, nagyon nagy korrelációt mutatnak a listás szavazatokkal. Ez az alapállítás, és ez most is így történt természetesen, csak ugye amikor a választási kampányban nagy az izgatottság, akkor a választók hát elkezdenek nagyon aggódni azon, hogy a nagyon beágyazott Fidesz, a kis településeken kialakult szavazatvásárlási technológiák, és mindennek együttvéve minden azt fogják végül is kihozni, ez volt az aggodalom, hogy a Fidesz hiába vezet a listán a Tisza párt, mégiscsak az egyéni körzetekben, egyéni választókerületekben sikeresebb lesz. És ezt mi részben tapasztalati alapon, tehát itt érdemes mindig figyelembe venni a választás történeti adatokat, de elsősorban a közhangulatnak az érzékelhető megváltozása miatt mertük azt prognosztizálni, hogy a választókerületek többségében is Tisza győzelem lesz, és ez bejött, sőt, bevallom, hogy nem tételeztünk föl, vagy nem valószínűsítettünk ilyen elsöprő választókerületi fölényt.
0: Nem, tehát nem feltételeztétek?
1: Nem feltételeztünk ilyen mértékűt, ugye? Aha. De hát itt tényleg az utolsó napokban is valahogy átfordult a tölgyesi kifejezés, hogy átbillenin. Én is többször használtam ilyen kifejezéseket, mert a billenés tulajdonképpen hát ugye közhely az is, hogy jó, hogy kezdődött ez az egész folyamat. Ez 2024 februárjában kezdődött az a kegyelmi botránya, de azért akkor átbillenésről még nem lehetett beszélni. De az, hogy mikor billent, azon lehet vitatkozni, a mi adatainkban már azért elég tartósan vezetett a Tisza, de mondom, az, hogy a választókerületekben ilyen elsöprő győzelmet aratott az akkori ellenzék, arra nem számítottam.
0: Hát két anekdotikus adalékot tudnék mondani. Az egyik volt a Szavazat ára című kiváló dokumentum videó, ami nagy részt a nyírbátori egyéni választókerületben játszódott, ahol amivel közönség teljesen megrettent attól, hogy milyen módszerekkel szerez szavazatokat a Fidesz. Most abban a választókerületben is győzött a Tisza párt jelöltje, és egyes hírek szerint tűzjáték volt, más hírek erről nem tudnak, de ezeket, és nem túl sok százalékkal, tehát amikor az otthon leadott szavazatokat nézték, akkor még egy kicsivel a Fideszes vezetett, és amikor hozzáadták a külföldön leadott szavazatokat, akkor billent át, idézőjelbe zárva. Ilyesmiket mennyire lehetett látni?
1: Ez nagyon fontos. Egyik legfontosabb téma volt ez számomra is a választási kampányban, ennek a filmnek a hatása. Mert ennek kettős hatása volt. Elsődlegesen az volt a hatása, amire te is utaltál, talán a megrettent szót használtad, szóval ezt én a saját bőrömön éreztem, mert nagyon sokan írtak rám, meg fölhívtak, és kifejezték ezt az aggodalmukat, holott egy olyasmit, ez a film olyasmit mutatott be, ami korábban így működött, tehát ebben nem sok újdonság volt, csak a nagy közönség számára volt ez újdonság, és valóban nagyon plasztikusan, nagyon hatásosan mutatta be ezt a, ezt a film.
0: Ráadásul még már a szocialista időkben is ment, tehát Veres János volt a választókerületben az szocialista jelölt, ő mindent besöpört.
1: Beszéljünk nyíltan, a nagyon kiszolgáltatott, nagyon szegény, esetleg iskolázatlan közönség körében lehet akár mézes madzaggal, akár korbáccsal, most itt úgy értem, hogy fenyegetés, zsarolás.
0: Amit megtörtént, igen.
1: Ezek mind megtörténtek. Na most teljesen jogos volt a riadalma azoknak a szavazó polgároknak, akik ekkor szembesültek ennek a... De mind voltak azért pletykák, lehetett egyes mást hallani, hogy ez hogy működik, de ilyen nyersen, ilyen keményen még korábban nem lehetett ezt nyilvánosan látni. Na most én azt állítom, hogy ennek végül is a riadalmon túl egy nagyon pozitív hatása volt. Egyrészt fölhívta a figyelmet valamire, amire muszáj volt figyelni, és emiatt aztán a Tisza párt és valószínűleg független civil szervezetek is nagyon határozottan igyekeztek ezeket kivédeni, megelőzni, kivédeni, valamilyen módon akár fordított fenyegetést is alkalmazni, és ez szerintem...
0: Mindenesetre mondhatjuk azt, hogy proaktívan.
1: Proaktívan helyes kifejezés, de hatott, nem csak az annyiban hatott, hogy ellenőrizték és megakadályozták, hanem a magának az ellenőrzésnek a ténye, és a, hát addigra már eléggé az várhatónak tűnő végeredmény, tehát, hogy itt ellenzéki győzelem lesz, tehát nem marad fönn az a rendszer, aminek ez a szavazatvásárló gépezet a része. Emiatt valószínűleg azok is egy kicsit óvatosabbak lettek, akik ezeket végrehajtják. Tehát erről is van azóta adalék, készültek erről riportok, van hírünk arról, hogy ezek az emberek, ezek a gazemberek legalábbis óvatosabbak voltak, és nem sikerült most ez.
0: Van információtok?
1: Hát lehetett olvasni erről, lehetett hallani, lehetett tudósításokat látni, hogy nem működött úgy a gépezet. Tehát paradox módon ez a riadalom, ez oda vezetett, hogy tényleg, persze itt már lehetetlen számokról beszélni, de mármint, hogy mennyi lett volna, mennyit akadályoztak meg. Én abban biztos voltam, és ezt akkor is elmondtam, nyilvánosan is elmondtam, és a sok-sok agódó ismerősnek is mind megmondtam, megüzentem, Facebookon is kiírtam, hogy ez inkább jó hír, mármint, hogy ez kiderült, hogy ez a film leleplezte azt, és remélem, hogy ez a következő választásokon és a következő évtizedekben is nagy tanulság. Persze a legfontosabb az lenne, hogy ezek a nagyon elmaradott települések, ahol ekkora a kiszolgáltatottság, ekkora a depriváció, hogy ott legyen változás. Tehát ez lenne a fő cél, és nem az, hogy most a kampányokban mit lehet elérni, vagy mit lehet megakadályozni.
0: Most akkor egy kicsit bejátszunk az első kórusig a hozzászóló ódából, és ezt meg kell jegyeznem, hogy én ettől független a Szép láb Borinak rajongója voltam, vagyok. Ez egy más kérdés, és egyik legjobb magyar társadalomkritikusnak tartom, meg politikakritikusnak.
1: Jó,
0: úgyhogy jogos. Azért hallgassuk meg a dokumentum kedvéért, hanem nem mondok semmi kommentárt. Na, nem az én véleményem az érdekes. Na,

0: A YouTube-on az egész meghallgatható, például folytassuk, akkor a másik a negyedik.
1: És azért...
0: És mit szól a feleség?
1: Az is érdekes, kedélyesen hozzá, úgy vettem észre. Együtt örülünk, de azért azt, ha már személyi kultuszt említettél, azért fölhívnám a figyelmet arra, hogy ha végignézi valaki ezt a YouTube videót, ott van egy nagyon szép felsorolás. Ő mindazoknak fejezi ki az elismerését és köszönetét, akiket ő, hát nem is tudom, széles értelemben, akik a nyilvánosság hangadói, akik publicisták, elemzők, és köztük vagyok egy én, hát hogy engem ért ez a nagyon nagy megtiszteltetés, ezért én is hálás vagyok, és bizonyos értelemben még meg is tudom magyarázni, de nem ez a lényeg, hanem ő tényleg el is mondta, mert azóta sikerült találkoznunk, és el is mondta, hogy ő benne ez a lelkesedés, ez a szenvedély volt, hogy ő ezeknek mind-mind megköszönje, és ezt megtette. Hát engem értem a kitüntetés.
0: Nagyon gratulálok. Folytassuk a másik anekdotikus adalék, az viszont, hogy én olyan választókerületben lakom, ahol az előző parlamenti ciklus két tényleges ellenzéki képviselője közül az egyik elindult, a másik visszalépett egyébként. Na most őt elsodorta ez a lelkes hullám, ki is szállt a politikából. Ami az egyéni...
1: Szándékosan nem mondasz nevet? Nem. Találgassanak.
0: Nem.
1: Tudom, persze.
0: Persze. De úgy értem, hogy ez az egyéni választókerületi rendszernek, meg az egyáltalán az aránytalan választás képviseleti rendszernek az anomáliájára irányítja a figyelmet, de ezt most bezárnám. Nem tudom, hogy ez erről van-e valami felmérésetek.
1: Nem akarok ebben nagyon belemenni, tényleg nem is tekintem magam szakértőnek, ez most nagyon erősen napirendre fog kerülni. Már megkezdődött erről egy elsősorban szakmai, de előbb-utóbb talán lesz ebből valami társadalmi kommunikáció is, valami vita. Mindenképp ez tarthatatlan. És hát persze az igazi poén az, hogy ezt a Fidesz több menetben szabta a saját magára, a saját előnyére, és...
0: De már a nyersanyag is eléggé
1: jó, hát most
0: rossz volt.
1: Én minden esetre én jól éreztem magam abban a kétfordulósban, amiben 90-től. De akkor is tudtuk, hogy megvannak a problémái, nem ez a lényeg, hanem azért az egy nagy poén, hogy már nem volt erejük arra, amitől olyan nagyon sokan tartottak, beleértve, valamennyire én is tartottam, tehát engem is beleértve, hogy akár az utolsó évben is végrehajtanak valami olyan változtatást, ami csökkenti ezt a most számukra hátrányos választási rendszernek a hatását. Tehát amit maguk, hogy van a mondás, maga esik belem, aki másnak vertás, most ebben nagyon beleestek, mert az egyértelmű, hogy ennek a választási rendszernek köszönhető ez az aránytalanul nagy Tisza fölény. De hát ez volt a társadalom akarata.
0: Erről majd a társadalom akaratáról majd beszéljünk egy kicsivel később.
1: Egyébként hallatszott talán.
0: Az előző választások alkalmával, tehát a 22-es választások alkalmával sem kevéssel előtte változtatták meg a rendszert, hanem 2020 decemberében módosították úgy a törvényt, hogy kvázi hozzákényszerítették a DK-hoz a többi ellenzéki pártot, mert a DK egy könnyű áldozat volt, könnyű ellenség volt, és ebbe az ellenzék dalolva belement, ami nem mondható el a Tisza pártról, ez a fajta naivitás, és...
1: Hát azért ez, vigyázz, azért ez a hasonlat nem egészen helytálló, akkor belementek, és nem nagyon volt... persze vitatkozhatunk, hogy volt-e ennek alternatívája a 2022-esnek, de hát akkor még működtek ezek a kicsi pártok, amelyek életben akartak maradni. És akkor ez tűnt a járható útnak. Ezeket a kicsi pártokat, Magyar Péter, szép fokozatos...
0: És aztán nem maradtak életben.
1: Hát ez nem annak a választási rendszernek köszönhető, hanem ez egy, annak a tanulsága is benne vannak természetesen, amit elsősorban Magyar Péter vont le.
0: Hát tulajdonképpen arra kényszerítették a kicsi pártokat, hogy egy pártként viselkedjenek. Na most a magyar választási rendszerből ez a fajta kétpártiság következik, szerintem, és ezt a Magyar Péter a saját pártjával megvalósította. Nem volt szükség, effektíve nem volt szükség a kicsi pártokra a Fidesz
1: megdöntésében. És a szavazó közönség is tanult. Nem mindig gyorsan tanul, de tanul, és egyértelműen megtanulta, hogy a szavazóközönség is, hogy nincs szükség ezekre a kis pártokra. Ennek a tényleg az általad már apostrofált DK volt a leglátványosabb kárvallottja, mert ők voltak azok, akik a legtovább, hogy úgy mondjam, küszködtek egy viszonylag reménytelen helyzetben. Hát
0: eleve, tehát amikor árnyék miniszterelnököt jelöltek a maguk csekély viszonylag kis közvéleménykutatási eredményei alapján, még a Tisza, tehát Magyar Péter fellépése előtt, az már egy a veszélyérzetnek a hiányát jelezte, de nem mennék bele ilyen részletesen politikába. Arra csak azt szeretném meg, amikor utoljára beszélgettünk, még a Verdében, amikor utoljára voltál vendégem, akkor a fő témánk az volt, az egyik fő témánk az volt, de főleg a tiéd, hogy volt ez a rettenetes film a 2006 októberi eseményekről, és abban, mint ilyen sátán tüntettek fel. Na most a DK most ugyanabban a rokon hangnemben támadott, mint akkor az állampárt.
1: Igen, nem sok különbség volt a mostani, a DK mostani fellépése ellenem, és más független közvéleménykutatók ellen is, de azért én voltam a főcélpont. Hát most erről mit mondjak? Hát ezt én most már olyan, annyira túl vagyunk rajta, annyira nevetségessé váltak, azt kell mondanom. De ennek is megvan az előzménye már az előző európai parlamenti választáson, tehát 2024-ben hasonló, nem volt ennyire durva, nem volt ennyire útszéli, de a konkrétan Molnár Csaba akkor is hasonlóan beszélt rólam személy szerint a Mediánról, és eléggé pontosan bejött akkor is amit ő akkor felháborítónak tartott, hogy csak 8%-ra taksáltuk az EP eredményüket.
0: És mennyi lett? Nem emlékszem.
1: Azt hiszem annyi, vagy ja. Már nem tudom, melyik volt 8 és melyik 9, elnézést, de tényleg nem tudok mennyi számot fejbe tartani, de nagyjából az jött be, amit előre jeleztünk. Tehát most nem is tudom, hogy erre hogy kanyarodjunk rá. Számomra ez mindenképp végig egyfajta biztonságérzetet adott, hogy egyszerre támadnak két teljesen ellentétesnek látszó oldalról, mondom ezt kicsit cinikusan, tehát ebben teljesen összeértek, és van-e mögött egy ilyen elvi feltételezés, ami a közvéleménykutatásokkal kapcsolatban mindig felvethető, hogy ezek hogyan befolyásolják a közvéleményt, és az ő érvük, hogyha rendszeresen azzal szembesül a választópolgár, hogy a tekintélyes mértékadó közvéleménykutatók csak 1-2%-ra taksálják az ő várható eredményüket, akkor emiatt nem lesz meg ez így biztosan nem igaz, de hogy nekünk van egy ilyen közvélemény formáló, informáló, tájékoztató. Ezt én bizonyos értelemben kötelezettségnek, vagy egyfajta közszolgálatnak tekintem, hogy hiteles adatokat adjunk a mindenkori verseny, a mindenkori állásáról a versenynek. Itt a probléma az, hogy van-e tényleg olyan tekintélyes, mértékadó közvéleménykutatás, vagy azoknak valamiféle átlaga, amire lehet építeni. Van erre törekvés, a Vox Populi nevű Facebook blog, a Tóka Gábor rendszeresen követte az összes közvéleménykutatás, illetve vannak megszorítások, és sokan kritizálták is amiatt, hogy olyanokat is beleszámít, akiket nem kellene beleszámítani, de én ebben nem mennék bele. Ott is végig követhető volt ez a tendencia, hogy erősödik a Tisza párt, és főleg ez volt a jellemző, nem a Fidesz gyengülése, mert azért ezt ne felejtsük el, hogy a Fidesz az utolsó hetekig is viszonylag stabilan tartotta a támogatottságát. Erre aztán persze hivatkoztak is, hogy ők ugyanannyit értek el, mint korábbi választásokon, hát aztán később már ez sem volt egészen igaz.
0: Azért egy picit menjünk bele, tudnék. Nagyon feltűnő különbség volt a kormány oldali, valamilyen módon a kormány oldal által finanszírozott intézetek és a független intézetek eredményei között. Láttam vitádat erről, szintén a YouTube-on. Nem kérdezek rá, hogy szerintem mi ennek a különbségnek, hogy ennyire outlier eredmények születtek, mi ennek az oka, de nem az volt esetleg a cél, amit az előbb mondtál, hogy befolyásolni a választót, csak fordítva?
1: De ez itt egészen egyértelműen ez volt a cél. Ez működtette ezt a propaganda kampányt, vagyis ez volt nagyon fontos része volt. És eleve érdekes, hogy te kormány közeli közvéleménykutatásokról beszéltél. Hány ilyen volt szerinted? Vagy föl tudnál-e sorolni néhány ilyen közvéleménykutató céget, vagy intézményt, amelyik ilyeneket adott? Most engedd meg, hogy visszakérdezzek.
0: Hadd ne soroljam fel, mert így szelektál a memóriám. Tehát ha mondod a neveket, akkor pontosan
1: jó,
0: tudom.
1: De nem csak... véletlenül nem tudod pontosan, mert azt a nézőpontot valószínűleg simán rávágtad volna.
0: Igen.
1: Talán még a század véget is rávágtad volna, mint kormány közelít. Nem biztos?
0: Nem biztos.
1: Na jó, nem téged akarlak vizsgáztatni, igen, hanem azt szeretném kiemelni, hogy egyrészt...
0: De arra emlékszem, bocsánat, és írtam is róla, de tényleg így működik az emlékezetem, hogy volt egy figura, akit megszólaltattak egyszer csak mindenhol, aki 22-ben is felbukkant, aztán eltűnt, aztán most is felbukkant. Nem emlékszem, nem akarok emlékezni a nevére.
1: Ja, nem akarsz emlékezni? Jó, hát akkor nem mondjuk ki a nevét, de minden esetre az fontos, hogy többes számot használsz, holott nem volt olyan sok igazán hangos, vagy a nyilvánosság számára nagyon hatékonyan megjelenő közvéleménykutatás, de a nézőpont mindenképp ide sorolható, és volt egy érdekes folyamat, ahogy ezek a kormány közelének mondott intézmények elszaporodtak.
0: Erről beszélek, tehát a nézőpontot megjelent, hát az
1: igen,
0: megvan.
1: De az, hogy a leglátványosabb talán az volt, hogy pár hónap.
0: Magyar Társadalomkutató Intézet, vagy mi volt a neve?
1: Van egy társadalomkutató KFT.
0: KFT, igen. KFT.
1: Igen. Igen, de az nem annyira új. Ami például nagyon új volt, az, hogy az egyébként más tevékenysége miatt ismert 21. század intézet is megjelent, mint közvéleménykutató. Tehát be is jelentették, hogy ők a következő hónapokban, a választási időszakban fognak közvéleménykutatásokat közölni, holott erre semmiféle korábbi tapasztalatok, semmilyen komoly felkészültségük nem volt. Egész egyszerűen az volt a cél, hogy úgy tűnjön, hogy egyre több közvéleménykutatás mutatja ugyanazt az eredményt, miszerint a Fidesz biztosan vezet. Tehát igen, ezzel igyekeztek meggyőzni a maradék úgynevezett kemény mag Fidesz szavazókat, hogy ki kell tartani, és főleg meg akarták kérdőjelezni a független és tekintélyes közvéleménykutatóknak a munkáját és az eredményeit. Ez a szakma szempontjából nagyon súlyos következményekkel járt, mert valóban nem járt olyan súlyos következményekkel szerencsére, mint amennyire szerették volna. Tehát azt lejáratni bármilyen áron nem számított az sem, hogy a saját közvéleménykutatóikat sem veszik komolyan a szavazók, hiszen Orbán Viktor maga is megmondta, volt ilyen nyilatkozata, hogy már én sem hiszek, már a saját közvéleménykutatásainknak sem hiszek. Tehát az volt a cél, hogy a szakmát járassák le, a szakma iránti bizalmat. És hát persze ez ugyanígy az egész médiára vonatkozik, hogy hiteltelenítés, elbizonytalanítás.
0: Ez egyébként egy orosz kommunikációs technika. Nem az igazság, nem hazudni, hanem az igazság létezésébe vetett hitet megingatni.
1: Nagyon jól mondod, és ezt a mi szakmánk nagyon megsínylette abban az időszakban, és csak azt tudom mondani, hogy végül is csodával határos az, hogy ezt így túléltük, de hát ebben mondom, azért a magyar választóközönségnek van óriási szerepe, amelyik a döntő pillanatban tudta, hogy hogyan kell szavazni.
0: És egyébként ezért örvendetes az, hogy Széplábi Boris szerelmet hal, mert bizonyos értem ez helyre billentette ezt a manipulációt.
1: Így van, azért így van. Remélem, hogy ez hosszú távra így van, és nagyon kíváncsian várom továbbra is azoknak a megszólalását, mármint érdemi megszólalását, akik ebben azon az oldalon részt vettek.
0: Most ezek az intézetek, KFT-k, stb. Látod azt, hogy miket mondanak, miket nyilatkoznak?
1: Most. Hát nem nagyon. Inkább csönd van. Valamit hallottam, de minimális reakciót. Általában azt mondják, hogy mi komolyan azt gondoltuk, komolyan ezt láttuk, mi ezt így hittük, és én ebben egy kicsit kételkedem. De azért az egy nagyon fontos alapkérdés, hogy mennyire, milyen mélységig működött ez a megtévesztő propaganda. Tehát, mert hogy a végeken, tehát a megcélzott szavazópolgárok körében működött, az valószínű. De például a Fidesz a párt egész rendszerében milyen mélységig. Én azt hallottam, hogy elég magas rangú Fidesz tisztségviselők és miniszterek is úgy voltak, úgy tájékoztatták őket, és talán többé-kevésbé hittek is benne, hogy ez így lesz, ahogy ők mondják.
0: Kvázi elhitték.
1: Igen. És ez hát utána elég nagy megrázkódtatást okozott, és úgy hallom, hogy ezt még máig nem elverték ki teljesen. Tehát nem csak önmagában a vereséget, hanem azt, hogy őket becsapták.
0: Akkor most hallgassunk meg egy kis zenét, és pedig nem mástól, mint az Ak Paul McCartney-tól, akinek 14 év után most jelent meg egy új albuma, The Boys of Dungeon Lane címmel, egész jó ahhoz képest. Hát egész jó, McCartney általában egész jó, és az a címe ennek a dalnak, hogy Down South, azaz lent délen.

0: the south. Ez itt a Sznobok órája, mocsos műsor másként mondolkodóknak. Vendégem Han Endre a Mediántól, és Paul McCartneyt hallottuk ünnepi alkalmakkor. Mondtad, előzetes megbeszélésben mondtad, hogy ha a módszertanról kérdeznek, akkor nagyon untatni fogjuk a hallgatókat, de azért is megkérdezlek. Elég nagy különbségek voltak azért az hasonló oldalon lévő közvéleménykutatók között is, amik a módszertanból adódnak. Hol van a választóvonal? Ugye nem lehet a közvélemény, nincs akkor, hogy mondjam, Fidesznek állítólag, tehát bocsánat, pontosan fogalmazva a Várszínháznak, a kormánynak voltak állítólag nagy mintás felmérései, amiket nem hoztak nyilvánosságra, és abból tájékozódott a közhangulatról. De nem lehet, tehát nincs pénz, nincs erőforrás, stb. Arra, hogy rettentő reprezentatív, ilyen tökéletesen reprezentatív közvéleménykutatásokat csináljatok. Hol van a különbség, hol van a választóvonal a matekkal korrigálható kis mintavétel és a durván fogalmazva manipuláció között?
1: Hú, hát erre így tényleg nem tudok válaszolni, mert több dolgot kérdeztél. Azt mondtad, hogy a nem csak a kormány által megfizetett, vagy oda sorolható közvéleménykutatókkal szemben voltak nagy különbségek, hanem a úgynevezett független közvéleménykutatások között is. Nézd, ez most így különösen így utólag azért ez egy eléggé kényes téma, már nehéz elmagyarázni egy rádióműsorban, hogy mi minden lehet. Van egy kapásból, mindig azt szoktam mondani, hogy egyrészt az időpont is nagyon fontos, nem mindegy, különösen egy kampányban, ahol annyira fölgyorsulnak az események. De hát itt tényleg csak találgatni lehet. Nagyon nehéz kimutatni azt, hogy miben különbözünk. Egyrészt, mert vannak olyan műhelytitkok, amiket nem szokás a mások orrára kötni. Például azt, hogy milyen mintavételi technikákat használunk, milyen adatbázisokból szerezzük azokat a telefonszámokat, tehát mennyire megbízható, mennyire jó a mintánk, és aztán, hogy mennyire jól használjuk azokat a súlyozási módszereket, amelyek szintén kicsit ilyen bűvszavak az átlag szavazó számára, mert mit is jelent az, hogy súlyozás. Azt jelenti, hogy a mintavételből eredően nem teljesen az az összetétel jön ki, mint ami a KSA népszámlálási

0: adataiból következne, és ezeket korrigáljuk. Tehát, hogyha kevés valamivel kevesebb a fiatal, persze ennél azért precízebben fogalmazunk, nem általában fiatal meg idős, hanem életkori kategóriákat, életkori csoportokat veszünk figyelembe, vagy kevesebb a alacsonyan iskolázott, ezeket valamilyen matematikai módszerrel kiegyenlítjük. Tehát én nem tudom pontosan, hogy egy versenytársunk, aki esetleg nem ugyanazokat a számokat hozta ki egy héttel vagy két hónappal a választás előtt, mint mi, hogy az mivel magyarázható. Nekem van egy meggyőződésem, hogy mivel a medián 1989 óta folyamatosan jelen van, és általában azért viszonylag pontos előrejelzésekkel hívta föl magára a figyelmet, hogy ennek következtében, tehát a jól hangzó nevünk következtében esetleg szívesebben válaszolnak nekünk olyanok is, akik más közvéleménykutatásoktól elzárkóznak. Tehát itt van egy olyan fekete doboz, amire nem könnyű pontos információkkal szolgálni, de mi például arra is törekedtünk, hogy ezekről szerezzünk valamilyen közelítő információt, tehát eljátszottunk olyanokkal is, hogy a minta felének mediánként mutatkoztunk be, a másik felének pedig valamilyen fiktív néven, vagy a nekünk dolgozó call center nevével, és azt tapasztaltuk, hogy a mediánnak általában valamivel többen válaszolnak szívesen, mint más néve. Tehát ilyen nehezen megfogható dolgok is magyarázhatják, de ez nem magyarázza persze azt, amiről korábban beszéltünk, tehát a kormány közeli intézeteknél, hogy történhetett meg az, hogy amikor már a Tisza vezetett, akkor fölényes Fidesz győzelemről deliráltak. Tehát erre nincs magyarázat, és erre nagyon jó lenne, hogyha tényleg valaha valahonnan őszinte válaszokat tudnánk kapni, de nem vagyok túl optimista. Ahogy látom, a közvéleménykutatásoktól függetlenül, ahogy tovább működnek azok a mechanizmusok, sokkal alacsonyabb fordulatszámon persze, de mégiscsak működnek. Nem látom mondok egy konkrét példát, nem akarok talányosan beszélni, tehát hogyha Orbán Viktor változatlanul arról beszél, hogy a nemzeti oldal, amit ő képvisel, hogy ő azért fog küzdeni, hogy... Tehát ilyen fogalmakkal működnek tovább, akkor miért várjam én, hogy pont a közvéleménykutatók legyenek azok, akik szembenőznek a valósággal?
1: Igen. A 2020 a mostani választások előtt volt, aki a 2022-es esetre hivatkozott, ami arra, hogy 21 őszén több független közvéleménykutató ellenzéki győzelmet jelzett előre, majd ebből az ellenzék eddigi a 16 év alatt legcsúfosabb veresége lett, és ezt annak igazolására használták fel, hogy a közvéleménykutatókban nem lehet megbízni. Na most mondtad 89-et, akkor is az volt, hogy 1989 nyarán torony magasan az MSZMP, még csak nem is az MSZP, hanem az MSZMP volt az első magyar közvéleménykutatásokban, politikai felmérésekben a legnépszerűbb magyar párt, valami 40%-kal. Aztán semmi vélet. De nem az történt 21-ben is, hogy egészen egyszerűen átfordult a közvélemény ősz és tavasz között?
0: De, hát ez tényszerűen látható.
1: Bár, bocsánat, hogy még ezt azzal, hogy az akkori kormányoldali közvéleménykutatók már 21 őszén erős kormánypárti győzelmet jósoltak, és az ellenzék megsemmisülését. Blöföltek, vagy tudták, hogy miket fognak bevetni az ellenzék ellen? Bocsánat, ez kérdés.
0: Én ezt nem tudom. Tényleg erre már Szóval érdekes ezt újra felvetni. A legérdekesebb persze a gondolatodban az volt, hogy összehasonlítottad ezt 1989 nyarával és őszével, mert akkor tényleg nagyon nagy változások következtek be, de itt is az történt, tehát nem arról van szó, hogy azok a 21-es kutatások, amelyek akkor az ellenzéki egy közös lista vezetését jelezték, semmiképp sem jelezték előre, hanem az akkori állapotot tükrözték. Ezek szerintem valósak voltak. És volt egy nagyon, akkor nagyon sikeresnek tűnő előválasztás, aminek a lendülete hozta azt, hogy ebben láttak az emberek fantáziát. Ebben az összefogásban, amire nagyon ki voltak éhezve. Tehát az elmúlt egy-két évtizedben bármilyen formában megkérdeztük azt, hogy szeretnének-e a választók valamilyen összefogást, inkább együttműködjenek a pártok, mintsem, hogy versengjenek. Mindig ez jött ki, hogy igen, ezt várták a szavazók.
1: Ezt várták, de nem ez működött.
0: De mondom, hát az nyilván, tehát én nem szeretném azt elmondani most, hogy akkor mi volt a különbségnek a magyarázata, hogy akkor valami cinikus hazugság volt ez az akkori kormánypárti közvéleménykutatók részéről, vagy egyszerű szakmai tévedés. Az a lényeg, hogy mi ezt akkor is meggyőződéssel és szakszerűen mutattuk ki, és utána folyamatosan jeleztük azt is, hogy egy szép kifejezéssel zárul az olló, és a Medián volt az, amelyik az utolsó héten elég magabiztosan már a kétharmados Fidesz győzelmet is jelezte, tehát itt különösebb önkritikára még 22-vel kapcsolatban.
1: Nem is azt mondom, hogy a 22 is a Mediánt igazolta. Tehát
0: jó, de elsősorban az a lényeg, hogy a politikai folyamatok hogyan alakultak, és visszamehetünk 18-ban, mert 18-ban volt a... Én akkor éreztem magam a legkényelmetlenebbül, amikor 18-ban a választás megelőző csütörtökön kijöttünk a HVG-ben a valószínűsíthető kétharmados Fidesz győzelemmel, és hát az ismeretségi köröm hát ellenzéki részében mondhatnám eléggé sok hatást váltottunk ki, és volt, hogy nem szívesen mentem ki az utcára, mert a saját ismerőseim voltak nagyon fölháborodva.
1: Hát most abszolút fordítva van. A mostani, végül azt kérdezni meg, hogy erről, amit beszéltél, a mostani átfordulat, a végső,
0: igen,
1: nem az átbillenés, használom az átbillenés kifejezést, semmi gond. Erről van-e valamilyen mérésetek, vagy ismeretetek, és publikáljátok-e ezt?
0: Hogy hogyan követik?
1: Tehát az utolsó pillanat, amit mondasz, az utolsó, amikor a biztos, a stabil Fidesz tábor még egy kicsit lemorzsolódott.
0: Nem, mert nem is volt ez olyan hatalmas lemorzsolódás. Ami drámai, és erről azért érdemes most beszélni, ha csak röviden is, de ami utána következett. Tehát ugye van ez, amit klasszikusan föl szoktunk emlegetni, hogy mindig a győzteshez húznak, tehát részben nem is egészen őszintén, de részben meggyőződésből már úgy emlékeznek, hogy ők a győztesre szavaztak. Ez most a korábbiaknál megszokottnál nagyobb arányú, és az az érdekes benne, hogy folytatódott. Tehát szerencsénk volt egy héttel a választás után, és aztán két, majdnem három héttel a választás után végezni ugyanolyan reprezentatív felméréseket, és mindig egyre több lett azoknak az aránya, akik úgy emlékeztek, hogy ők már akkora Tiszára szavaztak. Tehát ez egy ilyen részben öncsalás, részben valóban egy tömegpszichológiai működésmód, hogy jobb oda tartozni, és ezért már az emlékezet is valamennyire torzul. És ez nem tudom még meddig tart, de még lesznek a közeljövőben is felméréseink, és úgy látom, hogy egyelőre megtorpanásra, vagy pláne valamiféle fordulatra nem lehet számítani. Tehát nagyon stabilan vezet Magyar Péter pártja. Inkább számomra is az a kérdés, hogy ennyire meggyengült ellenzék az valójában mennyire biztosítja a parlament igazán demokratikus működését.
1: Hát az nem tesz jót, szóval alappéldám az, amikor a brit munkáspártban megváltoztatták a vezetőválasztási rendszert, és ennek az eredményeképpen Corbyn lett a munkáspártnak, tehát az ellenzéknek a vezetője. És akkor az volt azért, hogy rendben, hogy akkor érvényesült a tagság szava, de a Minnesota Torikkal, hogyha ilyen gyenge lesz az ellenzékük, na most erre következett a Brexit és az összes őrület. Úgyhogy nem egészséges a dolog, és megint csak oda lyukadunk ki, hogy a képviseleti rendszernek a szerkezetén kéne javítani. Nagyon szépen köszönöm, de mondhatni, mint gondolod.
0: De nem, én csak azt mondom, hogy ezzel egyetértek, de most tényleg az elsődleges napirend az, hogy azokat az elképesztő károkat, amit az előző 16 év okozott, azt valahogy megpróbálják
1: Elkezdeni. Nagyon, nem vágok többet a szabadban. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél a Sznobok órájába. Hannendrét hallották, és remélem még leszel vendég ebben a műsorban is. Nem vagy idegen a Tilosban, de...
0: Szívesen jövök bármikor.
1: Van bicikli parkoló, meg minden. Köszönöm, hogy eljöttél, és akkor... búcsúzóul és átmenetként hallgassunk egy kis zenét, és pedig a Brown Bird nevű amerikai-kanadai duótól már nem működik, tudnik, az egyik tagja meghalt. A bilgewater, azaz szó szerint szennyvíz, szleng értelemben zagyvalék című dalt, aminek az első akkordjaira többen felfigyelnek majd, ugyanis ez a Resident Alien című kiváló sorozatnak a főcím zenéje. Tehát hallgassuk most egy kicsit a Brown Bird-öt.
0: Resident Alien.

0: Ez itt a Sznobok órája, morcsos műsor másként mondolkodóknak. Az első órában Hanne Endrét hallottuk. Most vendégem Kéri Tamás, aki már volt a műsor vendége.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm.
0: Büntető joggal foglalkozol.
1: Így van.
0: És a témánk az az elszámoltatás lesz, aminek hát nem csak büntetőjogi aspektusa van, hanem polgári jogi, ami nagyon sokakat érdekel, tehát mi lesz a pénzzel, mi lesz a vagyonnal, valamint társadalmi, meg egyáltalán az igazságérzetre vonatkozó kihatása. Rettentő bonyolult ügyről van szó, tudnik 16 év alatt egy komplett rendszer alakult ki. A rendszert a struktúra értelemben értem, amit ki kéne cserélni, le kéne váltani. Egy ilyen maffiaszerű képződmény, szervezett bűnözésnek egy válfaj, ahol az állam maga a szervezett bűnözésnek az eszköze. Hogyan lehet ezt egyáltalán büntetőjogilag megragadni?
1: Én azzal kezdeném, hogy a probléma egyrészt egyszerűbb is egy kicsit annál, mint ahogy felvezetted, másrészt pedig nyilván még bonyolultabb egyszerre. Büntetőjogi szempontból egyszerű. Tehát én mindig azt mondom, és te is tanú vagy rá, János, meg talán a hallgatók is, már 2020-ban is elmondtam itt a Tilos Rádióban, a te műsorodban, hogy tulajdonképpen nincs jogi akadálya ennek a bizonyos elszámoltatásnak. Végképp nem szükséges hozzá új jogszabályokat hozni, mert ugye akkor megint felvetődne az a kérdés, hogy visszamenőleg ezeket hogy használjuk, vagy hogy alkalmazzuk, és én azt gondolom, hogy külön szervezetet sem kell erre létrehozni, mert megvannak az erre való szervezetek.
0: Tehát amit most létesítettek a vagyon visszaszerzésé, az...
1: Az egy másik dolog, én most a büntető részéről beszélek. A vagyon visszaszerzés az valóban egy kicsit összetettebb kérdés. Először foglalkozunk az elszámoltatással, okay. És aztán rákanyarodunk a vagyon visszaszerzésre is, hogyha sikerül. Tehát az elszámoltatás az tulajdonképpen azt jelenti, hogy azokat a büntetőeljárásokat, amelyeket eddig ilyen-olyan okokból nem indítottak meg, holott kellett volna, azokat most meg kellene indítani. Nem véletlenül fogalmazok feltételes módban még mindig, hogy meg kellene indítani, mert ez egy rendkívül nehéz folyamat. Itt 16 éven keresztül, de bocsássák meg nekem, mondhatjuk azt is, hogy sokkal régebben egy olyan szemlélet alakult ki az államigazgatásban, ebbe beleértve az igazságszolgáltatást is, és a bűnüldözést is, és ezeket az ezekhez tartozó szervezeteket, amelyek ezeket működtetik, amelyben nagyon erősen megjelenik a felülről vezéreltség, a szónak abban a rossz értelmében, hogy nem teszi senki sem automatikusan a dolgát, tisztelet a kivételnek, hanem várja, hogy erre engedélyt vagy felhívást kapjon. Tehát egy rendőrnyomozó, vagy nem is a rendőrnyomozó, az nem jó példa, mert ő teszi egyébként, ezt személyes tapasztalatból tudom, hogy ők sokszor igenis teszik a dolgukat, de mindig van egy felettes, aki azt mondja, hogy nem biztos, hogy ezzel az ügyel tovább kéne foglalkozni. Csak ezt ilyen-olyan okokból valahogy megszüntetik.
0: És ez a felettes most is ott van?
1: Nem a felettes van ott, a felettes vagy ott van, vagy nem. Szerencsés esetben a következő hónapokban akár történhetnek változások is, hanem hogy ez a szemlélet még mindig ott van. És ez a szemlélet, ez nem is tudjuk, hogy mitől fog elmúlni. A zseniális Rejtő Jenőnek jutott eszembe, pont amikor jöttem ide villamossal, az egyik könyvéből egy részlet. A 14 karátos autó végén a Gorcsev Iván szabadon engedi a Vendriner urat, az oroszlánt, a cirkuszi kocsiból. És az oroszlán elballag a sivatagba, majd néhány óra múlva visszajön, és azt mondja, hogy öreg vagyok én már ehhez, és különben is itt születtem a cirkuszban. Tehát ezzel azt akarom mondani, hogy a szervezet maga az, amelyik nem akar igazából szabad lenni, és ezért sokszor gátolja az egyéneknek azt a vágyát is, hogy ők lehet, hogy akarnának, de a szervezet valamiért ezt nem támogatja. Ugye te tudod a legjobban, hogy volt nekem erről egy cikkem az Élet és Irodalomban decemberben, kérdezni. Az nagyjából erről szólt, és sajnos közvetlenül kapcsolódik ehhez a témához, tehát nem csak érintőleg, meg fülénél fogva ide lehet rángatni, vagy hajánál fogva, hanem ez nagyon is ide tartozik, mert most gyakorlatilag azoknak kell majd megindítaniuk és lefolytatniuk ezeket az eljárásokat, akik eddig lehet, hogy nem a saját akaratukból, de nem tették. Úgyhogy ez az egyik nehézség, amit le kell majd küzdeni, hogy ezeknek az embereknek, és nem is az embereknek, hanem az egész szervezetnek el kell hinnie, hogy mostantól nyugodtan végezhetik a dolgukat. És itt a hangsúly azon van, hogy végezhetik a dolgukat, tehát nem szabad utasítani őket arra, hogy valamit tegyenek, vagy ne tegyenek. Tehát ez akkor a legjobb, hogyha hagyjuk dolgozni a most már majd remélhetőleg jól működő igazságszolgáltatást, bűnüldözést, és az a saját törvényes útján megteszi azokat a lépéseket, amelyeket korábban nem engedtek neki, hogy megtegye.
0: Mióta nem engedtek neki? Tűnik, az is azért foglalkozott egy csomó hogy ilyen ügyjel, meg nekünk is volt ilyen, ellenük is volt ilyen vád. Na most...
1: Erre céloztam az előbb, hogy ez régebben van így. Ez nem 16 éve van így, ezért volt ilyen könnyű kiépíteni ezt a rendszert. Tehát ez nem a semmiből hullott ide, tehát nem az történt. Próbálná meg valaki Németországban ezt kiépíteni, azt hiszem viszonylag hamar falakba ütközne, amikor elkezdi, de nálunk ennek van egy történelmi hagyománya, hogy ezek a dolgok sokszor így működnek, sokszor felülről irányítják őket, sokszor megmondják az elvárásokat.
0: Van egy aktív rendőrtiszt, aki szeretné felderíteni az igazságot, és rászólnak, hogy nem.
1: Hát vagy elveszik tőle az ügyet, tehát nem is biztos, hogy rászólnak, lehet, hogy áthelyezik Kecskemétre, és akkor holnaptól oda kell bejárni. Tehát ennek nagyon változatos és nagyon széles skálán mozgó eljárás módja van, hogy ezt hogyan lehet elérni, hogy egy ügy megálljon. Nem úgy kell elképzelni, hogy csörög a piros telefon az asztalon, és azt mondja a Kovács elvtárs, hogy már pedig most ezt abba hagyni. Nem is biztos, hogy akit elhelyeznek onnan, az tudja, hogy nem fog folytatódni ez az ügy. Lehet, hogy azt hiszi, hogy jön az utódja, és majd ő viszi tovább. Úgyhogy nagyon nehéz ez ellen, akár belülről is tenni bármit, mert nyilván akit áthelyeznek, az visszafele nem tud már intézkedni az ügyben. Csak a filmeken van az, hogy tovább dolgozik a rendőr, amikor felfüggesztik, vagy áthelyezik. Az életben ez elég viszonylag ritkán fordul elő. Aki meg oda kerül, az nem is biztos, hogy tudja, hogy hol tartott ez az ügy, nem is biztos, hogy minden információt megkap hozzá. Tehát ez nem direktben történik feltétlenül, ez nagyon ritka eset, nyilván vannak olyanok is, amikor direktben történik, de inkább ezt így finoman irányítgatják valahonnan valakik.
0: Tehát van egy ilyen, úgy mondhatjuk úgy, hogy személyektől független önfékezés. Mennyire figyelted meg azt, amire az átlátszónak a YouTube videó beszélgetésében volt szó, hogy van kontraszelekció a rendőrségnél, illetve az ügyészségnél. Ez mennyire megfigyelhető? Neked mik az élményeid?
1: Én nem szeretnék ebben egy sommás véleményt mondani, ahogy ezt egyébként le is írtam. Valóban van ilyen, főleg a magasabb pozíciókban érvényesül ez. Tehát nem a nyomozó az, akit kontraszelektálnak. Ott is lehetnek problémák, de azok más típusúak. Tehát nem a kontraszelekció, hanem esetleg az, hogy új ember, mert a régi elment, vagy kiutálták, vagy nyugdíjazták, vagy stb. Mindenki el tudja képzelni, mi minden történhet egy állományban lévő nyomozóval. Akár az is, hogy teleszalad a hócipője, és azt mondja, hogy akkor én holnaptól nem jövök, köszi, sziasztok. De ezen kívül egy csomó más dolog is történhet, de hogy nem erről a szintről beszélek, hanem a felső szintekről, és ott sem az az elvárás, hogy ő maga döntsön úgy, hogy állítsa meg az egyik vagy másik ügyet, hanem hogy amikor föntről érkezik egy ilyen igény, akkor ahelyett, hogy azt mondaná, hogy de kicsoda maga, hogy telefonálat, nekem nem értem az egészet, akárki is az, aki telefonál, tehát mindegy, hogy ki. Ehelyett azt mondja, hogy igen, persze, hogy nem, majd megnézem, hogy mit tehetek az ügyben, és akkor megnézi, és általában tesz is valamit.
0: Hogy mondjam, lehet a büntető jogi oldalát a dolognak a vagyon visszaszerzés oldalától függetlenül nézni? Mennyit érez?
1: Nem biztos, hogy kell a vagyon visszaszerzés oldalától nézni.
0: Függetlenül, úgy értem.
1: Igen, én is így értettem, tehát nem biztos, hogy kell attól függetlenül nézni. A helyzet azért bonyolultabb, mert a büntetőeljárásban elvileg természetes dolog az, hogyha kiderül egy bizonyos vagyonról, hogy az bűncselekmény útján jött létre, vagy került a gyanúsítotthoz, vádlotthoz, akkor azt bizonyos törvényes feltételek megléte esetén el lehet tőle kobozni, vagy akár vissza lehet más módon szerezni. A probléma nem itt van, tehát a vagyon visszaszerzésre nem ezért kell külön odafigyelni, hanem azért, mert sok olyan esettel fogunk találkozni, remélem, ahol látjuk, hogy az illetőnek bizonyíthatóan átment a kezén nagyon sok pénz, de ennek a pénznek ma nincs nyoma. És ahhoz kell majd a vagyon visszaszerzés, hogy ezt a pénzt megpróbálják felkutatni és összeszedni.
0: Mit csinálunk olyan esetekben, hogyha az egész törvényes tűnik ez a bátran vállalom a szót maffiállami működéshez hozzátartozik szervesen Oroszországban is, Magyarországon is, hogy azt szerint változtatják a jogszabályokat, hogy mi a kedvezményezetnek az érdeke.
1: Én azt hiszem,
0: és
1: hogy...
0: És akkor ez ugye ütközne a visszamenőleges...
1: Igen, de itt nincs ezzel problémánk nekünk, én azt gondolom. Azért nincsen, mert egyrészt túl sokáig tartott már ez az időszak, 16 évig. Az elején még meg lehetett próbálni odafigyelni arra, hogy hozzanak egy törvényt erre, vagy hozzanak egy törvényt arra, de egyébként a
0: aztán
1: meglévő...
0: Aztán már kormányrendeletek voltak.
1: Azok is, hát azok is,
0: azok
1: persze.
0: Azok is jogszabályok.
1: Persze. De azt akarom mondani, hogy ez a jogalkotás nagyon nem tér ki minden esetre, és nagyon nem tér ki minden aspektusára ezeknek a helyzeteknek. Ugye klasszikus, pont elhangzott ebben az átlátszós podcastben is, hogy a hűtlenkezelés klasszikusan szóba jön ezekben az ügyekben sokszor, akár még a költségvetési csalás is fölmerülhet, a vesztegetés elfogadása. Tehát ezek az ügyek egyenként is, meg összesen is föl tudnak merülni ezekben az esetekben. És pont az lenne a lényeg, hogyha a büntetőjogi felelősségre vonást nézzük, akkor nem cél az, hogy az összes felelhető bűncselekményt valakinek a fejére olvassuk. Mire gondolok konkrétan? Van egy olyan közbeszerzési eljárás, ahol be lehet bizonyítani, hogy nem véletlenül, hanem irányítottan volt egyetlen egy pályázó, ő nem véletlenül, hanem többekkel egyeztetve árasztotta túl sokszorosan azt a bizonyos beruházást, amelyet neki el kellett végeznie. Direkt nem mondok most neveket, mert nem az a cél, hogy itt bárkit vádoljak bármivel.
0: De azt majd megteszi. A hallgatók örülnének a konkrét
1: nyilván, példának. Nyilván, de engem meg jó fenékbe rúgnának utána. Ja. Jogosan lennék perelhető, hogyha aha, neveket mondanék. Bár hozzáteszem, hogy az is, az csak egy zárójeles megjegyzés, mert erre később akartam kitérni, hogy a nyomozást segíti az a szemlélet, amely kialakult a NER-ben ez alatt a 16 év alatt, hogy mindenki a medencébe pisil, de nem mindenki a trambulinról. Na most ők a trambulinról, tehát egy csomó olyan eset van, ahol a sajtóban megjelent annyi információ, ami egy megalapozott gyanúhoz elég, tehát nem az elítéléshez feltétlenül, de ahhoz, hogy egy eljárás meginduljon, ahhoz elég.
0: Elég? És tehát
1: elég.
0: Mi ránk olyankor résnek a tényfeltáró fénykorában, az elég régen volt, azt szokták mondani, hogy hát egy sajtóhír, az sajtóközlemény az nem bizonyíték.
1: Hát önmagában nem, de ami mögötte van, az igen. Tehát ami alapján ti leírjátok azt a közleményt, az bizonyíték, hiszen egy felelős sajtóorgánum az olyat ír le, amit több forrásból ellenőrzött, és valamivel alá tud támasztani. Tehát nyilván attól, hogy én leírok valamit egy újságban, akár internetes, akár papíralapú, akár mindkettő formában megjelenő újságban, attól az valóban nem lesz bizonyíték. Tehát nem attól bizonyíték, hogy én leírom, hanem amit leírtatok sokszor, az sok esetben bizonyíték. Nyilván mindig meg kell vizsgálni, mi van mögötte. Tehát ez nem egy automatikus dolog, hogy nyissuk ki az ést, és az alapján valakit gyanúsítsunk meg gyorsan, de azt lehet, hogy kinyitjuk az ést, elolvassuk, mi van benne, ellenőrizzük, mint nyomozóhatóság, és ha kiderül, hogy ez egy megalapozott állítás, akkor az alapján már meg lehet gyanúsítani. Tehát ez így már működhet. Honnan kavarodtunk ide? Segítség kicsit, légy szíves.
0: hogy mit lehet megfogni.
1: Igen. Tehát azt kezdtem elmondani, hogy semmi szükség arra, hogy egy adott politikusnak az összes ügyét megtaláljuk. Nyilván a vagyonvisszaszerzés miatt érdekes lenne minél többet megtalálni, de a büntetőjogi felelősségre vonás miatt azért nem, mert itt jött a közbeszerzés, mondtam, hogyha egy közbeszerzésről kiderül, hogy az irányított volt, az önmagában bűncselekmény, az állami vagyon lesz a sértett vagyontárgy, tehát ami a bűncselekménynek a tárgya, az az állami vagyon lesz, annak a sérelmére követték el, és bizony itt önmagában sokszor több tízmilliárdos tételek egy közbeszerzésnél fennforognak, ami azt jelentheti, hogy ilyenkor a büntetési tétel, hogy eleve 5 évről indul, és aztán más esetekben 8, 10, 15 év is lehet a büntetési tétel, illetve ahhoz igazodik az elévülési idő, és itt kanyarodok vissza ahhoz, amit az elején mondtál, hogy ez egy kvázi mafia állam, meg ilyenek. Ez egy jól hangzó szlogen, de emögött sokkal több van. Emögött az van, hogy a nyomozóhatóság az alapos gyanúban kimondhatja, hogy ezeket a cselekményeket, vagy egy részüket bűnszervezet tagjaként követték el azok, akik elkövették. Nyilván ez még csak egy gyanú, de az elévülési idő ehhez fog igazodni. És akkor az azt jelenti, hogy ez rögtön duplázódik. Tehát egy 5 éves elévülés az rögtön 10 lesz, a 8 éves az rögtön 16, és följebb ne is menjünk, mert mindenki tud szorozni kettővel, tehát semmi szükség arra, hogy ezt végigmondjam. De az a lényeg, hogy elég kevés olyan bűncselekmény van, amely miatt ne tudnánk visszanyúlni akár 2010-ig. Aha. Mert nem évült el.
0: Lesz erről egy kérdésem, de nehogy elfelejtsem. Egy kis zenével oldjuk a dolgot, okay. Brutális zenével, és pedig a Static Dress című Leedsi zenekarnak a dolgozatával, az a címe, hogy Dull Blade Disguise, azaz tompa, penge, áruha. Úgyhogy ezt ehhez kérek egy kis türelmet.

0: Ez itt a Snobok órája, morcos műsor másként mondolkodóknak, Széki János vagyok, vendégem Kéri Tamás büntetőjogász. Az elszámoltatásról beszélünk, na most ami a, nyilván minden hallgatót körömrágva érdekel, hogy hogyan jut el az egész Orbánig, aki a maffiának a tetején volt, van, lesz, nem tudom, hogyan jut el, tehát ugye nincs semmi lepapír. Gondolom, ilyen esetben nincs semmiről papír.
1: Nyilván én most nem fogom megmondani a tutit, mert akkor nem itt ülnék, hogyha erre képes lennék, de véleményem azért van róla, meg ötleteim azért vannak hozzá. Én azt gondolom, hogy nyilván ez egy bizonyítási kérdés. Tehát az, hogy egy bűnszervezetben ki milyen pozíciót tölt be, és azt hogyan lehet bizonyítani, hogy ő ezt meg ezt abban a tudatban tette, hogy ezt a szervezetet ő szolgálja vagy irányítja, ezt mind be kell bizonyítani. A konkrét kérdésedre rátérve, mert nem akarok kitérni előle, én azt a nagyon régi klasszikus módszert gondolom működőnek, hogy nyilván lesznek emberek, akikhez jóval könnyebb eljutni, mint Orbán Viktorhoz. Tehát akiket ilyen vagy olyan bizonyítékok alapján legalább meg lehet gyanúsítani. Ez egy másik kérdés, hogy elítélni majd hogy lehet. Nyilván azt a bíróságnak meg kell vizsgálnia, hogy elegendőek-e a bizonyítékok, megfelelőek-e, stb. Ezt azért hangsúlyozom, mert az egész elszámoltatásnak ez a lényege, hogy ahhoz, hogy jogállami keretek között működjön, és azon belül maradjon, ahhoz mindent a jogszabályoknak alárendelten kell csinálni, és nem egy szeretném, ha, vagy az lenne a jó, ha hozzáállással kellene közelíteni ezekhez az ügyekhez, hanem úgy, hogy tények alapján megvizsgáljuk, hogy azokból mi következik, és hogyan lehet tovább jutni. Tehát visszatérve a félbehagyott gondolatmenethez, a rendőrség, ügyészség, ugye egy nyomozó ügyészség fog eljárni egy csomó ügyben, eljut olyan emberekhez, akiket megalapozottan meg tud gyanúsítani bizonyos bűncselekmények elkövetésével. Ezek az emberek maguktól meg fognak próbálni alkut kötni, és meg fogják próbálni azt mondani, hogy hát én egy kis hal vagyok, de majd elmondom, hogy mit tudok a nagyokról. És nyilván minél följebb mondja valaki, hogy ő kis hal, mert nem az, én nem a kis halakra gondolok, de a nagy halak is azt fogják mondani, hogy ők csak kis halak, ez tapasztalat
0: közép nagy halak.
1: Az összes ilyen ügyben, hanem akkor majd egyszer csak azt mondja valamelyik, hogy jó, de hát ez nem az enyém, ez a vagyon, amit itt számon kérnek rajta, mert nem gondolja, hogy én ilyen okos gázszerelő vagyok.
0: Egyébként ebben a bizonyos videóban, az átlátszóiban, ahol Hatházi Ákos és Katus Eszter beszélgetnek a témáról, szóval a hűtlenkezelésről. Tehát ilyen tipikus forgatókönyv, hogy az állam megajándékozza valamelyik, az állam, mint állam, nevez akár, hogy milyen jelzőt teszünk elő, megajándékoz XY kegyeltet valamilyen vagyontárgyal, aki elkezd vele próbálni csinálni valamit, legyen szó a mátravidéki erőműről, vagy a bosnyák téri ingatlanról, elkezd vele valamit csinálni, tönkre megy bele, rengeteg kárt csinál, mindenfene, majd az állam megveszi. Egyébként a bosnyák téri ingatlan nem a központi állam.
1: De az nem kell hozzá, nem kell, hogy a központi állam.
0: Nem, tehát ez egy elég nagy piramis, tehát a kerületi pártitkárok, vagy a járási pártitkárok ebben ugyanúgy részt vettek, mint mármint a képviselők, helyi képviselők, mint a nagyok, és ez így piramis szerint éppen rettenetes tömegű dolog van, és ez megy.
1: Ezért mondtam, hogy nem kell betolni attól, hogy hogyan lehet itt büntetőjogi elszámoltatást csinálni, mert rengeteg ügy volt, rengeteg olyan eset történt, ahol helye lett volna, illetve most helye lenne büntetőeljárás megindításának. Ha ezeket megindítják, szinte törvényszerű, hogy előbb-utóbb a szálak egyre magasabbra fognak vezetni. Pont azért, mert ez az egész egy fölülről irányított valami volt, pont azért, mert magából a NER által terjesztett információból is kiderül, hogy ezt az egészet egy ember irányította és fogta össze, tehát minden döntés, ő maga is úgy fogalmazott, én elintéztem, én a dolgozóknak megoldottam, én a magyar népnek ezt adtam, azt adtam.
0: Nyugdít emelek.
1: Igen, én ezt nem engedem, azt megteszem. Tehát ezek a fogalmazások, hiába az ember jóhiszeműen azt gondolta az elején, hogy ezek átvitt értelműek, csak valamiért ilyen faramucira sikerültek, azért a 16 év alatt kiderült, hogy ez nem annyira átvitt, mint inkább egészen konkrét értelem, és ezek a döntések sokszor így születtek. Nyilván ez önmagában nem elég a büntetőjogi felelősségre vonáshoz, de ami e mögött van, az, hogy van ott egy terem, ahol ülnek tizenvalahányan, tanácskoznak, és lehet, hogy nem készül róla feljegyzés, de ha abból a tizenvalahány emberből három gyanúsított lesz, akkor biztos lesz közte, aki elmondja, hogy igen, ez úgy történt, hogy a főnök azt mondta, hogy ezt kell csinálni.
0: Szakember kérdezlek, aki benne volt ilyen dolgokban, ügyvédi tapasztalatot birtokában, mit mondanál?
1: Jézusom, én nem voltam benne a NER-ben.
0: Nem arról a tapasztalatról beszélek.
1: Jó, csak tisztázzuk. Tehát hogy...
0: tárgyalótermi tapasztalatot birtokában, igen, igen. Mit mondasz? Nem félő, hogy az egész belefullad egy ilyen jogászi hercehúrszába?
1: De, egyébként igen, de ez a NER-től teljesen függetlenül is félő lenne. Tehát ez azért félő, ez csak egy zárójeles megjegyzés lesz, mert Magyarországon a bírósági eljárások évtizedek, vagy még több, még hosszabb idő óta nagyon elhúzódnak. Ez ellen többször próbáltak már mindenféle intézkedéseket hozni, és azt kell mondjam, hogy eddig ezek nem értek el látványos sikert. Tehát talán a külföldi példákat lenne érdemes megnézni, ahol egy-két év alatt egészen sok szereplős mafia meg egyéb ügyeket végig tolnak, és aztán nyilván egyiket elítélik, másikat fölmentik, de ez így van rendjén, tehát ez nem baj, hogy akad közte olyan is, akit el kell engedni, de nálunk ezek nem túlzok, 10-15 évig is el tudnak húzódni ezek az eljárások. Erről is van személyes tapasztalatom, nem is egy ügyben, ahol ilyen hosszú ideig tartott, és a végén ugye a vajúttak a hegyek, és egeret szültek, tehát ez az eredménye az ilyenfajta eljárásnak. Úgyhogy igen, ettől lehet félni, de én nagyon reménykedem abban, hogy valamit sikerül kitalálni, nem a NER miatt, tehát ezt most hangsúlyozom, hogy nem a NER miatt, és nem visszamenőlegesen, hanem kifejezetten a jövőben induló büntetőeljárások gyorsítása érdekében valamit nagyon ki kellene találni, hogy ez jobban menjen, mint eddig, mert elhalaszt a bíró egy tárgyalást, és a következő 4 hónap múlva lesz, vagy 3 hónap múlva. Külföldön ez úgy néz ki, hogy ki van tűzve hétfő szerda péntekre, és ha halasztanak, akkor a következő hétfő szerda péntek is be van készítve, hogy akkor ráérjen. És nyilván ehhez infrastruktúra is kell, meg elegendő létszámú bíró, meg egyebek. Tehát nem azt mondom, hogy ezt holnaptól be lehetne vezetni, de valami olyan irányt kéne fölvenni, és még egyszer mondom, ezt nem a NER miatt kell csinálni, hanem azért, mert a büntetőeljárások nem jó senkinek sem, ha ennyire elhúzódnak. Még annak se, aki érintett benne, de neki se jó. Tehát 10 évig élni úgy, hogy na elítélnek-e, vagy nem, és na mit kapok, vagy mit nem kapok, hogy felfüggesztetet kapok, vagy 8 évet kapok, az rosszabb, mint 8 évet kapni rögtön az elején.
0: Azt tudjuk, hogy a bíróság általában nagyon leterheltek, de mondjuk a büntető kollégium, úgy
1: van mondja, olyan, igen.
0: Hogy azokra rászakad egy ilyen ügytömeg, akkor mit tudnak kezdeni vele egyáltalán?
1: Hát erre mondom, hogy ezt ki kell találni jó előre, és az a baj, hogy már a mostani ügytömeggel is nehezen birkóznak meg. Talán valami minimális javulás volt a közelmúltban egyébként, de nem látványos, tehát nem olyan, amire azt mondanánk, hogy na, ez volt a cél, és ezt akartuk elérni. De való emiatt kellene az egész rendszert egy picit megreformálni. Végig kéne gondolni, hogy hol lassul, mitől lassul, és azokon a pontokon beavatkozni, és eljárási szabályt változtatni.
0: És csak úgy kérdezem, az életet ismeri, Eddig nem láttunk látványos meneküléseket, ha jól figyeltem. Nem lehet, hogy az ügyek elhúzódása miatt, tologatás miatt előbb-utóbb menekülésekre kerül sor, ahogy Magyarország, a magyar kormány menedéket adott külföldi de facto bűnözőknek.
1: Hogyne. A veszély az fönnállhat, de nyilván nem látjuk a jövőt. Ugye ezek az eljárások nagyrészt még el sem indultak. Egy-egy itt-ott igen, tehát arról lehetett a sajtóban értesülni, hogy bizonyos ügyeket már vizsgálnak, amit korábban nem tettek, de a tömeg az még nem jelent meg. Tehát ez a tömeges ügyindulás még nem kezdődött el, úgyhogy nem tudjuk, hogy mi lesz. De hát ugye erre van föltalálva az előzetes letartóztatás intézménye, amit én nagyon kritikusan szemlélek, de azért szükség van rá, tehát soha nem mondanám, hogy...
0: Visszaszoktak élni vele, hogyha szabad ezt mondanom.
1: Igen, de pont oda akartam kiukadni, hogy nekem nem változott az álláspontom a korábbiakhoz képest, tehát a neres ügyekben is egyesével kell megvizsgálni, hogy ez indokolt-e vagy nem, tehát nem szabad olyat kijelenteni, hogy az összes ügyben mindenkit le kell csukni, de hogy kell, egyesével meg kell vizsgálni, hogy mi szól amellett, hogy ő esetleg elmegy a felelősségre vonás elől, vagy mi szól amellett, hogy megvárja. Nyilván egyéb kritériumai is vannak, megnehezítheti-e valahogy az eljárást, meghiúsíthatja-e valahogy az eljárást, a szabadlábon van. Ezzel azért érdemes nagyon óvatosan bánni ezzel a kategóriával, mert legyünk őszinték, a mai világban az előzetes letartóztatás nem gátolja meg az eljárás befolyásolását okvetlenül. Tehát vannak olyan eszközök, vannak olyan módszerek, amelyeket akkor is tudnak alkalmazni. Megint nem csak a neresekről beszélek, hanem általában a büntető eljárás alatt álló azok a személyek, akik valóban elkövettek valamit, és valóban súlyos figurák, azok meg tudják oldani akkor is, hogyha éppen előzetesben vannak, hogy valamilyen módon bizonyítékokat tüntessenek el. A tanúk befolyásolása az nálunk ritkább, mint külföldön, de azért előfordul az is, tehát az sem.
0: Amivel nyugaton.
1: Igen.
0: De mondjuk például egy olyan ügyben, ami mindenkinek szemet szúrt otthonak a lélegeztetőgépek, azt meg lehet ragadni büntető jogilag?
1: Ehhez viszonylag kevés információ áll rendelkezésünkre most itt ennél az asztalnál, ahol ülünk, de megvizsgálni mindenképpen érdemes, és aztán vagy arra jut az ügyészség, hogy össze tudod szedni elegendő adatot ahhoz, hogy vádat emeljen, vagy ahhoz, hogy nem.
0: Itt lehet az rossz üzletet csinálni, tehát senki nem tudja meg.
1: Hogy... Igen, de közpénzen mondjuk az mindig neccesebb. Tehát amikor az ember a saját vagyonával veri a csalánt, akkor inkább hibázhat, mint amikor a közpénzzel. Ott fokozott óvatosságra van szükség, kevesebb kockázatot vállalhat. Hát erre vannak a befektetéseknél ezek, amely nem vagyok otthon, úgyhogy bocsánat, ha butaságot mondok, de hogy ezek a nagy tőkealapok, meg ilyen...
0: Ezt akartam egyedek. Kérdezni, hogy a magántőkealapokkal mi van? Tehát ott a kit lehet meg... Ki az, akit meg lehet ragadni egy ilyen?
1: Hát azt lehet megragadni, aki a közpénzt magánpénzesítette. Tehát ott nem az a lényeg, hogy ki kezeli azt a magánpénzt.
0: És ez tiltja valamilyen paragrafus.
1: Micsodát? Hogy ellopja valaki a közpénzt? Hogyne. Tehát ha rám bíznak közpénzt, és tehát abból én, és abból én magánpénzt kapja, csinálok, amikor, hát az
0: elég... Még mielőtt beleteszi a magántőke alapba.
1: Hát persze, tehát itt olyan szépen mondta a Pokorni Zoltán, tizenvalahány évvel ezelőtt, hogy aki bele nyúl a kasszába, annak majd levágjuk a kezét, aztán ez valahogy még képletes értelemben is elmaradt. Biztos ő nem látta, amikor bele nyúltak, tehát ezt tudom csak elképzelni, mert hogy nem tömegeltek azok az ügyek, amikor embereket felelősségre vontak volna ilyen kasszába nyúlásért, de az a pillanat, amikor a közpénzből magánpénz lesz, az mindenképpen bűncselekmény.
0: Bizonyos szempontból ez megnyugtató, amit mondasz. Hallgassunk egy kis zenét. Most mondom, a zene, bármikor lehet telefonálni speciál, a zene alatt nem vesszük fel a telefont, tehát az más kérdés. hallgassuk valamit, és pedig mondjuk egy viszonylag új dolgozatot, Jack Marlowe featuring Rex Capo, egy brit képződmény, nagyon lendületes.

0: cutting another expenses.
1: This shit for me, they're cutting another expenses. Shit's gonna hop them fences.
2: Hella offenses, you don't know when it's up, it's stuck. Cats, whips, that things that are blending.
3: Ennek az volt a címe, hogy expenses, azaz költségek, és egy brit formáció adta elő, úgy, mint Jack Marlow, és közreműködött Rex Capo, és ez a Sznobok órája, masszos műsor másként gondolkodóknak, vendégem Kéri Tamás büntetőjogász, az elszámoltatásról beszélgetünk. Ha már a lélegeztetőgépekről volt szó. Az utóbbi időben, na, most felvesszük a telefont, ha sikerül.
4: Megnézzük.
3: Igen, halló.
5: Szervusztok, Laci vagyok, én telefonáltam az előbb a zene alatt, úgyhogy megismételtem. Ugye arról beszéltek, amikor az állam vagyon elemeket juttatott valakinek, és ezt kell majd valahogy végig görgetni, és ennek az ellentétére van-e valamilyen törvény, vagy rutin eljárás, amikor az állam magánemberektől, cégektől elvesz valamit, és hallgatom tovább a műsort. Nagyon köszönöm, nagyon jó volt, hogy sziasztok.
3: Köszönöm.
6: Ez engem, nekem szól, ugye ez a kérdés?
3: Igen, igen.
6: Hát azt gondolom, hogy az állam ezeket úgy tudja visszavenni, hogyha be tudja bizonyítani, hogy ezek jogellenesen kerültek ki a közvagyomból, vagy az állami vagyomból, mert abban a pillanatban ott van egy bűncselekmény, 99% hogy van, ami miatt ezek az állami vagyomból magánvagyonná lettek, és akkor ezt akár a büntetőeljárás keretében vissza lehet szerezni elkobzással, vagyonelkobzással, megvannak a büntetőjogban ennek az eszközei, amelyeket direkt erre találtak ki. Más kérdés, hogy eddig ezeket nem ilyen volumenű ügyekben alkalmazták, hanem sokkal kisebbekben, és persze ezek nem mindig csak az állami vagyonra vonatkoznak.
3: Állam ellen lehet büntetőeljárást indítani?
6: Nem. Nem. Polgári eljárás lehet, büntetőeljárás nem.
3: Ha. Ott tartottunk, hogy lélegeztetőgépek, és erről valahogyan eszembe jutott, hogy folyton elhangzott az utóbbi időben a hazaárulás büntetőjogi kategóriája, ami nem biztos, hogy ebben az esetben megállna egy tárgyalóteremben, de ott van például a hűtlenség, ami szintén benne van a magyar büntetőjogban. Mi a különbség a kettő között? És ezt meg lehetne elragadni.
6: Az egyik legfontosabb különbség, és most ironizálok, úgyhogy ne jegyen meg senki, hogy a hazaárulás az egy ilyen köznyelvi szó lett, amit emberek, főleg politikusok egymás szidalmazására használnak mindenféle jogi tartalom vagy háttér nélkül, vagy legalábbis nagy részt.
3: De ez egy büntetőjogi kategória.
6: De ez egy büntetőjogi valójában. Kategória eredetileg, de az utóbbi nem is 16 évben, hanem 36-ban ezt inkább ilyen szitokszóként használták a parlamentben, meg önkormányzatokban, meg itt-ott-ott mindenféle helyeken. Na most, ami viszont a gyakorlatot illeti, a hazaárulás egy olyan szigorúan szabályozott, mindegyik bűncselekmény szigorúan szabályozott, olyan szigorú feltételeket megkívánó bűncselekmény, amelyre szerintem azért az elmúlt 36 évben viszonylag kevés példa volt. Lehetett, de nagyon-nagyon csekély, vagy nem is tudom, hogy volt-e. Ugye azt mondja a BTK, és most nem titkolom, hogy puskázok, nem tudom fejből az egész büntetőtörvénykönyvet, hogy az a magyar állampolgár, aki Magyarország függetlenségének, területi épségének vagy alkotmányos rendjének megsértése céljából külföldi kormánnyal vagy külföldi szervezettel kapcsolatot vesz fel vagy tart fenn, bűncselekményt követel, stb. Na most ez nagyon szigorú, mert kifejezetten Magyarország függetlenségének, területi épségének vagy alkotmányos rendjének a megsértése kell, hogy legyen az ő tevékenységének a célja.

0: Hát mondhatja azt, hogy nem akarta megsérteni.
1: Hát ez egy bizonyítási kérdés.
0: De nem akarta megsérteni.
1: Ez egy bizonyítási kérdés. Itt arról van szó, amikor mondjuk valaki konkrétan arra szövetkezik, hogy a magyar alkotmányos rendet stb. Megdöntse, vagy tehát külföldi segítséget kér ahhoz, hogy ő mondjuk kormányt buktasson fegyverrel, tehát erőszakkal, nem választáson. A hűtlenség az viszont ennek az enyhébb változata, mert ott azt mondja a jogalkotó, hogy az a magyar állampolgár, aki állami szolgálatával, ugye ez is egy, ez viszont szigorítás, hogy itt csak az állami szolgálatával, vagy hivatalos megbízásával visszaélve, külföldi kormánnyal vagy külföldi szervezettel kapcsolatot vesz fel, vagy tart fenn, tehát ha megfigyelik, itt hiányzik a cél. Vagy legalábbis nem, bocsánat, nem hiányzik, az később jön, csak más a cél, és ezzel Magyarország függetlenségét, területi épségét vagy alkotmányos rendjét veszélyezteti. Tehát itt elég az, hogy veszélyeztesse az ő tevékenysége a függetlenséget, vagy a területi épséget, vagy az alkotmányos rendet, de nem kell az, hogy ő neki kifejezetten a célja legyen ennek a megsértése. Tehát itt mondhatja azt, hogy dehogy voltam én hazárulat, én nem akartam ezeket megsérteni, viszont ha úgy ítéli meg a bíróság, hogy viszont a tevékenysége ezeket veszélyeztette, akkor függetlenül attól, hogy ő ezt akarta, vagy nem akarta, ha veszélyeztette, akkor ez megállhat, ez a cselekmény.
0: Mi a veszélyeztetésnek a definíciója?
1: Amikor nem arról van szó, hogy egy veszély bekövetkezéséért küzdök, tehát nem akarom megdönteni a magyar államrendet, de a tevékenységemben benne van, hogy megdől, vagy a magyar függetlenség korlátozódik emiatt.
0: Korlátozódik is benne van.
1: Igen. Hát nyilván a függetlenség az nem csak teljesen tud eltűnni, hanem részben is. Mint ahogy van a jogban, a nemzetközi jogban is, meg egyébként a belső jogban, az államok jogában is van olyan, amikor emberek vagy államok önként korlátozzák a saját jogaikat, és ez teljesen szabad.
0: Na most nem vagyok jogász, és nem ismerem a büntető eljárás jogot annyira, ezért kérdezem teljesen dilettáns kérdés, hogy bárki tehet feljelentést hűtlenség ügyében?
1: Elvileg igen, gyakorlatilag meg azért ahhoz, hogy ez komolyan vehető legyen, ahhoz nem baj, ha neki megvan az a tárgyi tudása, amivel egy ilyen kérdést meg tud vizsgálni, és el tudja dönteni, hogy ez alkalmas-e arra, hogy egyáltalán komolyan vizsgáljuk ebből a szempontból, vagy nem. Mert nyilván nem akarok senkit se bántani, de bárki, a 6 éves kisfiam is, ha tud írni, akkor írhat egy ilyen feljelentést, csak valószínűleg az nem lesz releváns. Okos gyerek, de akkor sem.
0: Kiskorú is írhat feljelentést,
1: hát
0: egyébként csak
1: elvileg,
0: zárójelbe.
1: Igen. Hát gondolj bele, hogyha egy kiskorú sérelmére történik valamilyen bűncselekmény, nyilván ott kell vele lennie a törvényes képviselőjének, de ha egyébként ő már ki tudja fejezni a saját gondolatait, érzéseit, akkor ezt megteheti. Nyilván a törvényes képviselő az, aki ezt validálja.
0: Ha kellemetlent kérdezek, akkor mondd meg, de szerinted lesz olyan jogász Magyarországon, aki feljelentést fogalmaz meg ebben a tárgyban?
1: Az ki van zárva, mert nem tudom.
0: Ja,
1: hogy
0: okay.
1: Megint idézzek egy rejtőt. Szóval, hogy én nem tudom megmondani, hogy mi fog történni, és őszintén azt sem tudom megmondani, hogy el lehet-e ítélni bárkit, vagy el lehetne ítélni bárkit emiatt a bűncselekmény miatt.
0: Hány évet jelent meg, bocsánat.
1: Mindjárt megnézem, tudom. Egy pillanat. Azt tudom, hogy beszélgetés szinten felmerülhet ennek a gyanúja, hogy büntetőeljárás szinten felmerülhet, ez egy komolyabb vizsgálatot igényel. Tehát azt nem, ahhoz nincs elég információm, hogy el tudjam dönteni. Ez alaphangon 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, háború idején 5-től 15 évig, és hát háborús vészhelyzet volt ugye az elmúlt években. Tehát lehet, mondani, hogy ez háború idején volt, de nem, mert egyébként nem voltunk részese ennek a háborúnak. Tehát igazából a háború idején az azt jelenti, hogy ha mi állunk háborúban valakivel.
0: Volt valamilyen, csak úgy zárójelben, volt valamilyen büntetőjogi változtatása a háborús vészhelyzetre való tekintettel? Vagy csak polgári?
1: Megmondom neked őszintén, hogy napi szinten nem követtem, de majdnem biztos, hogy ezekben a saláta törvényekben, meg kormányrendeletekben, meg egyebekben biztos, hogy érintették a büntetőjogi szabályokat is, de nem úgy, hogy új bűncselekményt állapítottak volna meg, vagy tehát ilyen nem történt tudtommal. Azt nem is lehetett, azt kifejezetten a BTK állapíthat meg bűncselekményeket.
0: Ha megkezdődik az elszámoltatás, egyrészt látsz-e jelét, hogy látod-e jelét, hogy megkezdődött?
1: Nem, de ez még nagyon korai is lenne. Tehát egyelőre azt kellene látnunk, amit nem láthatunk a dolog jellegéből fakadóan, hogy azok, akiknek ez a dolguk, azok elmélyednek az egyes ügyek tanulmányozásában, és keresik a fogáspontokat. Ezt nem látjuk, mert ezt nyilván nem a sajtó nyilvánosság előtt teszik, és ez jó, hogy nem ott teszik egyébként, mert ez nem odavaló munka. Ez akkor fog láthatóvá válni, amikor valakit meggyanúsítanak, vagy, ahogy itt többen mondják, amikor valakit vezetőszáron elvisznek. De hát nem tudjuk, hogy erre sor kerül-e, mert ahogy már mondtam, erre akkor kerülhet sor, hogyha ennek a jogszabályi feltételei fennállnak, nem azért, mert valaki szeretné, vagy valaki nem szeretné, hanem a törvényben szabályozva van, hogy ezt akkor lehet elrendelni, ha nagyon muszáj, és megvannak ennek a feltételei.
0: Tartasz, nagyon durvát kérdezek, tartasz koncepciós perektől?
1: Én nem szeretnék. Tehát pont ezért mondtam, hogy az a lényege az egésznek, hogy a jogállamiság talaján történjen, és ezért nagyon jó, hogy nem kerül sor, legalábbis most úgy néz ki, hogy nem kerül sor semmilyen visszamenőleges jogalkotásra, mert egyrészt szükség sincs rá, másrészt az szétfeszíteni a jogállami keretet. Tehát abban nem fér bele, hogy egy ilyen ügyben visszamenőleg azt mondják, hogy de az is büntetendő, aki csak úgy nézett ki, mintha ennek nincs helye. Tehát a meglévő büntető törvénykönyv tartalmazza azokat a törvényi tényállásokat, amelyeket valószínűleg többen is megsértettek, több helyen, több különböző aktussal, és ezt valamiért a korábbi ügyészség nem vizsgálta. Kérdés, hogy most majd lesz-e, aki vizsgálja. Van mit. Tehát nem az a kérdés, hogy van-e mit vizsgálni, hanem hogy lesz-e, aki neki áll és megnézi.
0: Az ésbeli cikkedben részletezted, hogy tulajdonképpen nem a bűnüldözési apparátusban nem személycserékre van szükség, hanem általános reformokra, általános átstruktúrálásra. Ennek látod esélyét most így körülnézve?
1: Még ez is korai, mert nem hallottam még, hogy ez szóba került volna azon a szinten, ahol ennek szóba kell kerülnie ahhoz, hogy ebben reménykedni lehessen, tehát kormány szinten még nem hallottam, hogy erről beszéltek volna, de mindenképpen indokolt lenne, és most valóban ez egy kegyelmi pillanat lehet, amikor akár ehhez is hozzá lehet nyúlni, és meg lehet oldani legalább egy részét a problémáknak.
0: Érdemes lenne lobbizni érte, fogalmazzuk úgy.
1: Érdemes lenne, de ahhoz én nagyon kicsi vagyok, hogy lobbizzak ezért, de majd hát, ha lesz valaki, aki megteszi.
0: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél a műsorba.
1: Köszönöm szépen.
0: Nem először. Kéri Tamás hallottátok, aki büntető jogász, és több publikációja van ettéren, valamint nem tudom, a Facebookon kívül máshol közölsz ilyen eszmefuttatásokat?
1: Még nem, de a jövőben szándékozom.
0: Substack vagy valamilyen?
1: Hát YouTube-on gondoltam, meg ilyen.
0: Tehát kéretik Kéri Tamásra figyelni ezekben a témákban, hogy hatású véleménymondó lehet ebben a szakpolitikában. Nagyon szépen köszönöm. Tehát köszönöm ez is. Volt a Sznobok órája legutóbbi adása, legújabb adása. Az első órában Hanna Endrével beszélgettünk, a második órában Kéri Tamással, és búcsúzóul bizonyos értelemben évforduló zene, annyiban évforduló, hogy most volt 100 éves Miles Davis, illetve 100 éve született, és egy klasszikus számát hallgatjuk meg, aminek az a címe, hogy Publicity. jó serceg a lemez.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A Euronews beszámolója alapján a UCL, a King's College London és az Oxfordi Egyetem kutatói 51 brit születési csoport tanulmány alapján megállapították, hogy a fiatalabb generációk általában nem egészségesebbek az előző generációknál azonos életkorban. Ezt generációs egészségi sodródásnak nevezték el. Az eltérés különösen elhízásnál, mentális egészségnél és cukorbetegségnél figyelhető meg, amelyeket nem magyarázhat önmagában a jobb egészségügyi ellátás vagy pontosabb diagnózis. A trend oka valószínűleg az egészségtelen táplálkozással, csökkent fizikai aktivitással és megváltozott társadalmi kockázati tényezőkkel hozható összefüggésbe, melyek nagy részét meg lehetne előzni. Laura Gimeno, vezető szerző szerint a társadalom a megelőzhető tényezők következményeivel szembesül, nem az egészség biológiai határaival. A kutatók figyelmeztetnek, hogy a tendenciának komoly hatásai lehetnek a közpolitikára és az egészségügyi tervezésre.
2: Kialakulásuk korai szakaszában juttat ezüst-jodid hatóanyagot a zivatarfelhőkbe az országos jégkármentesítő rendszer, amely 2018 májusában indult. Így kisebb méretű jégszemek képződnek, ezért a kártétel csökken. A rendszer belépése előtti 3 évben 57 000 hektárral jelentettek be jégkárt, ami 2018 és 2025 között 44%-kal 31.514 hektárra mérséklődött. Kelet-magyarországi gazdálkodók azonban éppen a jégágyúzást kárhoztatják, az utóbbi évek tartós esőhiánya és ismétlődő aszályos időszakai miatt, holott a rendszer a csapadék eloszlását és intenzitását, a felhők kialakulását és mozgását nem tudja befolyásolni, a szárazság miatt pedig ritkábban is üzemelt. Ismertette az Agrárkamara közleményét a sokszínű vidék. 3.500 felnőtt öregedésének ütemét és biológiai életkorát becsülték meg vérminták alapján a University College London kutatói. Ezt vetették össze azzal, milyen gyakran járnak alanyaik művészeti eseményekre, művelődési intézményekbe. Akik legalább heti egyszer áldoznak időt kultúrára, biológiailag átlag 1 évvel fiatalabbak az ilyesmit ritkán tevőknél. Öregedésük lassulása 4%-os, de havi 1 alkalom is 3%-kal jár, számolt be a Qubit. Mint Daisy Fencart, pszichobiológus, a kutatás vezetője a Guardiannek fogalmazott, bár az életet nem hosszabbítja meg, az egészség megőrzéséhez a műélvezetés, a kreatív alkotás ugyanúgy hozzájárul, mint a testmozgás.
0: Ezek voltak a hírek.

Technology.

adományokat gyűjtöttem, de most igazából közvetlenül egy panoráma fong röntgen készítésről estem be ide, és holnap jönnek a további fogorvosi köreim, tehát szigorúan egyre most csak túléléssel tudtam játszani, és úgy jöttem be, hogy az lemezeket játszok, például az utóbbi percekben Slow Dive-tól szólt a Rutti című szerzeménye, a Pygmalion című albumuk első száma, és hoztam be a görög Jászosz művész nevű görög-amerikai művész első albumát, a Eden Ahbez, ilyen egyik első hippi amerikai zenész cuccait, Brian Eno lemezeit, néha David Byrne-nel vagy Robert Fripp-tel közösen, a Kodona nevű formáció cuccait, a japán Rio Fukui triójának két lemezét, Porno for Pyros albumot és mindenféle amerikai jazzt. Szokás szerint a chat.tilos.hu oldalra igyekszem írni, hogy mik hallhatóak. Várunk mindenkit szeretettel pénteken a maratonon. Tilos. Támogassatok minket, és ott érezzétek jól magatokat 9 napig. Én jó magam fogok ott pénteken, délután az első nap egyből DJ-z egyet a Warm napon, vasárnap negyed, ötöd magammal a családi napon, ahol egyébként a családom is kijön, és édesanyám születésnapját ünnepeljük, és hétfő éjszaka még a világzenei napon is fogok zenélni, de minden bizony a másnap a jazz napra is megyek, meg a többiből is annyit, amennyi bír a szervezetem, pláne így a fogorvosi köreim között. Tilos Rádió, szóljanak a zenék ötig. Tilos.

song began to

Ez a Tilos Rádió FM 90,3, és benne a vége felé járba szobom Gia Tomanekkel. Pénteken várunk mindenkit szeretettel, 9 napon keresztül a Dürer kertben kezdődik a Tilos Maraton, és ahogy a műsor elején is említettem, volt már sok olyan Bossa Bob G adás, meg lesz is, amikor ennél sokkal jobban szétdumálom, meg adakozásra, támogatásra szólítom fel a hallgatókat, de ahogy említettem, közvetlenül egy panoráma fogröngen készítésről estem be a műsorba, és holnap jönnek a további fogorvosi köreim, úgyhogy úgy gondoltam, hogy ezt most nem teszem meg, hanem csak túlélésre játszom és zenéket hozok be. Egy hosszú slow dive darab után voltak Jászosz nevű görög, művész, amerikai görög szerzőtől, aztán utána Eden Akbez felvételeket lehetett hallani, volt egy nagyobb blokk Brian Eno szerzeményeivel, illetve esetleg Robert Fripp-el és David Byrne-el közös szerzeményeivel, utóbbi nagyon érdekes album tele ilyen mintázott cuccokkal. Volt Porno for Pyros is, Kodona, és itt az utóbbi percekben Rio Fukui jazz triójától szólt Japánból három hosszú lélegzetvételű felvétel. Most még jön Art Blakey-től és a Jazz Messenger-től a Namfulai. És várunk mindenkit szeretettel, jó magam, pénteken fogok DJ-zni egyet délután 5-től 7-ig a War napon, az első napon. Vasárnap kiegészítem a Selection DJ-ket, közülük délután a családi napon, amikor a sok fellépő között néha egy kicsit-kicsit DJ-zünk. Közülük láttam kiírva a Nandest, Beugró DJ Lacit és Vududududu Dávidot, de azért akkor se lepődnék meg, hogyha DJ-kel, DJ-kel Jocó is feltűnne, meg én is ott leszek. És még vasárnapi világzenei napon is fogok DJ-zni egy olyan este 10-11-től zárásig. Köszi a figyelmet, gyertek, várunk titeket szeretettel, támogassátok a rádiót, Tilos Rádió. Még egy kicsit szólnak a zenék, és utána majd hírek, és amiről nem lehet beszélni. Bocsánat, nem, majom a vízben. És ez, igen, sziasztok, Tilos Rádió, gyertek a maratonra, maraton, és már a héten is maratonozunk a rádióban, akiknek nincs fogfájása, azok többet is domálva, mint én, Tilos.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A Qubit beszámolója alapján egy új tanulmány szerint a bedugabálnák képesek felismerni magukat a tükörben, ami magas szintű öntudatra utal. A Hunter College Rice laboratóriumának kutatói a New Yorki Wildlife Conservation Society akváriumában 4 állatot figyeltek meg. A klasszikus tükörteszten az egyik bálna, Natasha, testének egy részét megjelölték, és két irányú tükör elé engedve az állat tudatosan odafordult a megjelölt testrész vizsgálatához. Diana Rice, kognitív pszichológus szerint az állatok a tükröt eszközként használták, hogy testük más módon nem látható részeit is megfigyeljék. Eddig az öntudatra képes fajok listáján az emberszabású majmok, a palackorú delfinek, az ázsiai elefántok, a szarkák és bizonyos mértékben a tisztító halak szerepeltek. Rice figyelmeztetett, hogy szükség lenne a tengeri emlősök védelmét szabályozó törvények megerősítésére.
2: 2013 óta május 22-én tartják a nemzetközi Sherlock Holmes napot. Az alakját 1887 és 1927 között 4 regényben és 56 novellában szerepeltető skót Arthur Conan Doyle 1859-ben e napon született. Idén a londoni Sherlock Holmes társaság és vele a detektív bőrébe bújó Philip Porter színész a svájci Reichenbach vízeséshez zarándokolt. Az utolsó eset című 1893-as novella szerint itt csap össze Holmes és ős ellensége James Moriarty professzor. Az emléktáblával jelölt drámai helyszínen elő is adták a jelenetet. Moriarty és a más témákra vágyó író megölik a hőst, akit olvasói és kiadói követelése föl kellett támasztani, a folytatást azzal magyarázva, hogy a halhatatlan nyomozó csak megrendezte saját halálát, írta a Euronews.
1: Az Arizonai Állami Egyetem kutatói az embryó folyóiratban kimutatták, hogy a köd tele van élő baktériumokkal, amelyek aktívan növekednek és szaporodnak a ködcseppekben. A kutatók 2 éven át 32 ködesemény során gyűjtöttek mintákat szélcsendes, hűvös éjszakákon. A baktériumok a cseppek kevesebb mint 1%-ában fordultak elő, de összesített koncentrációjuk a tengervízben mérhető szinthez volt hasonló. A köd mikrovilágát főként a metilobaktériumok uralják, amelyek képesek a légszennyező formaldehid lebontására. A vizsgált ködvízéből a formaldehid nagyjából 200-szor gyorsabban tűnt el, mint amit felhők esetében korábban mértek. Ferran García Pichel, mikrobiológus szerint, a köd nem csupán szállítóeszköz a baktériumok számára, hanem valódi élőhely. Hogy a ködben lebegő mikroorganizmusok mennyire befolyásolják a légszennyezést, további elemzéseknek kell tisztázniuk.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Egy. Csak egy legény van talpon a vidéken, meddig a szemmel lát puszta földön égen.
1: Küzdeni erőnk szerint a legnemesbekért.
2: Mi senkit sem hagyhatunk az út szélén.
3: Butaság.
4: Biztos jó munkás ember.
5: Ez az ezer év jobbágyi mentalitás, erre lehet építeni Magyarországon.
6: Nagyon sajnálom, nyaljátok ki a senkemet, ha nem tetszik. Hogyha ti csaltok, loptok és hazudtok, akkor nagyon sajnálom, nekem az nem tetszik.
7: Hogyha valamit nem szabad, a szabad lenne, értenem, és kételkednem is szabad, én kételkedem, értenem.

0: És akkor szervusztok, drága Tilos Rádió hallgatók, itt a szabad és független, demokratikus, hallgatócentrikus budapesti közösségi rádió Tilos, a frekvencia modulált 90,3-es hullámsávon. A Majom a vízben című műsort halljátok, amely dadaista irodalmi emberkísérlet, más szóval az esernyő és a varrógép véletlen találkozása
1: a méhesben.
0: Hát igen, legyen a méhesben. Szóval ezzel hallottátok is mai vendégünk hangját, aki nem más, mint Weiner Senyei Tibor, aki elsőre azt gondoljuk, hogy költő, de aztán kiderül, amikor beszélgetsz vele, hogy igazából méhész is, és kertművelő, aggódik a földért, illetve az ökoszféráért, meg sok minden aggódik még, a mai műsorban ezt mind végigvesszük. Amit tudni kell róla, az, hogy verseit olvasgatván először talán az ugrik be, hogy neo-avangárdnak is mondhatnánk, de olyas valakinek is, aki azért szemezik a transzcendessel, és a transzcendessen keresztül próbál eljutni az emberi lélek mélyeire vagy mélyére, és ilyen sajátos módon ötvözi magával a természet közeliséget és a városi létet, hiszen maga is egy város szülötte szegedi, de most éppen Szentendrén lakik egy nagyon szép helyen, éppen tegnap előtt voltam nála, most ugye nem kaptam mézet, de múltkor igen, de ezt nem szemrejesnek mondtam. Nagyon finom a méz egyébként, ami ott készül. Azt hiszem legutóbb akácméz volt, ugye?
1: Igen. Nagy szeretettel üdvözlöm a Tilos Rádió hallgatóit. Köszönöm szépen a megtisztelő meghívást ide a Majom a vízben műsorba, kedves ápoló. És csak annyit rögtön javítanék, hogy én egyébként eredetileg Egerbe születtem, egy Győr melletti kisfaluban nőttem fel, a Hanságba jártam középiskolába, sajtkészítőnek tanultam, mert boldogok a sajtkészítők, és aztán Szegedre jártam egyetemre, a bölcsészkarra, a szegedi bölcsészkarra, ahova József Attila meg Radnóti Miklós is járt, és még sokan mások, és aztán Budapesten éltem, és most már 12 éve Szentendrén élünk.
0: És ha azt mondom neked, hogy a természet tisztelete, akkor mi jut róla eszedbe?
1: Hát nagyon sok minden. Az első verses kötetem, ami megjelent 2005-ben, a Természettel való kapcsolat újragondolása címmel jelent meg, és akkor én nekem kefirgombáim voltak, nem tudom, hogy a kedves hallgatóknak vannak-e kefirgombái, nagyon ajánlom a városi létben.
0: Nekem lábköröm gombáim vannak.
1: Arról én nem tettek. az egy másfajta gomba. És ezek a kefirgombákkal való folyamatos foglalkozás, hogy ne pusztuljanak el, ez a Természettel való kapcsolat újragondolására késztetett 20-25 évesen, és aztán valójában ez egy ilyen nagy témám lett állandóan, mind a költészetben, mind az esszékben.
0: Uh-huh. És még azt el kell mondanunk, drága hallgatók, hogy Tibornak 16 könyve jelent már meg, ezek egy része verses kötet, egy része novellás kötet, és egy harmadik része pedig esszé kötet. A legutóbb megjelent könyvének, ami tavaly év végén jelent meg, én vagyok az egyik boldog tulajdonosa, nagyon érdekes ez, ennek a címe a méhészet művészete. Mondanál pár szót arról, hogy alakult ki benned, hogy a méhészetről írsz te, mint költő. És majd közben még beszélsz a mikrofonálványt arra,

0: Ezt láttam, aki pipázgatva a kaptárak körül járkált, ő volt Misi bácsi, és akkor úgy gondoltam, hogy a bizalmába férkőzök, és elkezdek a méhekkel foglalkozni. Mindig is nagyon szerettem a mézet, sokkal inkább a mézet, mint a cukrot, és egy évig szolgáltam Misi bácsinál, segítettem, gyakornok voltam mellette, aztán pedig jött a járvány, és egyszer csak ott találtam magam 17-18 mély családdal, amik mind így rám voltak bízva, úgyhogy nagyon mély víz volt egyből. Most 29 mély családom van, megbeszéltük a feleségemmel, hogy 30 felé nem megyünk, mert ugye mi nem csak méhészek vagyunk, hanem írunk is, tanítunk is, egy csomó minden mást is csinálunk. Úgyhogy így kerültem a méhek közelébe, azzal a becsvágyal, hogy 60 éves koromra talán már nem leszek olyan nagyon-nagyon rossz méhész, ha így 40 évesen elkezdem, és hogy ezt így el tudtam képzelni magamnak ilyen íróként, ilyen időskori elfoglaltságként. Ehhez képest sokkal több lett ez az egész méhészet történet, mert jó bölcsészként mindent elolvastam, ami a méhekkel kapcsolatos. Előtte paprikát termesztettem, csili paprikát. A szentendrei taxisofőrök mind tőlem vették a csili paprika krémet. Nem tudom, miért voltak ennyire rákattalva, de mindegy. És a paprikás könyveket is elolvastam, és egyszerűen Bálint Sándor a Szegedi Paprika című könyvén kívül olyan igazán jó, mély kultúra, történet, művészettörténet, történelem, és sok minden mást magába foglaló paprikás könyvet keveset találtam, és ezzel szemben a méhészetről szóló könyvek között számtalan nagyon izgalmas, nagyon érdekes könyv van, és ezeket mind végigolvastam, és azt láttam, hogy itt van egy olyan történet, amit én el tudnék jól mesélni, ez pedig a méhek és az emberek kapcsolata.
1: És akkor most, mielőtt még folytatjuk a Méhészet művészeti című könyv esszéjének a megbeszélését, megkérhetek arra, hogy olvasd fel egy válogatás kötetetből egy verset, ami nekem azt hiszem a legelső vers, amit tőled olvastam, és máig is talán az egyik, ami legjobban tetszik.
0: Oké. Az öreg méhész füstölője. Felemeltem, ahol lejtette, már majdnem a rozsda fekete éjszakába ette, ha ott hagytam volna. Megcsiszoltam és lemartam, majd ezüstre festettem újra, rájöttem, hogy hibáztam, és lemartam tévedésem róla. Újra kezeltem, újra csiszoltam, háromszor egymás után, végül finoman beolajoztam, és mikor megjött a havazás, illatos kéreggel begyújtottam. A gyerekeinek még elmondta, hogy a méheket beteleltette szép zöld kaptáraikba. Kimentem közéjük és szóltam, apátok halott, de ne sírjatok. Apátok leszek és folytatom, onnan, ahol ő abba hagyta.
1: Köszönöm szépen. Még azt talán megoszthatnád a tapasztalatlanabb hallgatóinkkal, hogy mi az a füstölő, és mire használják a méhészek.
0: Ez a furcsa ilyen steampunk teáskanna, amivel a méhészek így rohangálnak, és biztos, hogy láttatok már, a kedves hallgatók láttak már ilyet filmekbe, ha máshol nem, de lehet, hogy igazi méhészeknél is. És ugye már az őskortól kezdve, már a barlangrajzokon látunk olyat, hogy füsttel közelítették meg a méheket, ugyanis a méhek erdei lények. És a füst illatára az a ősi reflex indul be bennük, hogy erdőtűz közelít a kaptárhoz, a családhoz, a méh családhoz, és ilyenkor felszívnak amennyi mézet csak tudnak a kis gyomrukba, és várják, hogy a füst után a láng is megérkezzen. És hogyha megérkezik a láng, akkor kirajzik az egész méh család, de van kajájuk, visznek kaját. És hát ugyanúgy, mint én is, amikor jól beebédelek, akkor nyugodtabbak a méhecskék. És akkor ezt még lehet fokozni, hogy nem mindegy, hogy mit füstölünk, lehet szárított levendulával, vagy taplógombával keverni a füstölőanyagot.
1: Van, aki csak egyszerű fűrészpót, hogy fakérget tesz bele. Láttam olyat.
0: Én a Dunaparton szoktam gyűjtögetni ilyen öreg, kidőlt fűzfáknak a pudvás belét, és azzal füstölök, mert annak nagyon jó illat.

0: rajta van, sokáig ég, de nem kell olyan nagyon sok füstöt használni a méheknél, szóval éppen csak így, hogy így ér, egy picit megérezzék, és működik.
1: Tehát az oka ennek, hogy ezt használják a méhészek, az, hogy lenyugtatja a méheket, és akkor kevesebbszer csípnek meg, vagy talán egyáltalán nem csípnek meg?
0: Igen, a méhek szúrnak, nem csípnek.
1: Szúrnak, bocsánat.
0: Igen, de hát nem tudom, hogy kevesebbszer. Ez sok mindentől függ egyébként. Én jobb szeretek kesztyű nélkül méhészkedni, de van olyan, amikor én is felhúzom a kesztyűt, amikor rossz napjuk van. Misi bácsi ezt úgy fogalmazta meg, nem túl píszín, de jogosan, hogy ugye a méh család az alapvetően egy feminin, egy női közeg, és felnyitott Tibikém, nagyon szúrnak, nyúkát még mindig szúrnak, nem akarják, hogy nyúkáljál, visszacsukod. és ugye ez egy aranyos megfigyelése egy tapasztalt öreg méhésznek, de tényleg az van, hogy bizonyos növényeknek a drogjai, például a repce, ha repcén vannak a méhek, akkor agresszívabbak, míg mondjuk, amikor hásmézet gyűjtenek, vagy akácmézet gyűjtenek, akkor azoknak a nektároknak a drogjai jobban lenyugtatják őket, és kevésbé szúrnak. Meg az sem mindegy, hogy mész oda, milyen színű ruhába, a világos fehér színű ruhát nem véletlenül, azt jobban szeretik, míg hogyha izzadtan mész oda a fekete ruhába, ne adj Isten, valami bűzölgő parfümmel befújva, akkor jobban megszurkálnak. De ezek ilyen egyszerű megfigyelések. Az én könyvem az csak részben szól az ilyen megfigyelésekről, vagy az én írásaim. Ez egyébként úgy kezdődött ez a könyv, hogy viszonylag hamar a méhész társadalom, vagy a nagyon tapasztalt méhészek rájöttek, hogy itt van egy költő, aki már méhészkedik, és felkértek, hogy a méhészet szakfolyóiratban, ami minden hónapban megjelenik, írjak esszéket, írjak cikkeket, és akkor azt mondtam, hogy jó, de akkor ezt én úgy csinálom, ahogy én szeretném, és akkor ezt úgy is hirdették be, hogy akkor a költőíró rovata, a kultúrovata, vagy valami ilyesmiként hirdették be, és akkor minden hónapban megjelentek ezek az esszék, míg végül 18 esszé így összeállt egy kötetté. Egyébként ennek a kötetnek nagyon nagy utóélete van, tehát két kiadása volt már magyarul, és most jelent meg pár héttel ezelőtt Angliában. Angolul csináltunk itt Budapesten is egy bemutatót az angol kötetnek is. A Kettős Pont Színházban volt a magyar kötet bemutatója annó, és nagyon nagy sikerrel, ennek nagyon örülök, mert tényleg átment ez a könyv, szóval, hogy kicsit féltem, hogy félre fogják érteni, meg így nehéz ma Magyarországon esszék köteteket hát nem is az, hogy írni, hanem hogy egyáltalán így a nagy közönséghez eljuttatni. Ezért is örülök, hogy most itt a Tilos Rádióban erről beszélhetek, köszönöm, meg hát verses kötetekről meg ne is beszéljünk, szóval azért itt van a magyar könyvkiadással elég sok probléma.
1: Apropó Kettős Pont Színház, az előbb nem mondtam, hogy van olyan könyv, ami viszont drámákat tartalmaz, mert drámákat is írsz. Igazából nekem egyhez volt szerencsém. Először az első örvényes hegyi pajta fesztiválon, amit én szerveztem, és aztán az első pumázi Áronány utcai fesztiválon, amit szintén én szerveztem. Ott adta elő a barátod, bizonyos Formanek úr, a Diogenész című drámát, amit még ötször megnézdik, mennyire tetszett, és a közönségnek is hasonló volt a véleménye. Ez egy monodrám egyébként, tehát nem kellett túl sokat szervezni, hogy meghívjuk a társulatot, de jól sikerült.
0: Igen, Formanek Csabával már nagyon régóta együttműködök, sajnos olyan kötetem még nincsen, amiben a drámáim lennének, eddig 5 drámát írtam, ebből hármat mutattak be, bocsánat, hármat. A Szaffó volt az első drámám, és azt már Formanek Csaba rendezte, akkor még az ELTE egyetemi színpadával, sok-sok évvel ezelőtt, és akkor kezdődött a mi barátságunk, együttműködésünk, és végig asszisztáltam, ahogy Formanek Csaba felől konkrétan buldózerrel bontották le a színházat, a NER lovagok, és építettek helyette hostelt, meg hasonlót, és mindazt az elmúlt évtizedekben, vagy másfél évtizedben, ahogy a független színházaknak a sorsa a politikai helyzettől függően a járvány miatt ezer okból kifolyólag, hogy mi lett a színházzal, és a Csabi megkért arra, illetve beszéltünk arról, hogy olyan darabot kéne írni, amit viszonylag könnyű előadni, akár nagyon kicsi helyen is, akár az ő fürdőszobájába, vagy bárhol máshol, bár pont a Diogenész az nem volt fürdőszobába előadva, de és amit könnyű utaztatni, és kis társulattal lehet vinni, úgyhogy és egyébként összefügg a Szaffó és a Diogenész, mert mind a kettő egymásra, de írtam drámát Kun Lászlóról, és az ő kitagadásáról, írtam Békási Ferencről egy drámát, és most a legutóbbi dráma, amin dolgoztam, az a Marcus Aureliusról szól.
1: Azért a hallgatók tisztában vannak az előbbi nevek közül háromval, de talán Békási Lászlóról keveset.
0: Ferenc.
1: Békási Ferencről keveset tudnak. Hát hiszen nem is nagyon tudodnak, már azt hiszem 22 évesen meghalt szegény. Róla mondaná pár szót?
0: Igen, Békási Ferenccel még az egyetemi évek alatt kezdtem el foglalkozni, és itt megint az van, hogy mindennel összefügg, kedves hallgatók. Tehát miután megjelent az első verses kötetem, meghívtak az Őrségbe egy Virágzás Fesztivál nevű fesztiválra felolvasni, ami nagyszerű élmény volt, és akkor az akkori szerelmemmel és akkori társammal, Gabival bementünk Zsenyébe, amiről én nagyon sokat hallottam a családomba. Ugye elhangzott, hogy én nem csak Weiner vagyok, hanem Zsenyei is, és Zsenye eredetileg Zsenye volt. Aztán a Vas megyei tájszólásban lett Zsenye a 20. században, és ott egy kastély van, egy nagyon pici 100 fős falu, ez Vas megye sarka, az Őrséghez nagyon közel, a Rába folyó partján, egy óriási őspark, és egy csodálatos, nagyon szép kastély, ami már több mint 70 évig működött, mint művésztelep. Ezt a művésztelepet egyébként Demeter Szilárd záratta be, és erről írattam is, de akkor még nyitva volt, és ki volt rakva egy tábla, és ezen a táblán az volt, hogy itt született Békási Ferenc költő író, aki Cambridge-be járt, és 1915-ben az első világháborúba halt meg. És akkor kérdeztem, hogy oké, költő volt, író volt, hol vannak a versei? Hát nem nagyon tudták, úgyhogy az egyetemen ez vált a programommá, a témámmá, hogy összegyűjtöttem Békási Ferenc magyar és angol írásait, és kiadtuk végül Békási Ferenc összes művét. Egy kiváló költő volt, aki már középiskolába is Angliába járt a Beedlesbe, az az első koedukált iskola volt akkor Európában, és onnan pedig egyenesen felvették a Cambridge-re, ahol történelmet tanult, és ahol az apostolok társaságába került. John Maynard Keynes volt az egyik legjobb barátja, de Virginia Woolf-ék adták ki angolul a verseit később a halála után, az Adriatic and Other Poems című kötetben, és ez az apostolok, ez egy elit társaság volt, Békási Ferenc szavazatával került be a második nem angol Ludwig Wittgenstein például, tehát gondolom a hallgatóknak ezek a nevek már mondanak valamit, és az első világháború kitörésének a hírére Békási hazajött, bevonult huszárnak, kikerült a keleti frontra, és meghalt szegény, egy támadásban megölték pontosabban, és az ő versei, az ő élete egy ilyen fontos témám volt így az egyetem alatt. Úgy gondoltam, hogy ez jellemző ránk magyarokra egyébként, hogy lehet, hogy azért, mert olyan gazdagok vagyunk, hogy azokat a szellemeket, azokat az elméket, azokat az embereket, akik tényleg valamit csináltak itt, azokat úgy szeretjük elfelejteni. Tehát így felejtettük el Békási Ferencet, vagy így tolták félre például Hamvas Bélát.
1: Igen. Közben köszöntöm a nemrég megérkezett, igazoltan eddig hiányzó egyik műsorkészítő társunkat, Mapettót.
2: Itt vagyok, ragyogok.
1: Aki majd szintén kérdésekkel fogja provokálni a vendégünket, és akkor most kis szusszanásképpen hallgassunk meg egy olyan zenét, ami az egyik kedvence vendégünknek, Weiner Zsenyei Tibornak. És aztán majd folytatjuk.

0: És akkor visszajöttünk Lou Reed után, itt a Tilos Rádió, benne a Majom a vízben, benne pedig Weiner Sinyei Tibor 2026. június 1-én. És akkor visszatérünk újra a versekhez, versekre. A következő blogban azokat a verseket szemlézzük, amiket Tibor gyerekverseknek nevezett, bár ezek nem gyerekversek, hanem az ő gyermekkora emlékeiből, flashbackjeiből tevődnek össze. Talán erős kezdésnek az egyiket föl is olvashatnád, hogy a hallgatódnak megfelelő meglepetést okozzunk.
1: Biztos, hogy ezt akarod elsőre? Jó. Ez egyébként a legfrissebb ebből, de jó. Szóval ezek ilyen furcsa versek, annyit tennék hozzá, nem ezzel kezdeném, de hogyha az Apple erre kér, hogy ezzel kezdjem, akkor ezzel kezdjük. Ez a Literán jelent meg a választások környékén, de előtte írtam, azt hiszem, tehát, hogy, és ez egy régi témám, és az ihlette, hogy hirtelen ezzel a névvel nagyon sok ember előkerült. Az a címe a versnek, az a név a címe, amit már mindannyian ismerünk, hogy Magyar Péter. Magyar Pétert már akkor ismertem, amikor még nem volt ennyire ismert, nem volt miniszterelnök vagy másféle. A második szomszédunk volt a Végtelen Zsák utcában, és hasonló korúak voltunk, mondhatjuk, hogy egy generációba tartozunk. Magyar Péter rendes családból jött, nem olyan patchworkből, mint mondjuk én. A szülei mindig nagyon kedvesek voltak velem, és azt kell, hogy mondjam, Péter is, aki mindig jó ruhákban járt, kiválóan focizott, azt nem tudom, milyen tanuló volt, de udvarias volt mindenkivel, még ha határozott is, meg aztán nem felejthetem el neki azt sem, hogy mindig áthívott játszani, és neki már akkor a 80-as, 90-es években volt Nintendo-ja és Lego-ja, így együtt játszottunk Super Mario-sat, bár kicsit zavart, hogy mindig én voltam a Luigi és ő a Mario, de hát náluk voltunk, ez az ő játéka volt, és én jött-ment maradtam a Végestelen Zsák utcában, mégis játszottunk a Nintendo-val, és a számomra még annál is menőbb Legóval is. Műanyag játékaim, katonáim ugyanis nekem is voltak, de azok a féle magyar katonák voltak, Jancsi katonáknak is hívták őket, amelyek egy német játék esetlen magyar koppintásai voltak, így tehát más minőséget jelentettek, mint például a Legó, már tapintásra is. És én már akkor is nagyon érzékeny voltam, és éreztem, hogy más a tapintása a kétféle műanyagnak, és miközben Magyar Péter legóival játszottunk, és tapogattam az egyik legó emberét, annyira finomnak, és annyira vonzónak éreztem, hogy nem bírtam megállni, és zsebre tettem. Igen, én loptam Magyar Pétertől. Loptam Magyar Pétertől, akit én már akkor ismertem, amikor még nem volt ennyire ismert, nem volt miniszterelnök vagy másféle. Loptam, és így lett az első legó emberem. Aznap éjjel nem aludtam, valahogy éreztem, hogy ez nincs jól, valami nincs rendben, de aztán azzal nyugtattam magamat, hogy Magyar Péter tel is tele van Legóval, Nintendo-ja is van, rendes szülei, akik nem váltak el, jó ruhái, jól focizik, udvarias, szóval Magyar Péter valószínűleg észre sem veszi, hogy eltűnt egy Legója. És amúgy is mindig csak a Luigi-val engedett lennem a Super Mario-ba, és Magyar Péter nyálas ficsúr, elkényeztetett hülye gyerek, aki mindig udvariaskodik és képmutató, és könnyű neki, hiszen a szülei sosem isznak, sosem veszekednek, és fogalma sincs, hogy milyen az, ha az embernek csak olyan katonái vannak, amik eleve hamisítványai olyasminek, amit nem is ismerünk. Hát így magyaráztam magamnak egész éjjel, hogy miért nem kell ezzel foglalkoznom. De nem tudtam aludni aznap, ezért másnap reggel odaálltam anyám elé izzadt tenyeremben a legó emberrel, amit egész éjjel szorongattam, és fogcsikorgatva, kialvatlanul, vívódások között, de elmondtam neki, hogy itt van a kezemben, itt szorongatom, ez nem az enyém, ezt elloptam, ez a Magyar Péter legó embere. Talán még ma is szorongatnám, kezemben lenne, forgatnám ezt a kis legó emberkét, aminek olyan jó, olyan másmilyen, olyan minőségi volt a tapintása, olyan elérhetetlen volt számomra, ha anyám nem mondja, hogy ó, nálad maradt? Hát kisfiam, add neki vissza. Mintha az olyan egyszerű lenne. Még egy nap eltelt, még egy álomtalan éjszaka, és akkor a harmadik napon Isten vagy a sors, de leginkább Médi néni közbeavatkozott. Mindez ugyanis a rendszerváltás környékén történt, a 80-as évek végén, a 90-es évek elején, VHS-ben látjuk az egészet, és rámondásos szinkronnal halljuk egy hangon ezt a verset. És az én családom a háború után és 56-ban is szétszakadt. Akik közülünk túlélték, mind nyugatra mentek. Kivétel mi? Így Médi néni is, aki anyám nagynénje volt és Bécsben élt, nagyszerű, csodálatos és fényes, számunkra elképzelhetetlen életet, megtartotta Bárói címével járó életét, nemes maradt és szép és gazdag és nagyvonalú, az ő velem egyidős unokáinak francia nevelőnőjük volt, angol iskolákba jártak, csak éppen már nem beszéltek magyarul. A rendszerváltás után Médi néni megjelent nálunk egy piros autóval, felnyitotta a csomagtartót, ami tel is tele volt jobbnál jobb legóval, és azt mind-mind beöntötte a gyerekszobánkba. A harmadik napon hirtelen több legóm lett, mint a második szomszédomnak, Magyar Péternek, gazdag bécsi rokonaim, akikről csak mesékből hallottam addig, szörnyű háború és eltiport forradalom kapcsán, meg hogy de mi itt maradtunk, mi megmaradtunk, mi magyarok maradtunk, mondták, és ez nekem akkor egyet jelentett a rossz minőségű eleve utánzat katonákkal, a lerobbanó zöld trabantunkkal, a szülők alkoholizmusával és válásával, a patchwork családdal és a nem tudhatommal. A nem tudhatommal. Amibe belesültem a versmondó versenyen, holott nagyon is tudtam és ismertem, de amikor elkezdtem mondani, mindig arra gondoltam, hogy én igenis tudom, hogy másnak mit jelent mindez. Másnak ez a lopást jelenti, hogy itt elloptak egy országot, elloptak sorsokat, és elloptak történelmet, és ellopták a múltat, és a jövőt, és bevallom, én szégyeltem ezt. Éppen úgy szégyeltem, ahogyan azt is, hogy ott volt még mindig a kezemben Magyar Péter legóembere, és előttem a gyerekszobán közepén a Médi néni által Bécsből hozott rengeteg legóemberrel, és tudtam, hogy ez így tarthatatlan, mert hát szegény Magyar Péter, neki nincs is ennyi legója, meg neki nincs is tesója, olyan, mint nekem, mint majdnem Szent Ferenc Csintalan öcsém, akivel lehet együtt legózni. Szegény Magyar Péter egyedül van, és bár van Nintendo-ja, de ha ő lesz Mario, akkor sincs Luigi-ja, és hát lehet, hogy nem váltak el a szülei, de nekem meg legalább két apám van, már akikről tudtam, ugye? Szóval átmentem, és vittem a Lego emberét is, és amikor nem figyelt, csöndesen visszaraktam a helyére. Soha többet nem jártam nála. Bár még fociztunk együtt, de ezt nem hoztuk szóba. Se akkor, se később, se soha. Nem tudhatom, hogy neki mit jelentett ez a történet, de nekem nagyon sokat. És végül is hálás voltam neki, Istennek, a sorsnak, Médi néninek, hogy megtanított arra, ezen a Lego emberen keresztül, hogy lopni nem szabad, nem szép, nem jó, kellemetlen, rossz érzés. Persze az is igaz, hogy titokban tartottam, és nem mertem nyíltan bocsánatot kérni, de hát Magyar Pétert én még akkor ismertem, amikor csak a második szomszédunk volt a Végtelen Zsák utcában, nem volt ennyire ismert, végképp nem volt miniszterelnök vagy máseféle, jobb később, mint soha, úgyhogy most bocsánatot kérek tőle.

0: és akkor visszatérünk, és miről foggassuk vendégünket. Én fölírtam magamnak pár kulcsszót, amiket csak bedobok, és akkor beszélj, ami eszedbe jut ezek kapcsán.
1: Ez veszélyes.
0: Tárgyak Wallenbergtől.
1: Hát igen, erről az jut eszembe, hogy ugye nekem egy sokkal idősebb apukám volt, nagy korkülönbség volt édesanyám és édesapám között. Édesapámot Weiner Istvánnak hívták, édesanyám pedig Senyei Márta Sarolta volt, és apukám már inkább a 60-hoz közelített, anyukám meg a 20-hoz, amikor születtem, 1981-ben. És hát így aztán a 90-es években apukámat a nyugdíjas otthonba látogattam, és így próbáltam ezt az apa-fiú kapcsolatot újra életre kelteni, vagy valamit kezdeni vele, és édesapám féltve őrzött két tárgyat a nyugdíjas otthonban. Az egyik a Yashica Mat 124G típusú fényképezőgépe volt, ugyanis fényképész volt apám. Én ezt kaptam tőle, ez az apai örökségem, erre féltve őrzöm otthon. És egy másik tárgyat, Raoul Wallenbergtől egy papírt, ami hát tulajdonképpen arról szólt, hogy ő svéd. Meg a nagymamám, Schwarz Terézia is svéd.
0: Egy igazolás.
1: Ez egy ilyen menlevél, vagy nem is tudom, minek hívták ezt. És emlékszem, hogy így mostuk a kezünket ott a mosdóba, és akkor így a tükörben néztük egymást, és akkor így mondta, hogy kisfiam, azt ne felejtsd el, hogy mi svédek vagyunk. És akkor így ránéztem, így a tükörben néztem, meg nagyon hasonlít a kapukámra, ugyanígy nézett ki, mint én. És mondtam neki, hogy de hát apa, nézd meg, hát én itt nem két svédet látok, hanem két magyar zsidót. És akkor mondta, hogy de mi svédek vagyunk. És aztán, amikor Szentendrén beköltöztünk a házba, ahol lakunk, ez egy svéd vörös faház, és csak évekkel később egyszer eszembe jutott ez a sztori, és így mondtam is Virágnak, a feleségemnek, hogy hát tényleg svédek lettünk. Vagy így. Na jó, szóval ez egy ilyen, ez jutott eszembe erről, amit mondtál.
0: Ez a dupla név, Weiner Senyei, ez le is képezi akkor azt, hogy zsidó-keresztény.
1: És akkor a Tibor a római, a Tiberiusból, nem tudom, a buddhista meditáció, hogy jön ide be, de...
0: Ezt nem tudom, honnan tudtad, a következő, a harmadik, amit felírtam, az pont ez, buddhista meditáció.
1: Igen, a vipassana. Én is, Virág is, mi vipassana meditációt gyakorlunk. Én nagyon régóta gyakorlok meditációt, mindenkinek csak ajánlani tudom. Nem tartom magamat egyébként kimondottan buddhistának. A buddhista bölcselet által megérintve vagyok, meg nagyon sokszor meditáltam így az életemben, és sokat segített, és tényleg mindenkinek ajánlom, hogyha az életébe egyszer teheti, és el tud menni egy 10 napos vipassana tanfolyamra, és kipróbálja, megteheti, hogy kipróbálja, az a legjobb, amit magával tehet szerintem, de nem biztos, hogy mindenkinek való, nem tudom, nekem segített, meg ugye írtam egy könyvet Magyar Buddha címmel, ami arról szól, hogy nekünk magyaroknak milyen érdekes, sajátos elképzeléseink vannak a buddhizmusról és keletről, már Kőrösi Csoma Sándortól kezdve, mert ugye Kőrösi Csoma elindult megtalálni az őshazát, és talált egy tibeti angol szótárt a végén, és hát azt adta ki. És akit én nagyon szeretek, a Steinaurérről is írtam eszét, aki ugye megtalálta a Gyémánt Szutrát, az első nyomtatott könyvet, ami kínaiul nyomtattak, és visszavitte a British Múzeumba, az Ezer Buddha barlangjába. Lénárd Jenőről, aki nagy hatással volt Kródi Gyulára, és hogyha olvassák az Őszi utazás a Vörös Posta Kocsin című fantasztikus regényt, akkor Kródi Gyulától, akkor ott a végén Szimbád úgy dönt, hogy inkább le kéne mondani a földi örömökről, és buddhista szerzetesként elvonulni és meditálni, és ez a Lénárd Jenő hatása. Hát ezekről írtam, és még hosszasan beszélhetnék a buddhista bölcseletről, meg ezekről a dolgokról. Tanítottam 2 szemesztert a buddhista főiskolán erről. Már nem lehet megtalálni ezt a magyar buddha könyvemet, mert beszerezhetetlen, de ha valakit érdekel a hallgatók közül és rámír a Facebookon, akkor elküldöm neki PDF-be.
0: A következő szó az a jóga, amit felírtam.
1: Igen, járok hetente kétszer jógázni. Van egy csodálatos, fantasztikus hölgy ott a hegyem, aki épített külön ez a Kadacsúcs Szentendre, külön egy kicsi faházat arra, hogy együtt gyakorolhassunk jógát. Ő Anikó. Nagyon hálás vagyok neki. Előtte Balázska barátommal gyakoroltunk együtt jógát, meg szerveztünk jogatáborokat is. Igazából én nem vagyok egy nagy jógi, szóval nem tudom a nyakamba tenni a lábamat, meg hasonlók, de sokat segít abba, hogy rugalmas maradjak, meg azért a méhészet kőkemény, nehéz fizikai munka, ahol főleg ilyen akác mézpergetés idején nagyon-nagyon igénybe van véve a derekunk, meg az egész kis testünk, és azért, hát nem tudom, nekem kell az, hogy így mocorogjak, nem mindig csak üldögéljek, ezt másoknak is csak javasolni tudom.
2: Ezt a fáradtságodat volt alkalmam megtapasztalni, mert volt egy beszélgetés veled nem oly régen, és azt hiszem ott mondtad ezt, hogy ne haragudjanak, a jelenlévőket kérted arra, hogy ne haragudjanak, mert pergettem előző nap, és lehet, hogy le fogok esni a székre. Nem ezekkel a szavakkal mondtam,
1: de ez tényleg így van.
2: De hogy a nyelved esetleg nem úgy pörög, ahogy kellene. Én azért tartottam fontosnak, hogy eljöjjek ma, mert volt egy olyan megrázó élményem, két hete lehetett talán ápolóéknál, ott a gyönyörűséges házukban, meg tudtam a Formanek Csaba előadásában nézni a Diogéneszt. És hát egyfelől én sem a színész nem ismertem korábban, a te neved, ez most egy szörnyű dolog, amit mondok, de hogy a te neved sem volt ismerős. És akkor utána, ahogy hazamentem, ugye rögtön elkezdtem kutatgatni mindkettőtök irányába. Kicsit sajnálom, azt hiszem, hogy a Csabának több darabja is ment azon a helyen, igen, aha, kettős pontban, amire ez a harmadik hiátusom, hogy ott se jártam még soha.
1: Hát ez be kell pótolni.
2: Úgyhogy rengeteg pótolni való van, de nagyon megrázó előadás volt valóban, és hát a szöveg is frenetikus, de hát, hogy ilyen kicsit ilyen ijesztő terminusokat használok ez ügyben, és aztán amikor ugye beléd bújtam egy kicsit jobban, akkor már sejtette az Ákos, hogy te leszel a következő vendég itt, akkor meg rájöttem arra, hogy úristen, hát ez az ember, ez egy ilyen ilyen Shiva-szerű figura, akinek ezer felé nyúlnak nem a konkrét végtagjai, hanem az agyából számtalan felé ágazik el. Tehát egyfelől ugye a dráma, másfelől ez a mézzel kapcsolatos rendkívül izgalmas tevékenység. Nekem egy nagyon halvány kapcsolódásom volt a mézhez, hogy az egyik unokaöcsémnek volt rövid ideig egy barátnéja, uh-huh, akinek a papája, lehet, hogy a név ismerős lesz neked, a Takács nevű, uh-huh, méhész. Én úgy tudom, hogy ő a dohányja. Uh-huh. Uh-huh. Nem talán nem korban, de ismertségben vagy hírességben a magyar méhészetnek. Na mindegy, és az unokaöcsém teljesen bezsongott, mert ő videóval, tehát média művészettel foglalkozik, uh-huh, és a papa, akiből nem lett végül is após, a papa méhész megkérte, hogy kísérje őt el Kirgíziába.
1: Tudom, miről van szó, igen.
2: És ott valami egészen elképesztő hát filmet forgatott, teljesen más zsánerű a méhészet. Ahogyan belebújtam a méhészetbe, a szemeszter pont ebben az interjútban meséltet, hogy háromféle típusú, hát egyfelől ugye most nem feltétlen történelmileg próbálnék végig kalandozni a méhészet történetnek, de hogy...
1: Ahhoz olvassák el a könyvet.
2: De hogy ahhoz így van, ahhoz el kéne a könyvet.
1: Igen, Gunda Béla szerint háromféle méhészet van, erre gondolom.
2: Ezt te mondd akkor, mert te tudod precízen.
1: Gunda Béla néprajztudós volt Debrecenben, ő adta ezt a kategorizálást, hogy volt kezdetben a méhvadászat, vagy mézvadászat, ezt még most is mondjuk Nepálban még űzik, akkor az erdei méhészet, amikor megjelölték a méhes fákat, és nem ölték le a méheket, ahonnan elvették a mézet. Lehetséges, hogy a kaptárkövekben is hasonló méhészkedés folyt Magyarországon is. És végül pedig a házi méhészet, ez a hagyományos méhészet, amit a legtöbben ismernek. Amit én csinálok igazából, az etikus, szelíd, fenntartható, vegyszermentes méhészkedés. Tehát próbálom minél inkább a helyi, a sajátos dolgokat vinni. Lett volna lehetőségem arra, hogy ilyen egzotikus mézeket hozzak be Magyarországra egyébként, mindig is felmerül ez majdnem minden évben egyszer, de pont az a koncepció, hogy rövidítsük az ellátóláncokat, és lehetőleg a helyi emberek helyi élelmet egyenek, minél kisebb környezetszennyezés által.
2: De akkor te végül ebbe a harmadik típusú technológiában csinálod a mézet.
1: Így van, ebben a házi méhészetben is ugye sokféle lehet, tehát azért a méhészetben is előfordulhat az, hogy valaki kizsákmányolja a méheit, de azért azt hangsúlyozom, hogy a méhészet az a speciális állattartás, amikor a méhész abban érdekelt, hogy az állatai minél tovább, minél egészségesebben éljenek, és nyilván nem minden méhész veszi ezt figyelembe, nyilván vannak rettenetes rossz példák. Én speciál a tejipart, a sajtkészítést azért hagytam részben ott, egyrészt azért, mert érdekelt a régi magyar irodalom, meg az irodalom egyáltalán, és a költészet. Másrészt pedig azért, mert a gyakorlatok során, mind Magyarországon, mind Normandiában nagyon sok olyan farmon voltam, ahol a teheneket gyakorlatilag kizsákmányolták, és szörnyű körülmények között tartották, ezért nekem ez nem volt nagyon vonzó.
2: Tehát volt egy ilyen periódus is az életemben?
1: Így van. Amikor kamaszoltam, akkor én problémát jelentett nekem az iskolaválasztás, nyilván nem voltam egy könnyű gyerek, és akkor az anyukám úgy döntött, hogy ő internátusba, kollégiumba kell, hogy küldjön engem, ahol majd megemberesedek, meg férfiasodok, és erre, mivel nekünk nagy kertünk volt, meg állataink, meg minden, ezért úgy gondolták, hogy egy ilyen hanságbeli tejipari szakközépiskola erre jó lesz. Egyébként ez egy jó szakmailag egy nagyon jó iskola volt, a Csermajori Tejipari Technikum, és aztán bezárták ezt is az elmúlt 16 év alatt, és megszűnt, ahogy általában tehát hogy például a méhészeti szakoktatás sincs igazán olyan keretek között, ahogy annak lennie kéne. Ahogy nincs, ez egyébként számomra megdöbbentő, azért, mert én jártam a testvériskolánkba Normandiába, ahol a francia állam által már a 90-es években prioritásként volt kezelve, hogy a saját mezőgazdasági, élelmiszeripari iskolák, szakembereket ki tudják nevelni. Magyarországon egyébként volt nagyon jó méhészeti szakoktatás. Az első világháború előtt még Báró Ambróziék Gödöllőn megalapították a méhészeti szakiskolát, ami egy kiugrási lehetőség is volt egy csomó szegény gyerek számára. És aztán ez túlélte a két világháborút, és az 50-es években ment teljesen tönkre, és vált valami mássá. Ahogy a 20. század második felébe az élelmiszeripar egy más dologgá vált. Tehát most megragadom az alkalmat itt a nyilvánosság előtt, és beszélek arról, hogy a tej, a méz és az olívaolaj a leghamisítottabb élelmiszerek közé tartozik Európába, és ez egy nagyon komoly probléma szerintem, hogy mit eszünk, és hogy mit veszünk, ugye. furcsa dolognak tartom mindig, hogy például a könyvben is, meg ezekben az írásaimban, hogy én költőként beszélek ezekről a dolgokról, meg íróként, és mindig azt gondoltam, hogy a költőknek az a feladata, hogy az emberek imaginációját kitágítsák, új határok, új képzelet felé vigye őket, új dolgokat lehessen elmondani, akár a tudomány számára is, akár a művészetek számára, akár az érzelmek számára is, ugye, hogy mit jelent szeretni, hogyan, milyen sokféleképpen, milyen sokféle embert lehet szeretni. És ehhez képest rendszeresen abba találtam magam az elmúlt évtizedekben, hogy a józanész mellett kezdek beszélni, vagy olyan dolgok mellett, amik szerintem alapvetőek kellenének, hogy legyenek.
0: Hadd olvassak föl a méhészet művészetéből egy pár fejezet címet, hogy legyen elképzelése hallgatónak, milyen témákat is érintesz. Baromi érdekes, hogy milyen széles a spektrum. Az ősök méhei, avagy az őskori mézvadászok és méhsámának. A napleányai, avagy az ókori Egyiptom méhei és méhészei. A rejtélyes kaptárkövek, majd erről beszéljünk. Ős magyar méhészek, avagy a méhek és a magyar nyelv. A méhek és a halál, avagy mit kell elmondani a méheknek. Arisztotelész és a méhek megfigyelése. A méhek és a lélek, avagy Sylvia Plath méheitől a világot gyógyító méhészkedésig. A méhek muzsikája, a méhek és Sherlock Holmes, avagy a detektív méhész. A méhek gyógyító ereje, avagy a méhek és a méhészeti termékek értelme és célja. Akkor hallgassuk azt a verset, amit te akartál volna először elmondani.
1: Most még hagyd beszéljek erre egy kicsit, hogy felolvastad a tartalomjegyzéket, és ezek az esszék ugye most már angolul is elérhetőek. Én nem hagytam abba ezeknek az esszéknek az írását a méhészetbe, és folytattam, és ez a könyv eljutott oda, hogy mi a méhek és a méhészeti termékek értelme. Tehát, hogy mi az, amiért ezek elsősorban vannak, és az pedig a gyógyítás. Tehát a méhek mindennel gyógyítanak, elképesztő gyógyhatása van mindennek, ami a méhekhez kapcsolódik. Gondoljunk csak a propoliszra például. De a méz is, ugye, még a egyszerű emberek is tudják, hogyha fáj a torkuk, akkor jó mézet enni. És ennél azért komplexebb az apiterápia, és azután lévő eszeimben ennek próbáltam utána menni, tényleg mint egy Sherlock Holmes, mint egy detektív, hogy hogyan gyógyítanak ezek, mik ezek, mit mond róluk a kortárs tudomány, és hogy működik ez, és ha minden jól megy, akkor ha sikerül, akkor még talán idén kijön ennek ilyen értelemben a második része ennek a könyvnek, meglátjuk. Ja, olvassak fel egy verset, igen.
0: És közben hadd keressek meg egy zenét, csak elfejtettem közben, hogy három zenét, vagy előadót említettél nekem. Lou Reed-et, Hani Aranit, őt hallottuk legutoljára, és ki volt a harmadik?
1: Olafur Arnalds, egy izlandi zeneszerző.
2: Na, ezek finomak.
0: Ismerette is?
2: Hát hébe-hóba hallgatom én is őket, igen. Meg hát ugye inkább most már azt kell mondjam, hogy nézem őket.
1: Hogy igen, mert YouTube-on. Igen. Jó, akkor legyen ez az első. Ezt raktam az elejére ennek a gyerekkor ciklusnak. Ezek a versek egyébként Szanaszéta köteteimben részben megtalálhatóak, nyilván az újabbak nem. És az a tervem, hogy majd egyszer ebből is összeáll egy kötet, nem tudom mikor. De most direkt olyan verseket olvasok fel, vagy olyanokat mutatok, amik még így nem annyira ismertek. Ennek a versnek az a címe, hogy Végtelen zsákutca. Egyszer csak beköltöztem a zsákutcába, egyszer csak közöttetek voltam, srácok, egyszer csak itt voltam, nem ide születtem, ide csöppentem, más voltam, és mégis egy lettem közületek, zsákutcába születettek. Fekete voltam és göndör, majdnem olyan, mint ti, olyan, mint ti. És mégis más milyen kisgyerek, mert valahonnan jöttem a városból, máshonnan, nem innen, onnan, amit ti nem ismertetek, és mégis ott voltam köztetek, azokon a délutánokon, végtelenbe nyúló örök nyáresteken. Ó, nem, nem szerettetek. Sőt, azt mondtátok, loptál, és ezért megvertetek. Aztán kiderült, hogy mégsem, és azután erről nem beszéltünk, és bocsánatot sem kértetek. Aztán az egyikötök már akkor is megvert, ha nem volt különösebb oka rá. Ti pedig végignéztétek, mert bár együtt játszottunk, mert bár már ott éltem, de valahonnan máshonnan jöttem, más voltam, és igazából örültetek, hogy nem titeket vernek. Így ment ez. Közben felmásztunk a gyermekkor mindegyik diófájára az utcán, és nevet adtunk nekik. Azt hittem, barátok lettünk. De aztán megint kijött a fiú, aki nagyobb volt egy csöppet, mint mi, és megint megvert. És bujócskáztunk, és bunkit építettünk, mindig nálunk. Valahogy mindig nálunk volt mindenki, anyám miatt alig, hanem. Valahogy mi voltunk nyitottabbak, valahogy nálunk kapott mindenki egy bögre teát, vagy egy szelet zsíros kenyeret, valahogy mindenki a mi kertünkben nőtt fel, és ez oly természetesen történt, ahogy az öcsém, majdnem Szent Ferenc csintalan testvérem született, és már velünk mászott, bújt, épített, olyan gyorsan nőtt, olyan hirtelen, hogy észre se vettem, hogy utolért, aztán megint jött a fiú, egy közületek, hogy ismét elverjem. Nem kellett ok, nem volt indíték, egyszerűen csak ütött engem. Ezt később sem, most sem értettem meg. De akkor majdnem Szent Ferenc csintalan testvérem alig volt 6-7 éves, én 12-13, a fiú talán 14-15, és az öcsém neki ment. Harapta, ahol érte. És már én sem hagyhattam annyiban, elvégre az öcsémről volt szó, így mindketten ütöttük azt, aki engem ütött addig. Ott voltatok mindannyian, és ezt is csak néztétek. Elvégre én még mindig jött-ment voltam, de az öcsém, nos, ő oda született a Zsák utcába, és vele született joga volt ütni, a harapásról nem volt érvényes kormányrendelet. Így aztán nézték, néztétek mindannyian, ahogy sok-sok verés után végre mi verjük meg azt, aki addig vert engem. És így nézte az ő testvére is, aki mindig mondta neki, hogy ne verekedjen. Nézte és nem segített neki, hanem hagyta, hogy öcsémmel szétszedjük, sohasem vertem meg annyira senkit. És amennyire emlékszem, sohasem verekedtem, se előtte, se utána, de akkor azt éreztem, hogy most minden ütést, minden hamis vádat, minden hazugságot, minden bántást vissza kell adnom, ezért úgy vertük ezt a fiút, ahogy soha senkit, se előtte, se utána. Egy pillanat volt. Összetört. Éreztem azt a pillanatot, amikor már nem próbált visszavágni, amikor kiment belőle az erő, amikor látta, hogy senki sem segít neki, még a testvére sem, és amikor megértette, hogy most vesztett, nincs tovább. Gubbasztott a földön, vérzett, az öcsém a fülét is leharapta, én végig az orrát ütöttem, ott feküdt és sírt ez a nagy fiú, aki mindig engem ütött korábban. Sírt, és mi öcsémmel nyertünk. De milyen keserű győzelem volt ez, ahogy zokogva felállt, környetten, és nem is minket nézett, hanem a többieket, akik hagyták, akik nem segítettek, nem csak nekem, hanem neki sem. A testvérét nézte, aki szégyenkezve elfordult, titeket nézett, nem minket, nem engem, nem az öcsémet. Akik még mindig dühösek voltunk, és még mindig képesek lettünk volna ütni és harapni, annyi harag volt bennünk, de ahogy ott állt ez a nagy fiú, akitől korábban mindig rettegtem, aki elől menekültem, aki csúfolt és megpofozott, ahogy ott állt, általunk piszkosul elverten, ahogy reszketett, könyvben és vérben, nem diadalt éreztem, hanem szégyent, az ő szégyenét, az én szégyenemet. Aztán elindult haza, megfordult, soha többet nem láttam. Soha többet nem láttam a Zsák utcában, soha többet nem jött ki közénk. Ám később, ha valaki hamisan vádolt, hazudott rólam, elárult, megvert, és ti mindannyian csak tétlenül néztétek, tudtam, hogy ő az, és tudtam, hogy öcsémmel majdnem Szent Ferenc Csintalan öcsémmel pillanatok alatt ismét elverhetnénk. De nem ér annyit. Nem kell a szégyen, az ő szégyene. Tartsa meg magának. Így érkeztem, így fogadtatok be ebbe a végestelem zsákutcába.

0: És akkor visszatértünk, drága hallgatók, Olafur Arnalds zenéje után, és folytatjuk a beszélgetést vendégünkkel, Weidner Senyei Tiborral 2026. június 1-én. Most a következő fél percben akkor én hadd olvassak fel egy rövidebb versedet, ami talán apukádra is emlékeztethet, bár te is foglalkozol fényképezéssel, úgy tudom.
1: Igen, most pont egy csomó polaroid fényképp van nálam, amit a Artprint galériában volt egy ilyen polaroid kiállításunk. Én a Magyar Polaroid Workshopnak az egyik alapítója vagyok, és nagyon szeretek polaroiddal fotózni. Írtam is erről egy eszét, hogyha a kedves hallgatók beírják, hogy polaroid poézis, akkor megtalálják ezt az eszémet, ami a polaroid történetéről szól. Na mindegy, oké, igen.
0: Exponálás. Kint dörög és villámlik. Nem. Esni még nem esett. Összebújjunk mi ketten, mint anyavében az igrek. Nézd, száraz vaku csattan, fénypontokká szóródnak a színek, képpé leszünk mindannyian, alak és szín az ember a fényben. Kint végre esni kezd, emlékeink a nedves filmek. Összebújjunk mi ketten, mint anyamében az ikrek. Szép.
1: Jó régi versem az első kötetből.
0: Azt kérdezném most, hogy de akkor mind a kettőtöket, mert Mapettó is kedveli Olafur Arnaldst, hogy kell mondani.
2: A

0: egyik ilyen figura.
1: Hát igen, ezek, nekem nagyon fontos a zene. A Kacsakő irodalmi színpadot azt én szervezem immár harmadik éve ott Szentendrén, és mindig hívunk zenészeket, és például legközelebb Noémó fog énekelni ezen a héten csütörtökön. Ő például a magyar könnyű zenének egy ilyen, szerintem egyedülálló alakja, de a többiekkel is így jó kapcsolatban vagyok, meg szeretem őket. A Hani Aranival találkoztam személyesen is, akit a legelején hallottunk, igen, ő egy lengyel zeneszerző, zongorista.
0: És leány.
1: Igen, csodálatos hölgy. Az Olafur Arnalds, ugye ő izlandi, azt hiszem eredetileg punk zenész volt, és abból lett klasszikus zenész.
2: Egyébként tök véletlenül, hogy a legutóbbi adásunk 2 hete Kornis Mihály műveiről szólt, vagy leginkább a utolsó regényéről. Ott azt hiszem a záró, vagy az egyik legutolsó zene volt Olafur Arnalds.
1: Igen, hallgattam, emlékszem. És amit például még szeretek zenét, most így eszembe jutott, és jön is majd össze Magyarországra, és akkor szoktatok itt a Tilos Rádióban, én szoktam hallgatni a műsorokat, néha be is telefonálok, Tibor a méhész, vagy a méhész fedő.
2: Igen, így találkoztam veled először egyszer, a sportműsorban betelefonáltál.
1: Igen. Szóval akkor most programajánló következik, hogy jön majd az Olva Voj Magyarországra, akiket szintén nagyon szeretek, nagyon más, ugye, nem ilyen, mint az Arnalds, vagy a Hani Arani, ilyen klezmer, elektronikus klezmer, stb. Mindenféle. És én már egyetemista koromban is nagyon szerettem őket, és most, amikor voltam novemberben Londonban, akkor elmentem egy koncertre, ami az ő koncertjükre. És hát nagyon-nagyon érdekes volt, mert 2 koncertjük is elmaradt Angliába az utóbbi időben. Ugye ők vállaltan nyilván feldolgoznak zsidó témákat, és kiállnak az angliai zsidó kisebbségért, és hát ilyen igazából megfenyegették őket, és erre a koncertre, erre a londoni koncertre úgy tudtam bejutni, mint egy repülőtérre, tehát ilyen rácsok voltak, átvilágító rendszer, áttapogattak, hogy nincs-e bicska nálam, meg hasonlók, mindenkit, tehát nagyon komoly biztonsági intézkedések voltak, és érdemes követni így az Olva Voj. Nekem az érzésem velük kapcsolatban, hogy minden páratlan albumuk nagyon jó, vagy nekem ez volt az élményem, és hát olyan témákat dolgoznak fel, amik közel állnak hozzám, akár az úgymond asszimilálódott zsidóságnak a kultúráját, vagy hagyományát, vagy hogy tud egy angol zsidó például most élni az angol kultúrában. Majd ajánlok számot, hogyha gondolod, Ápoló, amit érdemes berakni. Például a We Will Dance Again című számuk, ami a legújabb albumukról van, az október 7-i terrortámadás után született, és nagyon érdekes, ahogy ehhez a témához nyúlnak. Tehát egy ilyen előremutató, pozitív hozzáállása van az Olva Vojnak ehhez.
2: Hogy írják a nevet? W-vel?
1: Beírom neked.
0: Valami köze van az Ai Weiwei-hez egyébként?
1: Nem. Egy régi számukban beszélnek erről.
2: Köszi.
1: Ott van, igen.
2: Jó, akkor mielőtt, ha még lesz itt, belalkotunk ebbe a számba, akkor van még egy kedvenc hosszú versünk.
1: Ja, igen.
2: Ami szerintem minden fiúgyereknek benne van a múltjába. Szerintem a Péterébe is, igaz, Mapetto?
0: Igen.
2: A bunkerépítés.
0: Igen. Még annyit az előző versethez, mert furcsa verset, nem jön a számra az, hogy vers, mert annyira, hát hogy mondjam neked, inkább ilyen epikus élményem van, amikor felolvastad legalábbis, most nem volt előtt.
1: Ezek a versek valóban inkább ilyen epikusabb
0: költemények. Kisebb, hát nem is tudnám minek nevezni. Igen, ilyen novellisztikusabbak talán. Csak annyit akartam volna megemlíteni, hogy nem régen, vagy most már lassan egy éve eljárogattok szlemelni. Uh-huh. És ott furcsa módon bennem is előjött a gyerekkor, vagy hát lehet, hogy ebben az én koromban, már az én 78 vagyok már, hogy ebben a korban meg

0: dominánsan a réges-régi élmények, amik soha ki nem mondott, vagy el nem mesélt, vagy meg nem, pláne meg nem írt élmények jönnek elő, és tipikusan akár én is írhattam volna ezt hasonló szereplőkkel, hasonló történettel, 8. kerület, Gangosház, nagyfiú, becipel a közös klotyóba ott a cseléd lépcsőnél, ami ez ugye mindenkinek volt kulcsa, mert a lakásokban nem volt mellékes, vagy legalábbis fürdőszoba, és akkor ott lekakíja az ember
1: kezét. Jézusom! Tényleg van legdurva
0: majd kívülről rázárja az ajtót.
1: Ja. Hát igen, azt szoktam mondani, hogy azok a versek a jók, amik nem csak nekünk jó, hanem másoknak is, vagy több. Igen, a slam, ez pedig, ha gyorsan figyelmetbe ajánlom, meg a kedves hallgatók figyelmébe, hogy én is írtam egy slammet, az a címe, hogy Magyarország Slam.
0: Igen.
1: Fenn van a literen, olvassátok el.
0: Majd, jó.
1: És ez tavaly nyáron hangzott. Oké, Ápoló jelzi nekem, hogy olvassam fel a bunkit. Nagyon köszi a visszajelzést, a sztorit. Szóval a bunki. Úgy indult, hogy kellett építeni egy bunkit. Valahova el kellett bújni, és ezt a rejtek helyet fel kellett építeni. Volt ebben valami végzetes szükségszerűség, vagy csak egészen egyszerűen nem tehettünk mást. Összegyűjtöttük a sok kidobott deszkát, szereztünk kalapácsokat és görbeszögeket, foltos melegítőink zsebei megteltek szerszámos kamrákat járva, pincékben és padlásokban kutakodva, mintha tudtuk volna, mit építünk, mit akarunk, pedig csak annyit suttogtunk egymásnak, hogy bunki, fel kell építenünk a bunkit. Valamit, ahová el lehet bújni a rejtek helyett. Aztán kiszemeltük az öreg kihalt diófát a góré mellett, hosszas vita és tűnődés után meghatároztuk a kukoricagóré és a málnás közötti tenyérnyi helyen félreeső kis pontot a kert sűrűjében, majd az összegyűjtött rozoga deszkákat, zsebekben felhalmozott maréknyi szegeket mindannyian odahordtuk. Voltunk vagy 4-5-en, 8-10 évesek, és nem készítettünk tervrajzokat, éppen csak megbeszéltük, hogy hol legyen az ajtó, hogy mekkora legyen, hogy mindannyian beférjünk, hogy egy ilyen bunkinak, egy ilyen tökéletes rejtekhelynek láthatatlannak kell lennie, de minden támadást ki kell bírnia, éppen ezért csukható ablakainak kell lennie, és belülről zárható ajtajának, és erősnek, hiszen össze nem omolhat, otthonosnak és tűzhelyjel felszereltnek, hogy kibírjunk benne akár egy telet, nem mintha valaha a bunkiban kellett volna átterelnünk, és emlékeim szerint kéményről sem gondoskodtunk, szóval egyszer, amikor végül tényleg tüzet raktunk benne, majdnem mindannyian megfulladtunk, igaz, legalább fel nem gyulladtunk, de valamiért az, hogy legyen egy tűzhely, ami meleget ad, és amin főzni lehet, holott nyár volt, holott 8-10 éves kölyökként egyikünk sem főzött soha semmit, mégis úgy gondoltuk, hogy nem képzelhető el egy bunki, egy tökéletes rejtekhely, anélkül, hogy ki ne jelölnénk benne a tűz helyét, amit biztonsági okokból legalább téglákkal körberaktunk. Majd a diófát, azt a gyönyörű öreg és áldott diófát használva tengelyként, és a górét, azt a csodálatos ősi és szent épületet támasztékként, minden tervrajz nélkül, csak a belső elképzelést követve felépítettük a bunkit a tökéletes rejtek helyett. Törött deszkákat és rozsdás szögeket, az utca minden pontjáról összegyűjtve. A fél nyarat végig kalapálva csenevész, de szorgos kis kezeink ujjaira többször is jó nagyokat rávágva. Aztán, amikor végre úgy tűnt, hogy elkészültünk, akkor megint szétszedtük és újraépítettük, talán, mert maga az építés volt a lényeg. Nyár végére végleges formáját elnyerte a bunki, nyitható ablakokkal és belülről zárható ajtóval, tűzhelyjel és a tűzhely köré épített kispadokkal, tetőtérrel és a tetőtérbe felvezető létrával, kilátóval és a kilátóban elrejtett távcsővel és a távcsőbe megbúvó messzeséggel. Valamiért fel kellett építenünk mindezt. 8-10 évesen bunkit kellett építenünk a tökéletes rejtek helyett. Valami elől el akartunk bújni, és volt valami, amitől csak a bunki védhetett meg. Éreztük, hogy van kint valami, ami elől el kell rejtőznünk. Sejtettük, hogy van valamink, amit meg kell védenünk, és fogalmam sincs, hogy honnan, de tudtuk, hogy a világ legbiztonságosabb helye csak a bunki lehet. Arra persze egyikünk sem számított, hogy azzal szemben, ami következett, ennyire védtelenek vagyunk, mert a bunki egyszer csak elképesztően kicsi lett, mert megnőttek a kezeink, lábaink megnyúltak, és különös helyeken szőrösödni kezdtünk, és nem is nagyon akartunk elbújni már. Bár bevallom, én még rábeszéltem a szomszéd kislányt, hogy nézze meg velem a bunkit belülről, kettesben, de ez már inkább csintalanság volt, és amúgy sem örültek neki a többiek, hogy a bunkiba, a mi bunkinkba egy lányt viszek. Mentségemre legyen mondva, hogy ez csak egyszer, legfeljebb kétszer fordult elő, és aztán amúgy is inkább bulikba, és nem bunkiba kezdtünk járni, meg a világ különböző pontjaira, és a bunkit gyermekkorunk 8-10 éves szegletén a tökéletes rejtek helyett ott felejtettük. Nem tudott megvédeni attól, ami elkerülhetetlenül bekövetkezett, hogy felnőttünk, tanultunk, dolgoztunk, pénzt kerestünk és költöttünk, szerettünk, és volt, hogy gyűlöltünk, hibát hibára halmoztunk, és talán volt néhány jó cselekedetünk. Családot alapítottunk, és házat építettünk, ilyen különösen nagyok lettünk, és már amúgy sem fértünk volna be a bunkiba, régi rejtek helyünkbe, amit elfelejtettünk. Míg nem egy téli éjszakán fel nem ébredtem, és eszembe nem jutott ez a bunki, hogy vajon most hol lehet ez a bunki, hol van a tökéletes rejtek hely, hová máshová építettük fel a bunkit, mint legbévül, hogy megőrizzünk valami igazán értékeset.

0: Sziasztok! Programajánló következik. A ma esti Monday Session keretében a Dugattyúsban fellép többek közplat, a Mulató Aszték, Dr. Monoton. Szintén ma este a Pontonon a Jazzelünk sorozat aktuális zenekara a New Fossils. Június 3-áig a Puskin és a Kino Café moziban zajlik a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivál. Részletek a fesztivál honlapján. Szerdán este 7:30-tól az Újpesti Zenede Jazz Klubjában Hidak Trió, azaz Cseh Péter, gitáros és társai zenélnek, nyilván jazzt. Pénteken indul a Dürer kertben a Tilos Maraton. Szombaton nyárindító Dáridó a Skámbóimi zenekarral és sztár vendégeivel a Gólyában. Valamint aznap rendezik meg rengeteg programmal Terézváros napját is a Hunyadi téren. Vasárnap a Budapest Parkban vendégeskedik az ausztrál elektronikus zenei duó, az Empire of the Sun, előzenekar a dél-afrikai Roy Turbo. Június 10-én szerdán Tiéd a mikrofon 278. A Stand Up Budapest eseményén kipróbálhatod magad a műfajban, a Vault 51 Gamer Barban, a Facebook eseményben történő jelentkezés után. Programajánlót hallottatok.
1: És akkor ez lesz a vége a mai Majom a vízbennek 2026. június 1-én. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük a részvételt Weiner Senyei Tibornak és Mapettónak, és még ápoló volt a stúdióban a hallgatók szolgája. Még beszélhettünk volna egy csomó versről, például a fogalmazásgátlás nekem egy másik nagy kedvenc, ami Domonkos Istvánnak a melyik című?
2: Kormányeltörlésben.
1: Kormányeltörlésben címűre hasonlít nagyon. Hát ezt javaslom, olvassátok el magatoknak, hallgatók, keresétek meg.
2: Omás. Én köszönöm szépen a meghívást nektek, és üdvözlöm a Tilos Rádió hallgatóit.
3: Én meg olyan jól éreztem magam, mint általában mindig, de most különösen.
1: Úgyhogy akkor szervusztok, drága hallgatók!

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A Qubit beszámolója alapján egy új tanulmány szerint a bedugabálnák képesek felismerni magukat a tükörben, ami magas szintű öntudatra utal. A Hunter College Rice laboratóriumának kutatói a New Yorki Wildlife Conservation Society akváriumában 4 állatot figyeltek meg. A klasszikus tükörteszten az egyik bálna, Natasha, testének egy részét megjelölték, és két irányú tükör elé engedve az állat tudatosan odafordult a megjelölt testrész vizsgálatához. Diana Rice, kognitív pszichológus szerint az állatok a tükröt eszközként használták, hogy testük más módon nem látható részeit is megfigyeljék. Eddig az öntudatra képes fajok listáján az emberszabású majmok, a palackorú delfinek, az ázsiai elefántok, a szarkák és bizonyos mértékben a tisztító halak szerepeltek. Rice figyelmeztetett, hogy szükség lenne a tengeri emlősök védelmét szabályozó törvények megerősítésére.
2: 2013 óta május 22-én tartják a nemzetközi Sherlock Holmes napot. Az alakját 1887 és 1927 között 4 regényben és 56 novellában szerepeltető skót Arthur Conan Doyle 1859-ben e napon született. Idén a londoni Sherlock Holmes társaság és vele a detektív bőrébe bújó Philip Porter színész a svájci Reichenbach vízeséshez zarándokolt. Az utolsó eset című 1893-as novella szerint itt csap össze Holmes és ős ellensége James Moriarty professzor. Az emléktáblával jelölt drámai helyszínen elő is adták a jelenetet. Moriarty és a más témákra vágyó író megölik a hőst, akit olvasói és kiadói követelése föl kellett támasztani, a folytatást azzal magyarázva, hogy a halhatatlan nyomozó csak megrendezte saját halálát, írta a Euronews.
1: Az Arizonai Állami Egyetem kutatói az MBio folyóiratban kimutatták, hogy a köd tele van élő baktériumokkal, amelyek aktívan növekednek és szaporodnak a ködcseppekben. A kutatók 2 éven át 32 ködesemény során gyűjtöttek mintákat szélcsendes, hűvös éjszakákon. A baktériumok a cseppek kevesebb mint 1%-ában fordultak elő, de összesített koncentrációjuk a tengervízben mérhető szinthez volt hasonló. A köd mikrovilágát főként a metilobaktériumok uralják, amelyek képesek a légszennyező formaldehid lebontására. A vizsgált köd vízéből a formaldehid nagyjából 200-szor gyorsabban tűnt el, mint amit felhők esetében korábban mértek. Ferran García Pichel, mikrobiológus szerint, a köd nem csupán szállító eszköz a baktériumok számára, hanem valódi élőhely. Hogy a ködben lebegő mikroorganizmusok mennyire befolyásolják a légszennyezést, további elemzéseknek kell tisztázniuk.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Hoppá! Jó estét mindenkinek, kint a házba, a fülessel együtt, és lekeverte a zenét. Maratonra tekintettel, most maratonra készülünk, és a maraton ugye az arról szól, hogy tudjunk működni. És remélem, hogy kint lesztek, és sikeres lesz ismét ez a idei maraton, mert, és ez lesz a mai témánk, hogy miért fontos, hogy tudjon működni a Tilos Rádió, ami otthona a Zarándokok című műsornak is, és hogy az a mai tervünk, hogy megpróbáljuk a jövőbeli terveinkről beszélni, és titeket pedig hallgatok, ha betelefonáltok, akkor nyugodtan ti is meghozhatjátok a jövőbeli terveiteket, illetve, és ez fontos, az elmaradt lehetőségeket. Milyen jó lett volna betelefonálni a Karamazov testvérekes adásba, és hogyha most utólag, mert most van lehetőség bepotolni. Adunk még egy esélyt. És hogy remélem, hogy ti megadtok még egy esélyt a Tilos Rádiónak, és ezzel adtok még egy esélyt a Zarándokoknak, és remélem, hogy amikről ma beszélgetni fogunk, azok talán fel fogják kelteni a ti érdeklődéseteket, leginkább legalább annyira hallgatók. De most már többen vagytok. Nem egyedül vagy. Sose voltál egyedül. Szóval hallgatók, hogy remélem, hogy lesz kedvetek ezeket meghallgatni, és nekünk meg lesz kedvünk, füles, megvalósítani őket.
1: De hogy ezeket megfogjuk?
0: Ezek az adások, amikről most beszélni fogunk, ezek lehet, hogy meg fognak születni, lehet, hogy nem. Ezek csírák, magok, ezek lehetőségek, amik ott vannak, mint potenciál bármikor.
1: Mi lenne, hogyha beszélnénk arról, hogy ezt a bődületes kreativitás dömpinget, amit elvár tőlünk ennek a műsorfolyamnak a elkészítése is. Két hetente hozni neked, hallgató, a jobbnál jobb és rosszabbnál rosszabb.
0: Nektek.
1: Hallgatóknak, hogy ez hogyan is zajlik, szóval, hogy mert én ebbe azt gondolom, ez úgy változott. Tehát, hogy a műsorunk elején még máshonnan szereztünk inspirációt, mint mostanában. Nem tudom, te hogy vagy vele. Tehát szerintem az elején, még ott, amikor elkezdtük ezt kb. Nem tudom, 2 éve, akkor valahogy filozofikusabb hangnemet ütöttünk meg, és...
0: És hova érkeztünk?
1: Ott a hankisizmus tengerén voltunk. Én arra emlékszem, hogy nekem, amikor a filozófia szakra jártam, és akkor ott, ami megtetszett, tehát ugye innen jött a Ebrem, innen jött a Hartmut Róza, ugye? Innen jött az öregség, innen jött a...
0: Az öregség is innen jött.
1: Szerintem innen jött, igen. De hogy mi az, ami most inspirál minket?
0: Hát ezeket a terveket fogjuk szerintem összedobni, de nem csak a múltat. Ne a múltat nézd, a jövőt.
1: De
0: a
1: be is telefonálhattok, hallgatók, hogyha van ötletetek, hogy milyen adást hallgatnátok.
0: Vagy hogy milyen ötleteitek vannak a saját életetek, amit mondjuk így igyekeztek jobbá, szebbé, élhetőbbé tenni. Nekem ez is releváns. Értem, mi inspirált titeket? Uh-huh. De engem, amikor legutóbb, akkor mondok egy adásötletet, és akkor megnézhetjük, hogy ez teljesen más-e,
1: kérlek,
0: mint ami korábban volt, és hogy más-e a forrásvidék, hogy én elmentem új személyigazolványt csinálni. Ez körülbelül 2 hónapja történt, és jött a sorszám, pityektek a dolgok, és amúgy pont a Tilost hallgattam, amíg ott várakoztam, és valahogy volt ennek az egész helyzetnek valami fantasztikus átláthatósága, hogy így beleíródok, vagy így újra lesz nekem egy személyiségem, és akkor azon kezdtem el gondolkodni, hogy ezt a hülye bürokráciát, ezt mi így szídjuk, hogy így vannak a keretek, és azok hogyan semmisítenek meg minket, mint élő, lélegző, nem is tudom, személyiségek, és hogy közben meg, szóval szerettem volna a bürokráciának egy adást szentelni, hogy valahogy a bürokráciának a szépségeiről beszélni, és akkor valahogy azon kezdtem meggondolkodni, hogy azt meg valahogy úgy képzelem el azt az adást, és ha majd megvalósítjuk, hogy mi mindezt nagyon papír nyelven fogjuk beszélni, tehát itt is sorba kell állnunk, minden nagyon meg lesz keretbe, szót adunk egymásnak, és nagyon szép szabályozott ritmusa lesz, és ezzel valahogy felderítjük a bürokráciában rejlő szépségeket. És itt ennek a forrásvidéke igazából annyi volt, hogy volt egy jó, érdekes, inspiráló, vagy inkább nem is inspiráló, hanem egy nagyon hétköznapi élményem volt ott a személyigazolvány készítés unalmában, és viszont láttam benne valami érdekes helyzetet, amit itt talán műsorban ki lehetne bontani. És nekem ez igazából ugyanaz a forrásvidék, mint amikor elmegyek futni, vagy elmegy valaki az El Caminóra, ami mondjuk a nagyon rég, az pont az elején történt, szóval én ott nem látom a különbséget, és ez nekem ankisizmus, hogy mi, what is bürokraci? És akkor lehet benne filozofálni, lehet benne, és engem ott három dolog inspirált, szociológia, mert akkor éppen arra voltam rákattanva, a saját hétköznapiságom, és a harmadik inspirációs forrás az meg, amikor valamit nagyon nem szeretek, és szeretném megszeretni. Tehát, hogy szeretném megszeretni az ilyen nagyon szabályozott helyzeteket, és akkor ezt a bürokráciát szerettem volna elhívni.
1: Miért, mert amúgy nem szereted?
0: Amúgy, hogy
1: nem szereted a kiszámíthatóságot?
0: Én nagyon bírom a kiszámíthatóságot, és nagyon szeretem, de hogy ez majd egy adás lesz, amit majd remélem, hogy ha a maraton, mert én, na jó, ez is hülyeség, mert fogalma, tehát hogy azt viszont fontos, hogy nekem ugyanaz a forrás, hogy nem akarom feltétlenül tudni, hogy mi lesz a vége ennek az adat. Tehát nem egy ítélettel szeretnék, egy kutatásként szeretném felfogni ezt a helyzetet, és hogy belevinni magamat egy kényelmetlen vagy kellemetlen vagy idegen szituációba. És lehet, hogy a bürokráciás adásnak az a vége, hogy hát valóban egy uncsi cucc, és akkor azon is gondolkodtam, hogy úgy feldolgozni, hogy hívunk valami nagyon balós, anarista embert, aki a bürokráciát majd itt nekünk ilyen, hogy is hívják ezt a fickót, ezt, aki a Bullshit Jobs-ot írta, és akkor ő annak...
1: Hát
0: annak,
1: ő meghalt.
0: Igen, de nem őt hívjuk el, hanem valakit, aki talán az ő gondolatait hűen vissza tudja adni, és akkor még a Samu is, szóval az is inspirál mostanában, hogy a Samu jól érezze magát, és akkor hogy tudjon ebben részt venni. De hogy nagyon más, nem, de igazad van, az tény is való, hogy de most ne áttekintsük a műsort, menjünk a jövőbe, milyen tervekkel vagyunk.
1: És hogy vagy ennek az elgyászolásával, hogy még nem történt meg egyetlen, az gyász?
0: Gyász az, ez nem gyász.
1: De gyász az, hogy valami még nem történt meg?
0: Az gáz-e?
1: Nem, gyász-e. Gyász-e, ugye? Tehát az, hogy valami megtörtént és véget ért, azt elgyászoljuk. De mi van azzal a gyászsal, ami a még meg nem történt dolgokkal kapcsolatban érezzük?
0: Szerintem fontos, hogy amit kérdezel, hogy ez
1: arra, miért nem? Arra ki kéne találni egy külön szót. A gyász az valami a múltra irányuló, és ez meg a fász, ami meg a jövőre irányuló gyász.
0: Hát azt mondod, de hogy mi ebben a vesztesség, hogy ez még nincs? Hát ez vagy lehet remény, ugye a remény, azt arra szoktuk kifejezni, hogy valami majd jön, ami jó lesz.
1: Ez az egész, ez csak a mi hülye ilyen időpercepciónkból van, nem? Tehát, hogy mert mi úgy fogjuk
0: de
1: fel,
0: lehet, hogy... De a gyász is a hülye percepciónk, hogy azt hiszük, hogy ez volt valamikor.
1: Hát igen.
0: Tehát, hogy ezek mind belső élmények, amiket, de szerintem a jövő felé, hogy van egy létlehetőség, amit szeretnénk, egy terv, amit szeretnénk megvalósítani, ezek inkább feszültséget szoktak okozni szerintem, hogy sikerül-e, és mondjuk van egy ilyen anticipátoros zsáz, hogy úgyse fog. Mert hogy ez a bürokrácia adást, én úgy szeretném, hogy így legyen benne minden. Tehát így Kafka, Weber, tehát ez egy kurzus, aha, ez egy kurzus az én fejembe.
1: Egy kétfél éves szeminárium, tehát bürokrácia egy, bürokrácia
0: gyönyörre, a bürokrácia esztétikája, és részben performance, részben pedig tudományos ismeretterjesztés. De hogy neked van-e olyan jövőbeli adásod, amit szeretnél?
1: Van, például én emlékszem, hogy sokat beszéltünk arról, hogy lenne egy lázadás, vagy egy strike adás a halál és az elmúlás ellen. Emlékszel?
0: Ez nem volt olyan régen.
1: Most ez, mi, nem rég, tök mindegy, de volt. De volt,
0: volt egy
1: ez,
0: ilyen ötlet, volt ez. És lehetne is.
1: Ez lehetne, és tehát az, hogy
0: nem volt, nem
1: felkelünk és kifejezett indulattal fellépünk az elmúlás ellen.
0: Igen, igen, igen, kéne egy ilyen is, és hogy ezért is várjuk a titeket, hogy, hogy végre ez a tüntetés, szóval ez itt valahol, valahogy nem tiltakozunk eléggé. Mert te mondjuk pár hete, amikor pont a verses, a vers, amit hoztál, amit azt mondtad, hogy minuszos, az pont erről szólt, nem? Hogy, hogy ne menj be úgy a sötétségbe, hogy, hogy így elfogadod, nem?
1: Igen.
0: Ez, mi is volt a címe? Dylan Thomas, mindegy. Mm-hmm. Szóval, hogy az azt hoztad, na mindegy, ennek a versnek a szellemével azonosuló adás lenne, ami tényleg én egy primitív ordibálást képzelek el.
1: De lehet, de jó, azért, mert egy primitív dolognak tartod ezt, pedig ez teljesen nem primitív dolog.
0: Itt ment félre a tervezés is, hogy én pont azt...
1: Tehát te egy paródiának gondoltad ezt, pedig ez szerintem nem paródia, hanem ez teljesen jogos.
0: Te ki akarsz menni tüntetni a halál ellen?
1: Nem, én azt mondom, hogy a halál elleni fellépést azt lehet, tehát tudjuk úgy mondani azt, hogy fellépünk a halál ellen, hogy ezt komolyan gondoljuk. Te pedig valami irónia mázza lesz lekened, hogy hát igazából nem. Igazából a halál az valami szükséges, rossz, ami valami. Szóval te ezt a, én úgy emlékszem, hogy te ezt a romantikus ilyen halált a piedesztára állító valaminek.
0: Nem így mondtam. Ez pont, hogy nem. De valóban a tiltakozás...
1: Ilyeneket mondtál, hogy, jaj, hogy olyan a halál, mint a naplemente, meg
0: volt nem tudom. Ilyen.
1: De aztán én azt hiszem kiéltem ezt a vágyamat. Én kiéltem ezt a vágyamat a Bánkító podcastben.
0: Ja, ja,
1: ott erről volt
0: sosem,
1: szó. Az sosem ment le adásba. Igen, igen. Tehát valahol most valakinek a laptopján, vagy valakinek a drive-jában benne van ez. Jó, az adás. De Samuval, meg a Kolival hárman beszélgetünk. Jó, a halálról.
0: Te ezt egy tüntetést gondolod el, hogy én úgy képzelem ezt az adást, de akkor ezt majd akkor tervezzük meg, hogy itt van 4-5 csávó, lehet, hogy csajok is jöhetnek, és akkor én ilyen mindenki mond egy-egy szenvedélyes beszédet. Igen. A halál ellen. Igen. De hogy én ebbe látom a paródiát, hogy ezt hogy lehet vajon komolyan venni. De én azzal nagyon azonosulok, hogy itt valami botrányos dolog zajlik, de azt nem feltétlenül, szóval nekem ez
1: nem
0: ez
1: véletlen vicces. Küzdünk ellene. Ugye? Ugye?
0: Jó, de hogyha szerintetek nem lenne vicces, akkor nem csináljuk. Meg amúgy ez kicsit több kraft kell.
1: Szerintem a tartalom az, azzal nagyon tudunk menni, és hogy ez csak a formája lenne tüntetés.
0: Aha.
1: De te pedig a tartalmat, a formát gondolod komolynak, hogy tüntetés, és a tartalmat viccnek gondolod. Itt ebbe különbözünk. De hogy nem tudsz olyan dolog mellett tüntetni, amivel nem értesz egyet.
0: Igen, de itt most ellene, tehát itt a halál ellen tüntetünk.
1: Igen.
0: Jó, én, szóval te szeretnéd, hogy ez meg tudjuk majd valósítani ezt?
1: Meglátjuk.
0: Hát most mit érzel, fászt?
1: Most én fászom van, ha én ezt fászolom folyamatosan.
0: Hogy ez nem lesz?
1: Hogy még nincs.
0: Hogy még nincs. Akkor türelmetlen vagy.
1: Lehet.
0: És miért nincs?
1: Nem, hát mert nem csináljuk meg.
0: Na de, oké, akkor miért nem csináljuk meg azt,
1: mert sokkal lenne, jobb, hogy... sokkal jobb egyéb ötleteink vannak. Például az, hogy megbeszéljük, hogy milyen műsorokat nem csináltunk még, meg pedig terveztünk. Akkor én emlékszem, hogy terveztünk nagyon régóta autóvezetés adást.
0: Nem, azt nem terveztük szerintem sem.
1: Dehogy nem terveztük.
0: Na itt például, hogy ennek mi a forrásvidéke. Hogy én mondom, ennek is valahol az sokszor én úgy gondolok ezekre az adásokra, mint amik így, tudod, ráhangolnak bizonyos dolgokra, vagy ráhangol a bürokrácia, vagy ráhangol az öltözőkre, vagy ráhangol a valami, mondjuk a versekre, mondjuk két hette, vagy megcsináltad az adás naplót amúgy, de mindegy, most nem akarlak.
1: Nem tudom.
0: Ebbe rángatni, azt is fászolod, gondolom, mm-hmm. azt az adás naplót, hogy mutka a történetek, szellemes történet, hogy valahogy vagy az átalakulásunkat szeretném valahogy elősegíteni sokszor ezzel a műsorral. Nekem ez egy régi koncepció. Nem biztos, hogy feltűnő, mert nagyon finoman van jelen. De akkor neked nem ugyanez a koncepció? Neked az, hogy neked mi? Tehát neked mik a...
1: Keressük.
0: Keresés.
1: Ja. Na, mit fászolsz még?
0: Nekem van egy olyan adásötletem, amit már én elgyászoltam, mert én nem szeretném megcsinálni, de hogyha tényleg kifogyunk tényleg mindenből, akkor van egy olyan, hogy ilyen megbeszéljük, hogy elhívunk egy embert, aki beszélt valakivel, aki elolvasta a Nexus című könyvet, uh-huh. és hogy ő interpretálja nekünk a Nexus című könyvet, és ez az adás, ez valahogy reflektálna az AI-ra. Tehát ez valójában egy unalmas téma.
1: Még azt is beszéltük, hogy bekapcsoljuk benne az AI-t, és vele ő is hozzászól.
0: Hát igen, de hogy itt annyi a vicc, hogy tudod, hogy az AI-nak sincs valódi kapcsolata a valósággal, és hogy valahogy itt... Szóval itt, hogy van-e tapasztalat. És akkor de egy kicsit úgy lerágocsonnak tök. Szóval én ezt elgyászoltam, én meg úgy valahogy nem volt annyira funky. De hogy így viccesebb, ez például kifejezetten olyan adás, amiről jó beszélni, hogy ilyen is lehet, hogy beszélgetünk valakivel, aki olvasta a Nexust, és arról beszélünk, hogy mit gondolunk erről a könyvről, és akkor ő eljön, és adás közben kimegy, és akkor ő átadja valaki másnak, aki beszélgetett vele. És akkor ez tovább lehet
1: végtelen. Mint a fülsugdosós.
0: És akkor így azon a kérdés, hogy nem ilyen az AI is igazából, hogy... De hogy ennyi. Ez egy gondolat.
1: De el akarod olvasni ezt a könyvet amúgy?
0: Nem, de hogy elolvasni, vagy beszélgetni valakivel, aki elolvasta.
1: Azt szívesen csinálnád.
0: És azzal beszélgetni, aki ezzel a fickóval uh-huh. beszélgetett, azzal már szívesen, mert akkor már tudunk reflektálni az AI-ra.
1: Oké.
0: Okay. Szóval ez egy nagyon koncept, ez kifejezetten koncepcióként működő uh-huh. adás.
1: Én el akartam hívni a nyugati aluljáróban.
0: Igen, az nagyon
1: éneklő tetszett. Ázsiai férfit és nőt.
0: Na és az is egy korai zsenge ötlet. Hogy mi volt az, ami, az honnan jött?
1: Csak mondom, el szoktam menni a nyugati aluljáróba, és ott van ez a csávó, ahogy ott ilyen, nem tudom, ilyen baritonnal ott énekel Jézusról, és akkor mellette egy nő pedig ott klimpírozik a kis szintetizátoron, és ez úgy nagyon-nagyon-nagyon kíváncsivá tett. Szóval ha hallgatók, ha valaki tud bármit erről az emberről, akkor most kérlek, telefonálj be, tehát hogy jut valaki oda, nagyon ilyen izgalmas életet tudok oda beleképzelni, hogy valaki így, nem tudom, Ázsiából idejön, és itt az aluljáróba.
0: Hogy került ide?
1: Hogy, és miért pont énekel, és miért pont Krisztusról, és miért pont, szóval, hogy valahogy nagyon, nagyon random az egész, és ez kíváncsi vált.
0: Magyarázatot értem el, és hogy lehet, hogyha a maraton sikeres lesz, akkor ezt az
1: a maraton az sikeres lesz. Ugye? Mert hogy megyünk, és jönnek a hallgatók.
0: Jönnek a hallgatók, és akkor már tudnak velünk találkozni, és akkor el tudják mondani, hogy melyiket szeretnék, hogy megvalósítsuk az ötletet. De mondok egy másik ötletet, ez vendéges adás, és nem ilyen elborult dolog, hanem én szeretném, szóval van egy nyári, sok-sok évvel ezelőtti, már 8 éve csináljuk ezt, nem is volt, hogy mennyi, 9?
1: Hát van az már 19 is.
0: Igen, az a 19 éve. Hogy volt egy könyv, az On Kindness, próbáltunk egy kedvességadást csinálni, amihez belelapoztunk tulajdonképpen ebbe a könyvbe, és én szeretném, hogy ezt tényleg elolvassuk ezt a könyvet.
1: De On Kindness, nem is emlékszem.
0: On Kindness, Adam
1: Phillips. Filozófus nő. Nem nő írt? A fasz írt?
0: Nem, ez egy, és pontosan, de nagyon jól rátapintottam, megérezted, hogy van egy Babarczi Eszter nevű filozófus nő, aki valóban most egy ilyen kedvesség mozgalmat indított el, uh-huh. és hogy nem tudom, mindenki kb. Legyetek kedvesek egymással, és hogy ennek csinált ez a filozófus nő egy ilyen kis mozgalom szerűséget, és azt hiszem, hogy ezáltal egyrészt az ő mozgalmának is tudnak, a Babarczi Eszternek a mozgalmát is feljebb tudnánk így vinni, mert még elolvastánk a könyvet, és akkor kicsit elmélkednénk a kedvességről, vagy így, hogy tulajdonképpen what is kindness?
1: De hát miért nem hívjuk meg őt?
0: Hát őt hívjuk meg.
1: Ja, értem.
0: Te nem értetted?
1: De.
0: El is olvassuk a könyvet, meg de, elhívjuk okay. őt is. És akkor beszélgetünk végre a kedvességről. Igazán.
1: Mondjuk őt, meg valami radikális ilyen Nietzsche font. Tudod, és akkor az, aki azt mondja, hogy a kedvesség az csak a gyengék manipulációs technikája.
0: Jó, lehet az is, hogy ő is itt van, meg lehet az, hogy te ezt képviseled.
1: Én nem tudom ezt képviselni, sajnos. Nem értek vele egyet. Te? Most olvasgatsz amúgy, vagy?
0: Keresem az ötleteimet, hogy milyen ötletek maradtak ki.
1: Hát volt ugye...
0: Ezt akkor fogom elmondani, hogy egyetértek-e vele, vagy sem, amikor megvalósítsuk.
1: Jó.
0: De hogy én erre nyitott vagyok, hogy ezt... szerintem ő el is jönne. Okay. Lehet, már biztos volt is itt.
1: Biztos. Titanic adást is akartunk csinálni.
0: Igen, na, ilyen is volt.
1: Titanic adás, igen. Samu ötlete volt. Samunak a kedvenc filmje amúgy a Titanic.
0: De jó lesz majd őt hallgatni, róla beszélni.
1: Igen, tehát Samu ő azt mondja, hogy minden hónapban megnézi a Titanicot, és minden hónapban nagyon.
0: Ő kívülről tudja.
1: Ő kívülről tudja, igen.
0: Szóval lehet ez egy ilyen rádiójáték része is, hogy ő csak úgy elkezdi mondani a Titanicot egy-egy ponton, és egy óránk van, és addig jutunk.
1: De hogy nem a Cameron film, hanem a YouTube-on van egy Titanic süllyedés in real time, és egy ilyen számítógépes üzés, az egy pár órás ilyen felvétel.
0: Nem a James Cameron film.
1: Nem, hanem ahogy így nagyon-nagyon lassan csak így süllyed a hajó. Na, azt néznénk.
0: Hát amiről beszél a fickó az a film elején, nem?
1: Aha. Állítólag amúgy nem úgy tört ketté. Tehát az a vízbe tört ketté amúgy. Állítólag.
0: A Samu majd ezt elmondja.
1: De ezt majd a Samu elmondja, igen.
0: Akkor nekem van egy zenés adásom. Mert ez kevésbé tudom. Ez már amióta megy a rádió. Ez már azóta itt van. Ez top. Ez lehet, hogy neked sem mondtam. Volt már egy zenés adás, ahol most tudom, mi volt? Indulj szép égiszekért hallgatók közösen.
1: Hát az nemrég volt,
0: de hogy ez most van egy lejátszási listám, egy nagyon gicses, most itt innen lehet tudni, hogy fontosat fogok mondani, hogy próbálom betugyolálni valamit, tudod, mászba, hogy ez gicses, béna, ilyes. Szóval nekem van egy lejátszási listám, aminek az a cím, hogy tanulság.
1: Okay.
0: A tanulság, ami ilyen mély pontokon, mély völgyekbe hallgattam, meg hallgatom meg, és hogy volt egy ilyen hosszabb mély völgy, amiből megígértem magamnak, hogy amikor kijövök, akkor majd szervezek egy napot, amikor így együtt a barátaimmal, akik ebbe támogattak, így meghallgatjuk ezt a tanulság című lejátszási listát, és hogy ez
1: mik vannak benne? Kis grofó.
0: Everybody's gotta learn sometimes. Uh-huh. Például Beck-től. Benne van még tanulság témája.
1: Értem.
0: Tehát, hogy amikor a stáblista megy.
1: Uh-huh.
0: De tényleg van benne amúgy ilyen Gregorián, nem Gregorián, hanem ilyen karácsonyi dal is benne. Tehát amire jó emlékezni, amikor elfelejted, uh-huh. hogy van. Szóval én ezt a tanulságot is szeretném megvalósítani. De még...
1: Tehát, hogy itt a stúdióban hallgatnánk meg ezt a lejátszási listát?
0: Meghallgatjuk, és akkor utána beszélgetünk róla. Tehát ez a koncepció.
1: Okay.
0: Meghallgatjuk, és beszélgetünk róla.
1: De ezt nem mondtad eddig.
0: Ezt mondtam, hogy most felvallom fel.
1: Ja, aha, oké.
0: Okay. De nem is akarom elmondani, még egy számot elmondok róla, de... Jaj, ne. Nem merem már
1: mondani. De miért
0: mondani.
1: Nem?
0: Mert ez tudod, ez fontos. De,
1: ja.
0: Joy is my armor.
1: Nem ismerem.
0: Ez is egy tanulság, uh-huh. hogy az öröm az egy páncél.
1: Oké.
0: Tehát ez is fontos, így megérjük.
1: Na, aztán meg milyen ötleteink voltak?
0: Ötleteink vannak.
1: Emlékszel Samu ötleteire?
0: Te Samunak rengeteg ötlete
1: van. Na, de mik voltak meg?
0: Hát ez például mondta, hogy ő szeretne így az oknikról, ezekről a furaszínű az oknikról egy adást csinálni, hogy nem érti őket. Hát így ki van kell, tudod, a Samunak például az inspirációs tartománya, nem? Hogy így kiakad dolgokon. És akkor vagy ezen így kiakad az oknikon, és...
1: Én még nem láttam kiakadni az oknikon. De pont ő, hát szandált hord az oknival.
0: Hát pont ez zavarja.
1: Ja.
0: Nem érti, hogy mások miért hordanak ilyen színes zoknikat.
1: Hát mert ez van most a nyakkendő helyett, nem? Hát,
0: nem tudjuk, ő azt mondja, hogy szeretne róla egy adást.
1: Aztán akartunk mesztelenség adást.
0: De az már nagyon korai, tehát ez is egy korai.
1: Korai, igen. Az is performatív lett volna, hogy mesztelenek vagyunk.
0: Jó, de hogy itt egy kis beharangozó azért, hogy itt téged mi, mert hogy azért ez itt mi indított el ezen az úton.
1: Azt nem tudom. Nem? Te tudod?
0: Nekem ez az önkereső szakasz, és nem a műsor keresi önmagát, hanem ez itt szerintem mi keresjük önmagunkat tulajdonképpen, és hogy azért ebben, hogyha van műsor, amiben komoly előtanulmány van, tehát én a bürokráciadást mondtam, hogy tudom, elolvastam már, tehát, hogy hallgattam már podcastet a bürokráciáról, tehát eddig itt tartok, de azért itt a mesztelenség kapcsán azért van egy könyv. Van egy aktmodellkedés előkész. Tehát, hogy azért elég sokáig haladt.
1: Vagy naturista strand.
0: Vagy van nudista strand is benne. Akkor tehát ez megosztja a közösséget.
1: Amúgy azt hiszem nekem először onnan jött, amikor hogy hívják azt? Warren Edina, és akkor neki van egy novellája, amiben az egyik karakter azt mondja a másiknak, hogy azért nem szereti, hogyha a színdarabokban a színészek mesztelenek, mert amikor látja a intim részeit a színészeknek, akkor az, tehát hogy az nem a karakteré, hanem az a színészé, és ezért ez kizumolja őt a darabból. Tehát, hogy amikor fel van öltözve, és úgy játszik a színész, akkor ott a szavai, a gesztusai, minden, amit tesz, az a karakteré, de a nemi szerve az a színészé.
0: És mi akarjuk mi ezt csinálni? Szóval, hogy itt azért itt az
1: nyilván, ha meg akarnánk csinálni, akkor már megcsináltuk.
0: Akkor ez nem gyászoljuk ezt a műsort.
1: Nem tudom, már csak azt a könyvet azt jól lett volna elolvasni.
0: De belekezdtél, nem? Vagy volt egy oldalt már
1: biztos tudjátok. Kinyitottam már, igen.
0: Megtörtént. Uh-huh, jó, én még nem is vettem meg. Na, van egy olyan adás ötlet, szerintem ez én nekem az érzésem, ez meg fog valósulni. Ez is a önmagunkat keresőhöz tartozik, és hogy ez a maraton, ha sikerül a maraton, akkor ez is meg fog valósulni.
1: Igen, tehát hogy azért ezt hangsúlyozok, tehát hogy azért beszélünk most erről, hogy mi minden valósulhatna meg,
0: ha a maraton
1: sikeres, ami a rádiónk éves nagy adománygyűjtő fesztiválja.
0: Igen, és kijöttök majd a Dürerbe, és ezáltal is segítitek azt, hogy ez tényleg meg tudjon történni, ami...
1: Hogy a fázból gyász lehessen.
0: Igen, hogy ez se sikerült olyan
1: igen,
0: jól.
1: Igen, így van.
0: Ezt se értem meg meghallgatni.
1: Igen.
0: Megint a potenciálok, azok potenciálok maradtak. Na, de mondom az ötletet. De amúgy nem jó része, hogy igazából fogalmuk sincs, hogy mi fog történni.
1: De hát nem tudják, mi fog történni.
0: Tehát ezt elfelejtik.
1: Hát nem jegyzett. Nem szerinted itt most jegyzett el valaki?
0: Tehát valaki biztos nem. Figyel.
1: Nem.
0: Jó, figyelj, ha valaki jegyzett el, akkor az nyugodtan telefonáljon be. Szóval az ötlet az, hogy mind a hárma, nem, mind a négyen, mert lesz ez a negyedik tag is, egy éjszakát az erdőben töltünk, mindenki a maga módján megoldja ezt a helyzetet, és akkor ez élménybeszámoló lesz.
1: Ez jó.
0: Ennyi.
1: Ez jó.
0: De hogy itt már nem tudom, itt mi úgy találkozunk, mint túlélők egymással. Uh-huh. Tehát, hogy nem... De azt se tudjuk, hogy ki volt, most ki is derülhet bármikor, hogy ugyanott töltjük. Egyszer csak ott találkozunk az erdőbe is.
1: Én már kitaláltam, hova megyek.
0: Tök jó, de nem mondd el. De hogy ezt az Asztrikkal fogjuk csinálni. Reméljük, hogy el fog jönni. Hát, hogy sőt, ez belőle
1: együtt
0: jött?
1: Megyünk?
0: Nem.
1: Mindenki külön.
0: Mindenki egyedül be a semmibe.
1: Amúgy rohadt félelmetes az erdő éjjel.
0: Én biztos vagyok benne nagyon félelmetes, de hogy nyilván fel fogunk készülni. Tehát, hogy nem az, hogy csak úgy kimész, hanem gondolom mindenki legalábbis szakértőkkel konzultál előtte.
1: Például? Tehát hogy kell aludni az erdőben?
0: Hogy kell aludni, hova érdemes menni, mikor, melyik részére. Tehát ezeket most nem kezdhetjük el tárgyalni, mert akkor lőnénk a poén.
1: Oké.
0: Van egy performance, ez is lehet, hogy lebuktató. De nyilván ez szerintem a legelső közös ötlet. Tehát ez olyan, hogy mind a hármunkból jött. Nem tudom, hogy tudod-e, hogy melyikre gondolok. Fogalmat sem.
1: Igazam sincs.
0: Ez ahhoz tartozik, szerintem, hogyha az értelmezése ennek a vágynak, vagy álomnak, hogy legyen egy ilyen műsor, hogy ne kelljen csinálni műsort, hanem valaki helyettünk csinálja ezt az egészet.
1: Hogy apáink bejönnek?
0: Apáink bejönnek.
1: Igen.
0: Tehát, hogy mindenki apja itt...
1: És itt megismerkednek.
0: Itt megismerkednek is egy órát elcsinálni.
1: De miért apánkkal gondoltuk ezt, és nem anyáink?
0: Akik hallgatják a műsort. Az anyáink, édesanyáink.
1: Miért nem anyáink, anyukáinkat gondoltuk?
0: Lehet, hogy pontosan már tudjuk, hogy az apáink nem hallgatják a műsort. Tehát nekik nincs hozzá viszont.
1: De nem lenne jó, lenne ilyen
0: nekem
1: is, meg olyan
0: ma
1: is?
0: Van az apukám született.
1: Komolyan?
0: Akkor... És tudod, hogy miért nem mondjuk, hogy boldog születésnapot?
1: Mert nem hallgatja.
0: Nem hallgatja.
1: De mi van, ha mégis hallgatja?
0: Jó.
1: Iván, ugye?
0: Igen.
1: Boldog szülőnapot, Iván.
0: Boldog szülőnapot, papa. Szia.
1: Szóval, tehát ezt szerintem kéne. Ezt szerintem kéne. A faterbe hívósat, de egy muterbe hívós is kéne.
0: És ez most, figyelj, de hogy az nincs is rajta a listán.
1: De most rákerül.
0: De hogy én azért most... ezt neveld át, ez most átvered a maraton. Tehát, hogy a maratoniak arra fizetnek be, amik eredetileg a terveik, nem az, de, amik épp születnek.
1: De miért most, itt most is született egy, de nem igazságtalan, hogy apáinkat de... meghívjuk, anyáinkat, nem?
0: Tehát a... nagynénédet se hívod meg.
1: Jó, na jó.
0: Mert egy valójában mindig is ez egy férfi központú műsor.
1: Valószínűleg a Gyuri miatt amúgy, nem? Nem a Gyuri viszi el az asszociálódásunkat.
0: Nekem mondjuk nem volt itt ebben a stúdióban.
1: Tudom.
0: Pár hónapja.
1: Na, mit csinált?
0: Hát itt ilyen alvásról beszélt.
1: Volt egy alvásadás?
0: Volt alvásadás. De nem velem. Jobb nálunk profi műsorban.
1: Na igen.
0: Na, van-e még, mert lehet az összeset kifulladtunk?
1: Hogyis, nem.
0: Hát ennyi ötletünk, tehát azért, ha nincs
1: pénzt
0: azt újra az csinálni. Volt, az tehát volt. Azt, van ez a nagy újra csinálás.
1: Igen, az örök visszatérés ötlet, az szerintem valami jó amúgy.
0: Nagyon fontos, de hogy van neked olyan oda, amit, én mondtam egyet a kedvességet, amit jó lenne újra csinálni.
1: De hát kedvességről nem volt még adás.
0: De volt, csak nem emlékszel.
1: Akkor én nem voltam itt.
0: De itt voltál.
1: Kedvességről? Miről beszél?
0: Hogy a Samuval csináltam? Szerintem
1: én nem voltam. De nézd meg.
0: Megnézem.
1: Hát akkor valamit a Gödeleser Bakról is akartunk, nem?
0: Jó, ja, volt ilyen.
1: Jászmint elhívni.
0: Igen. Zett. Szerintem ez is, tehát hogy itt ugye az a terv, nem, hogy befejezzük.
1: Mit? Ja, hát jó, nekem az a terv, hogy elkezdem.
0: De neked az, hogy na, akkor azt is fászolod.
1: Szóval, tehát a Gödeleser Bach hallgatók, hogyha ismeritek, akkor kérlek szépen olvassátok el ezt a könyvet, és csináljunk róla egy műsort, gyertek el.
0: De ízét nem csináltad meg.
1: Na, mit nem csináltam meg? Mit?
0: az adásnapló megvan,
1: aha.
0: A kódolás is megvan.
1: Persze.
0: Azt is megcsináltad.
1: Nézd oda, tessék. Ezer éve.
0: Ezt nem is gyászolom. Ez gyönyörű. Ez gyönyörű lehet. És elküldted az egérnek, mert ő...
1: Nem.
0: Akkor megküldjük el neki.
1: Nem. De azt is beszéltük, hogy vele még folytatjuk.
0: Ja, de mit is?
1: Mert azóta szuper jó új videói vannak Instagramon annak a nőnek.
0: Jó, hogy feldolgozzuk
1: a következő. Tehát erre egy külön műsort lehetne csinálni, hogy csak az Instagram videóit feldolgozzuk. Akkor nyitottságadás, az a te terved volt. Emlékszel?
0: Az még nagyon régi terv.
1: Nyitottságadás, Lilit meghívni.
0: Ja, igen, ez abba illik, ez igen, az a hullám, én nem érzem azt, hogy teljes, lehet nem is volt egy kedvesség.
1: Nem volt.
0: Ez egy olyan ötlet, hogy én tudom, hogy volt egy ilyen adás.
1: Valamivel kevered.
0: Ez nagyon durva, soha nem volt ilyen. Pedig én emlékszem, hogy még ott az előző stúdióban csináltuk, és hogy így, jaj, miért? De lehet, hogy volt, csak nem raktuk fel.
1: Hát de felkerül minden.
0: Nem, vagy lehet, nem csináltuk meg az adásnaplót, mert van egy hiányzó adásnapló.
1: Á, akkor biztosan az az.
0: Biztos. Na jó, igen, hogy... De hogy te nem emlékszel rá.
1: Én nem.
0: Jó, hát ez is kiderült, de mindegy, oké, szóval a nyitottságadás, igen, na, szóval volt egy olyan vonulatunk, és szerintem ez a vonulatot is érdemes tovább vinni, amikor meghívunk érdekes embereket, ugye jön a fickó az utcán, ott az aluljáróba, és hogy volt egy csaj, aki olyan meglepően nyitottnak, hát ez az, hogy ne, ezt se tudjuk, hogy ő nyitott-e igazából, de hogy jó lett volna erről vele beszélgetni, hogy how are you so open, vagy az openness.
1: Lili? Aha, igen.
0: Mert hogy te azt mondtad, hogy te
1: hogy nyitottnak látod. Láttam, igen.
0: És aztán azóta...
1: Most is nyitottnak látod.
0: Jó, akkor Lili, várunk a stúdióba, hogy megértsük a te rejtélyedet.
1: Ja.
0: De hogy te is nyitott lettél, Flash, nem?
1: Aha.
0: Hogy lehet, hogy már téged is lehet majd faggatni.
1: Te is nyitott vagy.
0: Akkor engem is lehet. Vagy lehet ez egy skála.
1: Amúgy szerintem a legtöbb potenciál, és én azt tényleg újra csinálnám, a Lencse adás. Emlékszel?
0: Emlékszem, de miért a múltat nézzük? Miért nem a jövőt? Na jó, de azért a jövő, hogy újra csináljuk.
1: Újra csináljuk, igen. Aztán, ugye, amúgy volt egy Google Docsi, ahova szedegettünk ötleteket, emlékszel?
0: Persze.
1: Tényleg?
0: Hát emlékszem, hogy kb. Csak te raktál oda dolgokat. Én a közös beszélgetésünkbe szoktam írni az ötleteket, amire sose kapok reakciót.
1: Amúgy. Hát ezért kell a Drive mappába írni.
0: Mert oda kapnak reakciót az emberek?
1: Nem, ott se, de akkor ott legalább egy helyen vannak. Na mindegy, akkor ugye volt egy olyan vonulat, nem tudom, arra emlékszel-e, könyvklub.
0: Persze.
1: Ugye, és akkor mindig volt sorsolás. Emlékszel?
0: Persze.
1: Na de ez hol akadt el?
0: Hát a Hambas Bélánál.
1: Hambas Bélánál.
0: Aha. Hambas Béla...
1: Karnevál. Azt kisorsoltuk.
0: Ki, és akkor... Hogy,
1: és nem olvastuk.
0: Hát, szóval, hogy elrettentett minket a könyvnek a terjedelme.
1: Mi van? Hát sokkal vastagabb könyveket olvasunk azóta. DSM 5. Ezt hát minden nap olvasom.
0: De jó neked.
1: De a Gödel-Escherbachot.
0: Jó, de itt ugye az is része volt a könyvklubnak, hogy együtt olvassuk végig, és akkor ott mindig volt egy ilyen hiszti, vagy ilyen nagy...
1: Most miket olvasol amúgy? Te mindig ilyen 5-6 könyvet olvasol egyszerre.
0: Most olvasok egy könyvet a gombákról, uh-huh. Olvasok egy könyvet a intimitásról, talán nem biztos, hogy ez a címek.
1: Ez ugyanaz a könyv?
0: Nem. Can Love Last. Uh-huh. Akkor van egy olyan cím, van egy olyan könyv, amit olvasok, hogy mi a címe? Véres délkörök.
1: Ja, azt régóta olvasod.
0: Lassan haladok el. De ezek is... De abban nem látom a témát, vagy az adás témát.
1: Hát biztos, hogy lenne egy adásunk, hogyha a Sepi megírja az új könyvét, akkor azt is elolvassuk, és akkor elhívjuk, nem? Vagy valami... Például, ha már horrorfilmek, akkor ezt a Hátsó szobák filmet, ezt megnézhetnénk, és akkor...
0: Megnézzük, de nem beszélünk róla. Ja, én tudok egy adást.
1: Na.
0: Meki.
1: Tényleg.
0: Nekem az a Meki adás, ez egy nagyon fontos adás, és nagyon sajnálom, hogy nem tudott még megvalósulni, mert hogy az

0: pontosan nem a nyitottság, hanem bezárulás, vagy ez a zárkózottságadás, aki tudja, mi lesz a vége. Szóval én a mindegy, a Mekiről szeretnék azért mégiscsak azért beszélni.
1: Űrlény nyelvekről is. Ugye, és akkor a Forgács Bálint.
0: Friss téma. Ez még, na itt például az ez már lehet, hogy lejárt ez a téma. Itt arra akartam reflektálni szintén, hogy tudod, hogy megosztott ország, temessük be az árkokat, vegyük fel a kapcsolatot a szomszédainkkal, és én ezt szerettem volna egy kicsit kitágítani, hogy
1: filmklubadás.
0: Idegen életformákkal való beszélget, ez az UFO-kkal való kapcsolatfelvétel, és igen, valóban a Forgács Bálintot akartam hívni, aki több idegen életformával is felveszi a kapcsolatot.
1: Lehet, hogy ő maga is egy idegen életform.
0: Lehet, de hogy és ő nagyon lelkesnek tűnt, és azóta is kaptunk tőle egy hírt, hogy valami kapcsolatfelvétel történt, valami idegen távol civilizáció.
1: Ja, igen, hogy létezni, mert ő hisz az űrlényekben.
0: Én nem tudtam.
1: Én se.
0: Úgy tűnik, hogy ez... Mert, szóval őt szeretnénk majd újra visszahívni, hogy segítsen nekünk. Amikor már segített nekünk sok mindennek a megértésébe, de hogy szerintem itt ez is inkább, hogy a Fideszes egy idegen életforma, ez volt a poén igazából, amit szerettem volna. De itt tényleg az UFO felé kéne elvinni a témát, vagy az is egy lehetőség, de ehhez hasonlóan, ugye én nagyon régóta szeretnék egy Buber adást, szerintem soha nem fog megvalósulni, de hogy szeretném, hogy
1: legyen. Ő a kedvenc filozófusa?
0: Nem. Itt inkább a téma, ez nagyon hasonló, tehát nyitott. Nekem az Zarándokok részben szól erről is, tehát, hogy ott van a másik, az idegen, aki nagyon sajátos, aki megismételhetetlen, és megismerhetetlen, és ezeket a gondolatokat én kifejezetten szeretem a Bubertől, illetve szeretem a Levinasztól is, úgyhogy szeretnék egy Levinas adást, de, és itt jön a nagy de, hogy van egy ilyen sztár szociológus, aki a Samu haverja, és őt szeretném, hogy valahogy erről beszéljen, a Sík Domonkos.
1: Ja, azt hittem az Ágó.
0: Nem akarom még elhívni, de biztos ő is el fog majd ide hozzánk jönni. Ő rajta van nekünk a listánkon?
1: Bármikor elhívhatjuk, de még nem találtuk ki, hogy mire.
0: Jó, de érted, hogy neked volt, most nem az, nem találtuk ki még mire, hanem amiket már kitaláltunk, mert szeretnénk, hogy a maraton sikeres legyen, sikeres, és szeretnénk, lesz, hogy a maraton által megvalósuljon. Nem is megvalósíthatóvá váljon az a mi tervünk. Viszont a mi részünk most az, hogy a tervet felmondjuk. Most itt egy pályázat történik, nem az, hogy az nem pályázás, hogy szeretnénk valamit az Ágóval.
1: Nem, tehát az Ágó így még konkrétan nem került.
0: És nincs is ott semmilyen list. És akkor most kér elnézést.
1: Kitől?
0: Hallgatóktól, akiket...
1: Az van, hogy itt most ez alakul, tehát, hogy itt most brainstormolunk is.
0: Én nem tudtam.
1: Persze, mert az egész életünk. Figyelj, nekem van egy olyan, hogy utazás.
0: Hát abból van ezer.
1: Van egy utazás, és akkor itt erről van egy könyv, amit akartunk, egy hipotexes más világi megfigyelések. Ugye, azt akartuk elolvasni, és akkor itt azt írta valakinek, hogy utazás régen és most, ugye az utazás szélessége, minél többféle hely, utazás hossza, minél több hely, utazás mélysége, minél több időre. Egyedül vagy társaságban. De talán erről volt szó, csak nem olvastuk el a könyvet. Ugye, volt egy kényelemadás ötlet.
0: Kényelemről. Az jó, az egy régi ötlet.
1: Igen, akkor ugye autóvezetés.
0: De állj már leg, szóval kényelem. Miért lesz jó, hogyha maraton megvalósítja a
1: kényelem? Hogyha lesz pénze a rádiónak, az miért lesz jó?
0: Nem, a kényelemről, hogyha lesz egy műsor.
1: Ez csak egy téma, ami minket inspirál, de ide ugye a jegyzeteinket ezt valaki kitörölt.
0: Itt van egy, szerintem egy macska adás lesz ebből.
1: Macska?
0: Közhely adás.
1: Az kinek az ötlete volt?
0: Egyébként.
1: Van egy hímveszőkről és női nemi szervekről. Ízdiagonál, esztétikum, pornó, vizualitás, funkció, mit szimbolizál? Viszonyunk a saját farkunkhoz. Volt egy ilyen adásötlet is.
0: Na és ez miért, hogyha megvalósul?
1: Teljesen elfelejtettem. Szépségről is

0: volt.
1: Miért nem állsz le? Most csak sorolod. Ez nem
0: eufemizmus, mint a szorongásoltó vállalkozás.
1: Mi?
0: Rítusokról is akartunk.
1: Ez összes arról szól.
0: Hinek és behinek Kazohíniába, Castaneda, Don Juan, mai rítusaink, elnökválasztás, orvosavatás, házasságkötés.
1: Mondom, aki nagyon jó ötletet, jó?
0: Na.
1: Ezt te írtad 2024-be. Csinálhatnánk egy olyan műsort, hogy eljövjük az exeinket, mindenki egyet, és ők hárman beszélgetnek. Elég nárcisz adás lenne, nem is kéne lemennie, de azért vicces lenne.
0: Na, hát ez most is baromi jó ötlet. De az összeset?
1: De azt mondta, hogy mindenki egyet.
0: Ja, mindenki egyet.
1: Hát azért itt te nem akartad, hogy az összeset, hanem mindenki egyet hozhat.
0: Ez tök jó. De ez amúgy egy jó ötlet. Ezt miért nem valósítottuk meg?
1: Itt valahogy szerintem én is így figyelmen kívül hagytam, mert azt mondtam, hogy nem, annyit mondtam, én is szoktam ilyesmire álmodozni, ez a válaszom.
0: Jó, hát ez szerintem jó lenne.
1: Jó lenne.
0: Jó lenne. Hát vagy egyszerre, tehát apáink és exeink.
1: De nekem van egy, mondom, ez, hogyha nem lesz maraton, és nem sikerül maradni, ezt nem fogom sajnálni, hogy elmarad. De volt egy ilyen gondolatom, hogy ilyen hatadás. És csak a bizalomról szólt volna.
0: Okay.
1: Ennyi. Hatadás a bizalomról.
0: Aha, de hogy különböző aspektusai egy-egy adás?
1: Lehet, hogy ugyanaz az aspektus hatszor.
0: Ugyanaz az adás lemegy hatszor.
1: Ez kicsit olyan, mint a Meki, tehát amit a Mekivel keresek én. De hogy itt a bizalom lenne, lehet, hogy elolvasnánk a Fukuyama könyvet, meg néhány pszichoanalitikus szöveget a bizalomról, meg a pénzről, szóval a bizalom mentén építkezni, és az lenne, tényleg az lenne, nem az lenne a téma lenne a különleges benne, hanem hogy ez hatszor.
0: Miért pont hat?
1: Hát...
0: Miért nem hét?
1: Mert azt gondolom, hogy egy adásban nem fér bele.
0: Aha.
1: Kettőbe azért az még mindig kevés.
0: Okay.
1: Háromnál ugye elkezded azt mondani, hogy jó, hallgatnám
0: jó,
1: még.
0: Igen.
1: De a negyediknél úgy meddig fog még tartani? Aha. És azt mondjuk még kettő.
0: Ja, jó.
1: És akkor így lesz.
0: Na, van még a tarsajunkba?
1: Most a végtelen ötletünk van, nem?
0: Persze. De mi az, ami vállalható még?
1: Ezek is egy része sem felvállalható.
0: Szerintem. Ja, ezek nem voltak vállalhatóak.
1: Jó, hát... hogy mi az ha, na jó, és akkor mint a forrásvidékre vissza. Ha az derül neki, hogy nincsenek ötleteink igazából, és ezt az egészet, amit most felsoroltam, ez most itt nem egy nagy kamu, hogy így tudod, amikor azt mondják, hogy jó, de te mit akarsz az életettől, és akkor te elkezded mondani, hogy ja, de hát még akarok... És akkor gyorsan kitalálni, hogy még szeretnék eljutni Egyiptomba, szeretnék növeszteni egy bajszót, szeretnék... És akkor nincs időd, mert tudod, mert hogy ott van a kaszás, és mondja, jó, de ha tényleg akarsz még valamit, akkor életbe hagylak. És akkor valamit gyorsan ki kell tenni. Most az egész, amit most felsoroltunk. Apástól, exestől, Meki, bizalom, hogy ez az egész kamu. Akkor ez mit árul el rólunk?
0: Nem tudom. De hát mivel, hogy ugye nem kamu, de hát azt
1: de valami... mit árul rólunk, hogyha gamu?
0: Nem
1: lehet,
0: tudom.
1: Lehet, jó, ez is egy adás, hogy, hogy egész csak egy kamu, és hogy ez mit árul el rólunk. Ezt megérteni.
0: Mert szerinted mit árul el rólunk?
1: Nekem az hogy vajon akarjuk-e, hogy legyen ez az egész jó ja, helyet hogy... nekünk... Roboljuk-e az időt?
0: Az biztos.
1: Van-e értelme az életünknek? Szóval ez egy, lehet egy tüntetés lenne a halál ellen. Valahogy.
0: Szóval, hogy ez a brainstorm, ez azt mondod, ez egy kamu volt. Ez egy kamu volt.
1: A mai?
0: Aha.
1: Nem, ez szerintem a zsarol. Ez most konkrétan a zsaroljuk a hallgatókat.
0: Erre most, de hogy ezekkel tényleg készültünk? Vagy ez most egy performance, amit csinálunk? Tehát ezt ma leültünk, hogy na, akkor találjuk ki, hogy milyen adásötletekről mondjuk azt, hogy már régóta tervezzük őket. De ez történt ma?
1: De nem tudom, de ha ez történt volna.
0: Akkor? Az mit árulná rólunk? Mit árulná rólunk?
1: Szerintem azt áruljuk, tehát hogy az, hogy úgy csinálunk, mintha lennének ötleteink, miközben nincsenek.
0: De hát ötleteink. Nyilván ez az ötletünk, hogy úgy csinálunk, mintha lennének ötleteink, akkor vannak ötleteink.
1: Ja, akkor viszont nem árul el rólunk semmit.
0: Nem, semmit. Ezért nem értem, miről beszélünk.
1: Jó, oké, akkor nincs gáz. Akkor nincs gáz.
0: Nincs, egyáltalán
1: nincs gáz. Hát nem biztos, de ki mondta, azt amúgy kimondta, hogyha ha valamit elárulunk, valami az gáz.
0: Az nem, igen, attól függ, mit árul.
1: Szóval lehet, hogy ez is ez tök fasza, hogy ki tudnak találni dolgokat annak érdekébe, hogy magukat úgy mutassák be, mint hogyha lennének terveik.
0: Ja, az tök jó.
1: És ez egy tök jó dolog, hogy így de jó, ők így fel tudják, ki tudnak találni dolgokat, hogy legyenek.
0: És azt mondtad, hogy ugye lehet velünk találkozni a maratonon.
1: Ja, és lehet,
0: mikor
1: hogy, ez
0: is?
1: Lehet hogy ezt is csak kitalálták.
0: Mikor is lehet velünk találkozni? Tehát te mikor jössz?
1: Én gondolkodok, hogy megyek most pénteken.
0: Uh-huh. Melyik tematikus nap érdekel téged?
1: Világzene, jazz.
0: Aj, nekem a most péntek az nem jó. Vasárnap? Elmegyünk vasárnap?
1: Hát, ha itt leszek, akkor igen.
0: De miért, hol lennél?
1: Vannak terveim.
0: Na ne. Elmehetünk hétfőn is.
1: Hétfőn is.
0: Jó, akkor menjünk el vasárnap hétfőn. Az tuti, meg hát amikor még tudunk majd a héten. Te bulizni is szoktál, vagy csak ott adománypultba hallgatókkal beszélgetsz?
1: Most bulizni mennék.
0: De jó, és melyik nap érdekel?
1: Péntek.
0: Mert akkor mi van?
1: Semmi.
0: De hát mi ez a semmi? Minek miért mennél?
1: Warm up. Azt láttam, hogy warm up.
0: Ja, aha, oké. Okay.
1: És ez hogy valahogy úgy felmelegedni, ez jó. Na de visszatérve az elejére, vagy nem is tudom, hogy végére most, hogy a vége felé járunk, hogy mik inspiráltak, és mik inspirálnak most minket. Téged mi inspirál?
0: Istenem, tehát régen filozófia kurzusok inspiráltak, mostanában TikTok videók. Ez a különbség. Én innen ide jutottam. Te?
1: Engem... Aha. Ez jó kérdés, mert én mentem a flow-val, hogy lássam, hogy... De alapvetően tényleg az izgatott, hogyha belekerültem valami izgalmas ilyen életszituációba, hogy abból valahogy hogy lehet adást csinálni. Mondjuk most sokat voltam öltözőkbe, és akkor, hogy ez a öltözőről jó lenne egy adás.
0: Volt is.
1: Tehát ez inspirál.
0: Uh-huh.
1: Azért jó, na szóval mondok egy témát, ami szerintem fontos feldolgozni, és ez nem jött, hogy neked sem mondtam. De készen állsz?
0: Igen.
1: Hogy szerinted mi lesz ez, amit most mondani?
0: Jaj, nem tudom. Nem akarok barkóbázni, jó, mondjad.
1: Okay. Akkor jó, akkor csak szeretnék kicsit ráhangolni. Az unalomról szeretnék egy adást.
0: Oké.
1: Okay. Csak ezt is lehet performance-ba.
0: Hogy?
1: Nagyon
0: de ezt már mondtad.
1: Jó, de közben meg szeretnék az unalomról tényleg komolyan beszélni.
0: Mert ez a legizgalmasabb dolog az unalom.
1: Hát ez az, hogy
0: főleg ma.
1: Ma?
0: Ma.
1: Ez egy nagyon aktuális
0: nagyon
1: téma.
0: Nagyon aktuális téma,
1: ez
0: igen.
1: Ez egy nagyon aktuális téma.
0: Igen, hogy az. De egy kapacitást vesztünk el éppen. Egy képességet.
1: Mm-hmm. És ugye erről az unalomról kéne beszélni végre valahára. De lehet, hogy mert tök sok adás volt az unalomról.
0: Jó, hát és?
1: Jó. De hogy, na, de most itt vagyunk a végében, a célegyenesben. Felsoroltunk rengeteg tervet, ötletet.
0: És ez mind csak akkor valósul meg, ha elmegyünk a maratonra.
1: Hogyha a maraton sikeres lesz. De
0: a maraton attól lesz sikeres, hogyha elmegyünk.
1: Engem viszont az érdekel fel, hogy te szeretnéd-e, hogy ezek a tervek maradjanak, vagy megvalósuljanak, mert már belesültünk. Mert volt, te is mindig a múlt, egész nap, semmi más. Csak a múlttal foglalkoztál. Nem a jövővel. Én tereltem vissza a szót, hogy a jövő, a lehetőségek. De hogyha nem élünk a lehetőségeinkkel,
0: akkor
1: minek vannak lehetőségeink?
0: De ha nem foglalkozunk a múlttal, minek van múltunk?
1: Wow!
0: Nem azért foglalkozunk.
1: Ja, az nagyon fontos a múlttal foglalkozni, csak hogy fájna-e neked az, hogyha mondjuk soha nem lenne unalomadás?
0: Fájna. Igen, ez a rövid és tömör válasz. Úgyhogy legyen 2 hét múlva unalom adás, jó? Mit akarsz elolvasni hozzá?
1: De nem biztos, hogy nekem az
0: valami
1: az...
0: nagyon unalmas könyv.
1: Elhívni valakit, aki nagyon unalmas.
0: Na, ki?
1: És ez az, hogy így... Ki az?
0: Léci hallgatók, van közöttetek, aki vállalkozna rá, hogy eljön vendégként az unalom adásunkba, akkor írjál nekünk. Írjatok nekünk.
1: Ja, ez nagyon jó ötlet. Hm? Ez most egy jó ötlet. Hogy egy bátor, unalmas ember, nyugodt, aki, tudod, aki úgy van vele, hogy egy unalmas fickó vagyok.
0: Hát.
1: Vagy nem, vagy sokat unatkozok? Vagy én tudok unatkozni?
0: Az jó.
1: Tehát akkor egy unalomra képes személy.
0: Valaki, akinek nagyon unalmas a munkája, de élvezi.
1: Valaki, aki, igen, vagy nyugodtan jöjjön ő el. Lehet, hogy ez is tök unalmas volt, nem?
0: Persze. Igazából ez volt az unalomadás. Nem, ez szerintem jó volt. És tehát, hogy van, most összeszedtük, és megvannak az irányok. Így megyünk tovább, és találkozunk.
1: De van irány?
0: Igen, most egy órája erről beszéltünk. Miket
1: nem, vannak csinál. Ötleteink.
0: Igen, és az ötletekkel van kikövezve.
1: Ja,
0: a jövő útja.
1: Igen, ez egy ambiciózus műsor. Tele így vagyunk van. Ambícióval. Tele vagyunk ötletekkel.
0: Na, mese time.
1: Alig várjuk, hogy megvalósítsuk őket.
0: Így van.
1: Veletek
0: így van.
1: Együtt, ahogy eddig is megvalósítottuk.
0: Sziasztok, hallgatók!
1: Veletek együtt.
2: Jó estét, kedves gyerekek és felnőttek! Az esti mese következik. Minden hétköznap este 7:30-tól.

0: Hogyan házasodott össze Borsóvirág úrnő Kukorica urasággal? Indián népmese. A nagy folyam partján lakó nemzetség egyszer arra lett figyelmes, hogy a folyam felül énekszó hallatszik. Az emberek a partra siettek, s látták, hogy Borsóvirág úrnő énekel.
1: Ki kér engem jegyesének? Ki vesz engem feleségnek?
0: Így énekelt Borsóvirág úrnő. Ekkor elébe lépett Párduc uraság.
2: Úrnőm, ha férjedül fogadsz, én feleségül veszlek.
0: Borsóvirág úrnő megkérdezte.
1: A feleségül megyek uraságodhoz. Mit ad majd nekem enni?
2: Sok-sok húst adok az én úrnőmnek.
1: Ó, akkor én éhen halnék. Soha sem ettem, soha sem eszem húst.
0: Mondta Borsóvirág úrnő, és ismét énekelni kezdett.
1: Ki ker engem jegyeségül? Ki venne feleségül?
0: Elibe állt szarvas uraság.
3: Úrnőm, ha férjedül fogadsz, én feleségül veszlek.
0: Tőle is megkérdezte Borsóvirág úrnő.
1: Ha feleségül megyek uraságodhoz, mit ad majd nekem enni?
3: Zsenge gajat, rügyecskét, erdei fák friss hajtását.
1: Ó, akkor én éhen halnék.
0: Sóhajtott Borsóvirág úrnő, és tovább énekelt.
1: Ki venne a feleségnek? Ki jönne hozzám, kérőnök?
0: Elibe állt a medve uraság.
4: Úrnőm, ha férjedül fogadsz, hát én feleségül veszlek.
1: A feleségül megyek uraságodhoz, mit ad majd nekem enni?
4: A diót meg magyarót, bőségesen. Fákodvába rejtettem a sok kincsem, a diót meg a magyarót, amit gyűjtöttem, hát megfelezném az én úrnőmmel.
1: Ó, akkor én éhen halnék. Még soha nem ettem, nem is fogok enni se diót, se magyarót.
0: És folytatta énekét.
1: Férhez mennék, örömes, csak jönnének a kérők.
0: Elibe állt farkas uraság.
5: Hát tudom, figyelj ide, hogyha a férjedül fogadsz én, akkor én feleségül veszlek.
1: A feleségül mennék uraságodhoz, mit ad majd nekem enni?
5: Hát a vadpecsenyét nyilván meg friss húst bőségesen.
1: Ó, akkor én éhen halnék. Soha sem ettem még húst, soha sem akarok vadakat gyilkolni. Uraságod ezt megteheti, hozzám nem illeni.
0: És Borsóvirág úrnő megint énekelt.
1: Ki vesz engem feleségül?
0: Kukorica uraság állt elibe kérőnek.
1: A feleségül megyek uraságodhoz, mit áld majd nekem enni?
6: Jó ízű kukoricát!
1: Ó, ez lesz a pompás élet!
0: Örvendezett Borsóvirág úrnő, és átkarolta a kukorica uraságot. Kacsaival körbefogta, soha többé el nem eresztette, és együtt azt mondták.
6: Boldogságban, békességben együtt maradunk mi ketten, mindörökké.
0: Ezért van az, hogy a borsó manapság is fölfut a kukorica szárára, ott nyitja ki virágait, és ott terem bőségesen, ahol kukoricát ültetnek.

0: Duzma-dözmő, a földterhe burbók felvillanyozódott a távirattól.
1: Új élet, fény, munka, nem nyomom többé a földet. Mit szóltok ehhez, nyári Mikulások?
0: Fordult diadallal más jelenlévő híján feledésbe merült kis játékfiguráihoz, akik a könyves polcán gubbasztottak néhány dülöngélő könyv között. Válaszra persze nem várt, régóta nem volt beszélő viszonyban a játékbabáival. Így aztán nem hallotta, hogy Jean-Pierre, a vitéz cserépkapitány boldogan fölsóhajt.
2: Mindig mondtam, hogy egyszer kivágja a rezet.
0: Kicsus Grabula és Pamoszlár, az elválaszthatatlan ikrek, tapsikoltak.
3: Legalább egy hétig tartson ki.
0: Emike, mággubó fejű angyala, összetette a kezét.
4: Istenem, segíts!
0: Liflaflafantyú, azaz közönségesen csak Fincike, a finn felfújható gumibaba, aki löttyetten, félig leeresztve szomorkodott a legalsó polcon, fölkapta a fejét.
5: Lehet, hogy minden megváltozik. Lehet, hogy fogja magát, és fölfúj engem.
0: Megpróbálta kihúzni magát, de nem ment, mert ahhoz levegő kellett volna. Durcimókus, akit évekkel ezelőtt egy Áron nevű kisfiú felejtett Duzma dözmőnél, morgott.
6: Még hogy új élet? Nem mész te semmire? Te földterhe burbok! Tovább nyomod a földet!
3: Már megint ez a sok helye húja, ez az idegsértő mocorgás.
0: Méltatlankodott Kucika hercegnő, aki a legfőső polcon állt, és az orrát mindig az ég felé tartotta.
2: Nem érted? Jobbra fordulhat a sorsa!
0: Kiabált rá vitéz Jean-Pierre.
3: Hú, érdekeltek is engem, kicsinyes fajankó. Épp ide kellett kerülnem ebbe az alantas társaságba, amikor királyok közt lenne a helyen.
0: Duzma dözmő, a földterhe burbók persze egy kukkot sem hallott a babák beszédéből, s ha hallotta volna is, most csak a fényes jövő érdekelte. Még nagy lomhán táncra is perdült, hopp, egy suta fordulat. Lobogott a távirat.
1: Reggel 6-kor ki az állomásra, vonatra pattanok, megy majd minden, mint a karikacsapás. Lesz munkám, barátom, fényes életem. Hol is az az ébresztő óra? Felhúzom a csörgőjét, nehogy elaludjak.
0: Ezt mondta, de mintha abban a pillanatban elfelejtette volna, mit akart, ügyet se vetett a vekkerre. Vacsorázott, fütyörészett, patonázott, kotorászott, hutinázott, és mint ki jól végezte dolgát, lefeküdt. Húzta a lóbőrt. Most aztán mi lesz? Az óra mutatója kíméletlenül megy előre. Duzma dözmő kíméletlenül aluszik. Már szinte hallani, hogy odakint a vaspályán zakatolva közeleg a vonat. Hely, Duzma dözmő, munka, barát, fényes élet, fel kellene hozzá kelni.
4: Légy szíves, csörögjél neki, és ébreszt föl.
7: Hogy képzeled?
0: Méltatlankodott a vekker.
7: Nem húz fel és csörögjek? Ki hallott olyat?
3: Most az egyszer megtehetnéd.
0: Próbálta rábeszélni Kicsus Grabula.
3: Mi az neked? Csörögsz egyet.
0: Tódított a Pamoszlán, az ikertestvére, de az ébresztő óra hajthatatlan maradt, ragaszkodott a rendhez. Ha egyszerűt nem húzták fel, majd bolond lesz csörögni.
6: Úgy is van! Ne csörög! Már előre élvezem, milyen képet vág, ha rájön, hogy lekéste a vonatot.
0: Megszólalt persze Kucika hercegnő is, hogy...
3: Itt nem lehet aludni. Nem lehet magasztos gondolatokkal foglalkozni, nem lehet hódolni a szépségnek, és jaj, új, de úcska banda, ki a fene törődik ezzel a Duzma dözmővel, ezzel a szélelbélet tohonya, földterhe burbókkal, üssön csak bele a mennydörgetős ménkű, az lesz a legjobb mindenkinek.
0: Közben elérkezett az utolsó perc. Most vagy mindennek vége, vagy valami csoda történik.
2: Döntöttem,
0: szólt elszántan Jean-Pierre. A vitéz cserépkapitány. És zsupsz, leugrott a könyvespolc 7. emeletéről. Durranás, dörrenés, szegény Jean-Pierre, recs. 1000 darabokra. Duzma dözmő meg fölried.
1: Mi van? Majdnem elkéstem.
0: Kiugrott az ágyból, kapkodta magára a ruháit, uszgyi, befűzetlen cipővel az állomás felé, ember, rálépsz a madzagra, és akkorát taknyolsz, mint egy ólajtó, de nem lépett rá, nem ólajtó, hanem elérte a vonatot. Úgy bizony, Jean-Pierre meg ott feküdt, összetörve.
6: Akkor most neked annyi,
0: mondta neki Durcimókus, de érezni lehetett a hangjában egy kis tiszteletfélét, ami, valljuk be, Durcimókustól merőben szokatlanul hatott.
2: Nekem annyi, de Duzma dözmő elérte a vonatot.
0: Kucika hercegnő felfortyant.
3: Azt hittem, hogy aki ripityomra törik, az nem tud többé beszélni. Úgy látszik, hiába örültem, hogy egyel kevesebb folyankóval kell együtt lennem.
5: Magad!
0: Mordult rá Liflaflaffantyú, akit, mint tudjuk, közönségesen Fincikének neveznek.
5: Nem látod, hogy Jean-Pierre igazi hős fölélette azt észre, hogy mit jelent hősnek lenni?
3: Lári-fári,
0: mondta Kucika hercegnő, és biggyeztett.
4: Vagy ha észre nem éred is föl legalább a szívedben, megbizseregne valami, legalább éreznéd, hogy mi történt.
0: Mondta neki szeliden Emike mággubó fejű angyala.
3: Szív. Azt mondod, szív. De hiszen nincs neki szíve.
5: Hogy nincs?
3: Nem emlékeztek? Egyszer elesett, és látszott, hogy belülről teljesen üres.
4: Akkor talán nem is az ő hibája, hanem az, aki Kucika hercegnőt színes lemezlapokból összevarta.
0: Mélyen elgondolkoztak. Aha! Szóval összecsapták, elnagyolták, összeeszkábálták, összefércelték. Így aztán a szíve kimaradt. Akkor semmi kétség. Kucika hercegnő szíve kifelejtődött a nagy sietségben. Nem tett róla szegényke.
7: Akkor pedig jogosan volt nagyképű.
3: Irigy.
2: Gőgös.
6: Fellengzős.
3: Hiú.
7: Kiállhatatlan.
2: Szeszélyes.
3: Arcátlan.
5: Pimasz.
4: Az ugyanaz.
5: Na jó, akkor arcátlan pimasz.
3: Most már nyugodtan abba hagyhatjuk. Megállapíthatjuk, hogy Kucika hercegnő jogosan volt ilyen izé szóval, amit mondtatok. Gonosz szegény, de mégsem gonosz, hanem csak gondatlanságból szívhiányos. Önhibáján kívül nincs szíve.
6: Az csak előny! Akkor legalább nem kell az embernek semmit megbánnia.
0: Pamoszlán épp ékes vagy égtelen replikába kezdett volna, de odabentről az 1000 darabra törött vitéz Jean-Pierre cserépkapitány félbeszakította.
2: Ne vitatkozzunk. Inkább adjunk neki ajándékba egy igazi érző szívet.
6: Ilyen ostobaságot! Ilyet is csak egy volt vitéz, volt Jean-Pierre, volt cserép, volt kapitány szétdurran, volt fejéből pattanhat ki.
5: Azt csak nem akarod kétségbe vonni, hogy Jean-Pierre most is cserép?
6: Na jó, cserépnek cserép. Azt elismerem.
3: Szégyeld magad. Vedd tudomásul, hogy Jean-Pierre majdnem ugyanaz, aki volt. Csak vitézebb. És már nem is kapitány, hanem ezredes. Jean-Pierre, előléptetünk ezredessé.
2: Nagyon köszönöm, de most nem erről van szó, hanem Kucika hercegnő szívéről.
0: Kucika hercegnő már majdnem felkiáltott.
3: Egyétek meg a szíveteket.
0: De aztán mégsem.
3: Egész érdekes a dolog. Milyen lehet, ha van szíve az embernek?
5: De hogyan adjunk neki szívet?
4: Megmondom én.
0: Mosolygott Emike mággubó fejű angyala.
4: Mindenki ad magából egy darabot.
6: Még csak az hiányzik! Még hogy ollóval belém nyeszetelni, mi?
3: Ajaj, az biztos fáj.
5: És én valami lesz. Akkor végleg leeresztek.
0: Siránkozott Liflaflaf fantyú, akit közönségesen csak Fincikének neveztek.
2: Nekem aztán könnyű dolgom van.
0: Nevetett odalent az 1000 darabra fröccsent vitéz Jean-Pierre cserépkapitány, akarom mondani, cserép ezredes.
2: Darabokból remekül állok.
0: Elvitatkozgattak még egy ideig, de aztán csak megegyeztek. Jó, ad mindenki egy darabkát magából, abból lesz Kucika hercegnő szíve. Végül még Durci Mókus is beleegyezett.
6: Na jó. Én is adok legalább, akkor nem lesz nagyon málészájú.
0: Nyeszegett az olló, jujok, jajok, Fincike meg egyenesen így, hogy... Igen, kisuttyant belőle az összes levegő, kis roncsomócska lett odalent a legalsó polcon, kis gumicafat. A szív készen állt gumiból, pamutból, mággubóból, cserépből, meg nyilván valami másból is, mert hiszitek, ha nem, igazi szív volt. Csak éppen össze kellett volna fogni valamivel, hogy örökre egybe maradjon. Valamilyen kis abroncskával.
3: Nincs egy gyűrűtök?
0: Kérdezte izgatottan Kucika hercegnő, és amikor kiderült, hogy nincs, fitymálva hozzátette.
3: Micsoda élhetetlen népség.
0: De akkor magától kinyílt a könyves polcon egy könyv. Az volt beleírva, hogy...
8: Aromó, figyeljetek,
0: mondta a könyv.
8: Az egyik O betűmet odaadom. Azzal összefoghatjátok.
0: Így is történt. Az O betű lett az abroncs, a könyvben meg mindenütt az maradt Aromó helyett, hogy...
8: Armó.
0: De meg lett a szív. Betették Kucika hercegnő melle közepébe, aki akkorát sóhajtott, mint egy kovácsfújtató, még a függöny is meglebbent tőle, és lássunk csodát, azt mondta, hogy...
3: Köszönöm.
0: ez legtökéletesebben sikerült. Kucika hercegnőnek visszavonhatatlanul szíve van. Ekkor nyílt az ajtó, döndült, recsent, durrant, becsapódott. Hú, de rossz kedve volt annak, aki belépett. Szortyogott, sistergett, buzgott és nyözgött a rossz kedve.
1: Húj.
0: Majd szétrobbant Duzma Dözmő, a földterhe burbók.
1: Ocska bunkók, még hogy munka, még hogy barátok, még hogy fényes élet. Fúj, köpök rátok.
0: Aha, ezek szerint mégiscsak elérte a vonatot. Duzma Dözmő meglátta a cserépkupacot a földön.
1: Ez meg micsoda? Ez mi ez a gumirongy itten? Na, hozom a seprűt és a szemétbe velük.
0: Mindenkinek összeszorult a szíve. Kucika hercegnőnek a legjobban, mivel hogy a legeslegelőször történt vele ilyesmi.
3: Jaj, mi lesz veletek, Vitéz Jean-Pierre cserépezredes és Liflafla fantyú, akit közönségesen csak fincikének hívtunk.
0: Na de Duzma Dözmő, a földterhe burbók, ahelyett, hogy a söprűért ment volna, letottyant az ágyra, hanyat dobta magát.
1: Előbb kiolszom magamból ezt a sok hülyét. Na, úgyis nagyon korán keltem. Aztán majd söprök.
0: És már is sziszeget szuszogott. Elaludt. A szívek meg fájtak. Fájdogáltak. Az új is, meg a régiek.
2: Jaj, ez fölébred és jön a seprűvel.
3: Talán nincs szegénynek szíve. Adjunk össze egyet neki is. Nem félek az ólótól, csak vágjatok belém.
2: Ugyan. Van neki szíve.
9: Csak elkövesedett, kizáradt.
5: Érzéketlen lett.
6: Megkeseredem?
4: Az nem létezik, hogy ne volna benne egy icurka-picurka szeretet.
3: Ugye? Na majd én.
0: Nekifogott Kucika hercegnő, hogy lemásszon a polcról, a legmagasabbról. Így aztán elég nehéz dolga volt. Csúszott, mászott, kapaszkodott, ügyeskedett. Egyszer aztán lent volt. Fölmászott Duzma Dözmő ágyára, föl a földterhe burbók melle közepére. Rátette a fülét, hallgatózott, döm-döm. Dobogott Duzma Dözmő szíve. Akkor hát van neki! Kucika hercegnő szeliden, kedvesen megcsókolta a földterhe burbók szívét. Duzma Dözmő felnyögött, hányta vetette magát az ágyon. Kucika hercegnő alig tudott eliszkolni, de sikerült neki, és hip-hop már fönt is volt a helyén. Az meg ott lent, mintha a darás csípte volna meg, fölült az ágya szélére. A kezét a szívére szorította.
1: De hiszen ez Vitéz Jean-Pierre cserépkapitány.
0: Na persze, a balgájának fogalma sem volt róla, hogy már rég nem kapitány, hanem ezredes. De se baj, legalább tudta, ki az a cseréphalmaz. Mint ahogy felismerte a gumikupacot is.
1: Jaj, hiszen ez fincike, az én kedves Liflaflaffantyú. Mi történt veletek?
0: De nem sokat tépelődött. Kihúzta a sublót fiókot, és mindenféle kacatot-facatot rángatott ki maga mellé. Fiolákat, tasakokat, tégelyeket, tubusokat, és nekilátott. Darabonként összerakta Jean-Pierre-t, a vitéz cserépkapitányt, akiről persze mi már tudjuk, hogy ezredes. Minden darabkáját megrakasztózta, összeillesztette. Azaz, hogy minden darabkáját? Na, azt nem egészen.
1: Egy darabkádat sehol sem találom. Te egy szebb is vagy, mint újkorodban.
0: Bizony, nagyon ragyogott Vitéz Jean-Pierre cserépezredes. Fény lett. Aztán meg fincikét vette kézbe Duzma Dözmő. Csiszált, nyiszált, tömedékelt, ragasztózott, leszorította, aztán meg teli tüdőből fújt. Kikerekedett fincike! Duzzat, akár egy úritök! Duzma Dözmőn a földterhe burbókon még átsuhant valami. Minek is nevezzem? Úgy látszik, senki se tudta megnevezni, mert valami olyasmi hallatszott a levegőben, hogy...
10: Itt valami történt! Látjátok? Történt valami!
0: Duzma Dözmő, a földterhe burbók gyanakodva nézett a könyvespolcra.
1: Most ezt én mondtam, vagy valaki más?
0: Ki mondhatta, én sem tudom. De ha egyszer a kezetekbe kerül egy könyv, amelyben a romó helyett mindig
2: armó
0: van írva, tudhatjátok, hogy mitől.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A Euronews beszámolója alapján a UCL, a King's College London és az Oxfordi Egyetem kutatói 51 brit születési csoport tanulmány alapján megállapították, hogy a fiatalabb generációk általában nem egészségesebbek az előző generációknál azonos életkorban. Ezt generációs egészségi sodródásnak nevezték el. Az eltérés különösen elhízásnál, mentális egészségnél és cukorbetegségnél figyelhető meg, amelyeket nem magyarázhat önmagában a jobb egészségügyi ellátás vagy pontosabb diagnózis. A trend oka valószínűleg az egészségtelen táplálkozással, csökkent fizikai aktivitással és megváltozott társadalmi kockázati tényezőkkel hozható összefüggésbe, melyek nagy részét meg lehetne előzni. Laura Gimeno, vezető szerző szerint a társadalom a megelőzhető tényezők következményeivel szembesül, nem az egészség biológiai határaival. A kutatók figyelmeztetnek, hogy a tendenciának komoly hatásai lehetnek a közpolitikára és az egészségügyi tervezésre.
2: Kialakulásuk korai szakaszában juttat ezüst jodid hatóanyagot a zivatar felhőkbe az országos jégkármentesítő rendszer, amely 2018 májusában indult. Így kisebb méretű jégszemek képződnek, ezért a kártétel csökken. A rendszer belépése előtti 3 évben 57 000 hektárral jelentettek be jégkárt, ami 2018 és 2025 között 44%-kal 31.514 hektárra mérséklődött. Kelet-magyarországi gazdálkodók azonban éppen a jégágyúzást kárhoztatják, az utóbbi évek tartós esőhiánya és ismétlődő aszályos időszakai miatt, holott a rendszer a csapadék eloszlását és intenzitását, a felhők kialakulását és mozgását nem tudja befolyásolni, a szárazság miatt pedig ritkábban is üzemelt, ismertette az Agrárkamara közleményét a sokszínű vidék. 3.500 felnőtt öregedésének ütemét és biológiai életkorát becsülték meg vérminták alapján a University College London kutatói. Ezt vetették össze azzal, milyen gyakran járnak alanyaik művészeti eseményekre, művelődési intézményekbe. Akik legalább heti egyszer áldoznak időt kultúrára, biológiailag átlag egy évvel fiatalabbak az ilyesmit ritkán tevőknél. Öregedésük lassulása 4%-os, de havi egy alkalom is 3%-kal jár, számolt be a Qubit. Mint Daisy Fencart, pszichobiológus, a kutatás vezetője a Guardiannek fogalmazott, bár az életet nem hosszabbítja meg, az egészség megőrzéséhez a műélvezetés, a kreatív alkotás ugyanúgy hozzájárul, mint a testmozgás.
0: Ezek voltak a hírek.

0: A Budapest Eklektik következik. A Budapest Eklektik következik.
1: Csak mi utolná a Big Chicago.

azokból származtunk, Mikes, és belőlünk mások származnak, még mások, úgy, hogy az emberiség él a szerek világon, míg a főc a nap, az ég, az él mindig.

mások származnak, még mások, úgyhogy az emberiség él a szörök világon, míg a főc, a nap, az ég, az él mindig. A főc, a nap,

0: szép, se nép, ez így, ez így.
1: Budapest Eklektik, ez itt a Tilos Rádió, élőben jelentkezünk innen a Pesti rakpartra a Viadukt bárból, a mikrofonnál Girincsi Fruzsina, itt van még velem Bulócki Gergő és Latorcai Balázs, mint műsorvezető társam, és ez a dal pedig az öreg kezes volt Vértes Ákostól, azaz Obadutól, aki az adásunk vendége. Szia Ákos!
2: Sziasztok!
3: Hello, szia Ákos!
1: Köszi, hogy sziasztok. Eljöttél, és végre itt vagy velünk a Tilos Rádióban. És ez a dal, ez nem olyan régen jelent meg, május elején, hogyha jól igen. tudom. És kicsit erről a dalról mesélj nekünk, hallottunk, hogy elég sok minden történt ebben a hát bő 6 percben. Volt benne valamilyen hangfelvétel így a végén, volt benne csúlyogatás, mindenféle dolog, kicsit így mesélj erről, hogy elég komplex dal ez egy elektronikus dalhoz képest.
2: Igen, tényleg elég sok folyamaton ment keresztül ez a dal. Alapjáraton a fő motivum az az öregkezes nevű moldvai dallam, ez egy kavalos dallam. Ebből indult ki az egész szám. És hát ahogy alakult a zene, először rákerült ez a breakbeat-es ritmus, és akkor az, ott egyből éreztem, hogy na jó, ez így tök jól működik ezzel az öregkezes dallammal. Aztán megtaláltam hozzá ezt a csúlyogatást, aminek nagyon örültem, mert egy marha jó droppot ad a zenének ezzel a bekiáltással, hogy berúgom a ház oldalát, meg kirúgom az ajtót, meg nem tudom, szóval így ez a lendület, ami így a csúlyogatásban fel van vezetve, az utána a szám további részében tök jól tovább megy. És hát én tök jól el voltam ezzel a kis résszel, amit így sikerült megalkotni otthon, de éreztem, hogy még valami hiányzik belőle, valami kicsit egy ilyen emelkedettebb dolog, és akkor kérdeztem egy barátomat, hogy aki egyébként népzenész, és nagyon sok népzenei gyűjtése van, meg sokat foglalkozik ezzel a körrel, és hát volt neki egy VHS felvétele, amin egy öreg bácsi beszél az életről. És hát ezt a VHS hangfelvételt használtam fel utána a zenében, ami nagyon sok inspirációt adott utána a folytatásban, és hát egy tök jó ilyen ellenpólusa lett ennek a földi taposós vonalnak, amivel elindul a zene, ahhoz képest ez a öreg bácsinak ez a bölcsessége, ez egy sokkal egy ilyen emelkedettebb, egy ilyen, tényleg egy ilyen ellensúly, azt érzem, hogy a zenébe, és nekem ettől működik igazából a zene, és hát ezért is lett ilyen hosszú.
1: És sokszor keresed ezeket az ellenpontokat az alkotás közben?
2: Igen, sokszor. Hát kifejezetten szeretem, hogyha vannak váltások egy zenében, és élvezem azt, hogyha megszokunk egy alapot, megszokunk egy motivumot, utána abból hogyan lehet átváltani akár egy kicsit másik zenei stílusba. Ja, szóval nekem ez kifejezetten egy ilyen veszőparipám, hogy sok váltás legyen egy zenébe.
3: Maga a jelenség, ahogy te csinálod, az is egy ilyen kontrapont valahol, hogy
2: ugye pont elment a villamos, ja, meg egyszerűen mondanám.
3: Ezt a rádióhallgatóknak is mondjuk, hogy ez a jó kis mély, ez még nem az Obadu zenéje, hanem a villamos mászkál itt közvetlenül fölöttünk, és baromi félelmetes bele gondolni, hogy egy másfél méterrel fölöttünk száguld a kettes. Hogy ez a kontrapont, amire a Fruzsi kérdezett, ez egy kicsit talán az egész zenei életedre igaz lehet, ugye az, hogy azért moldvai kaval zenét hozol, és elég autentikusan adod elő, nem effektezett szét. Viszont írsz hozzá elektronikus alapokat, meg minden, hogy illetve kívülről és belülről is kaptál-e valami feszültséget ezzel, hogy két világot egyesítesz így. Ahogy mondtad is, hogy majd itt a számban jönnek valahol az UFO-k. Hogy vagy te vagy az UFO a táncházakban?
2: Hát egyébként én arra számítottam, hogy én leszek az UFO egyébként, amikor elkezdtem az egész obadus dolgot csinálni.
1: Mikor kezdted el ezt csinálni?
2: Ez 5 éve volt, azt hiszem, vagy 6 nagyjából. És hát akkor nagyon kevés embert ismertem a táncházas közegből, és és nem tudtam, hogy ennek milyen, hogyan fogják fogadni ezt a, ez a, az a közeg, akik egyébként hagyományőrzők valamilyen szinten. Azért ugye a budapesti moldvai táncházas fiatal közeg azért az inkább egy ilyen undergroundabb életmódhoz van közelebb, mint egy ilyen nagyon-nagyon tradicionális hagyományőrző közeghez. Ettől független egyébként egy kicsit UFO-nak számítok, vagy őrlénynek számítok egy ilyen közegbe, de nagyon befogadóan vették a zenémet, és nem néznek ki amiatt, hogy mondjuk nem tökéletesen tradicionális dolgot csinálnak, vagy elektronikus zenével vonom össze azt az örökséget, amit ők próbálnak életben tartani.
1: És te mielőtt elkezdtél obadús zenét csinálni, van mögötted komoly népzenei háttér, tehát hogy így volt egy ilyen pálfordulás, hogy akkor jó, addig csinálom a tradicionális népzenei dolgokat, mondjuk kavalozok egy moldvai táncházban, vagy bárhol, és akkor utána pedig hirtelen azt

0: És a Pavlovnak a dallama az első EP-ről, az első szám, az igazából a kaval skálának a hangjai felfele. Szóval csak ritmikusan játszva, szóval ott abból ki lehet hallani, hogy akkor még igazából nem annyira tudtam. Nagyon sokáig készült ez a szám, egyébként kb. Egy évig csináltam, szóval meg is tanultam közben furujázni, de hogy nem, amúgy nem tanultam népzenét, és nem is játszottam.
1: Ez úgy hangzik, hogy te nem a népzenész vagy, hanem a nép.
0: Ez nagyon szép hangzik, köszönöm. Elfogadom. Bár, ja,
2: okay, én pont azt akartam ezzel kapcsolatban kérdezni, hogy egy ilyen fúziós zenei stílusnál hol vannak a határok? Most hallgatva ezt a számot, nehéz volt meghúzni nekünk hallgatóknak is, hogy mikor túl elektronikus, vagy mikor túl népzenei, vagy van-e egyáltalán ilyen, hogy túl?
0: Hát szerintem nincs olyan, hogy túl. Az arányokat kell jól belülni, vagy a hangszíneket kell jól megtalálni, hogy mi az, ami passzol hozzá a kavalnak az orgánumához, mi az, ami passzol, vagy a dallam hangulatához, mi az, ami illik. Nekem mindig az a szempont, az a kép lebeg a szemem előtt, hogy én alapjáraton nagyon szeretem ezeket a moldvai táncházas kavalos dallamokat, meg alapból a népzenét nagyon szeretem, és hogy nekem van egy kötődésem ehhez. És semmiképp se szeretném azt, hogyha mondjuk én erre ráteszek egy durva dobalapot, basszus, meg nem tudom, akkor ne legyen az, hogy ez a zene kevesebb lesz.
2: És megkérdeztem, hogy ez a kötődés honnan jön, mert az előbb hallottuk, hogy egyébként táncházban és a népzenével nem foglalkoztál, de mégis egyébként a zenéből azért eléggé úgy tűnik, mint hogyha ebből a kultúrközegből érkeznél.
0: Hát táncházban jártam, úgyhogy miután elkezdtem zenélni, azután elkezdtem járni táncházba is. De egyébként gyerekkoromban apukám az moldvai táncházakba hegedült, de azt abba hagyta, amikor én ilyen 7 éves voltam, szóval ilyen nagyon régi emlékeim vannak erről, és utána eltelt sok év, és aztán elkezdtem hallgatni Besodromot, ilyen 15-16 évesen, aztán így sorra jöttek ilyen egyre népiesebb cuccok, nem tudom, hallgattam sok balkáni, rezes zenét, szóval megszerettem ezeket.
1: Elképzelhető, egy kicsit ködös, csak mondtad, hogy 7 éves voltál, amikor édesapád abba hagyta a zenélést, hogy amikor te elkezdtél zenélni, akkor valami sejtemlékek aktiválódtak, hogy zenélni népieset?
0: Hát nem tudom.
1: A játékban.
0: Hát igazából a moldvai táncházas dolgokból tényleg nincsenek emlékeim. Olyan emlékem van, hogy fogocskázok a asztal alatt a bátyáimmal.
1: Szóval, de mégis,
0: hogy mondjuk biztos hallottam mondjuk apukámat gyakorolni otthon, vagy ilyesmi, nekem ilyen emlékem nincsen, de lehet, hogy ezek így
3: tudat alatt
0: egy picit így... Ja.
1: Hát mert úgy tűnik, hogy amikor megfogtad a kavalt, akkor magától ez a zene jött ki belőletek. Hát
2: viszont ritka. Valaki csak úgy elkezd kavalozni.
0: Nekem ez borzasztóan bejtött, szóval én amikor már hallottam a Besodromból a kavalos számukat, nekem az annyira beütött, hogy én úgy voltam, hogy nekem mindenképpen kell vennem egy kavalt előbb-utóbb, és akkor még vártam valamiért tök sok időt, mire vettem egyet, de hogy én tényleg azt érzem, hogy ez a hangszer, ebből a hangszerből egy olyan hang jön ki, ami így elemilyen megmozgatja az embert, vagy legalábbis nekem így ez az érzésem. Azért hozzá kell tenni, hogy én fuvoláztam 2 évet, 7 éves koromtól 9 éves koromig. Szóval valamilyen szintű hangszerkezelési tudásom már volt, szóval az ujjaimat rá tudom tenni a lyukakra és sorba felengedni. Szóval volt már azért előképzettségem valamilyen szintű, mielőtt aztán elkezdtem.
3: Én arra vagyok nagyon kíváncsi, hogy mert én ezt a helyzetet nem tudom így elképzelni, mert még szerintem ilyenben nem volt részem, hogy elkezdtél úgy van népzenés, elektronikus zenét csinálni, hogy nincsenek népzenei gyökereit, hogy nem volt benned az a félelem, hogy így a profi, most idézőjelben mondva, hogy profi népzenészek, akik a tradicionális népzenei irányokat követik, azt fogják mondani, hogy úristen, ez micsoda, ez szörnyű, ez hogy lehet ezt csinálni a kavallal, vagy a népzenével, vagy bármivel, vagy a másik oldal, akik a

0: etno, techno vagy elektronikus irányt képviselik, azt mondják, hogy úristen, mit keres ez a hangszer ebben az egészben, és hogy, hogy mi ez az egész, amit csinálsz. Tehát nem voltak ilyen félelmeid, hogy a két tábort így felhergeled ezzel a... új dologgal, amit elkezdtél?
1: Az etnoteknós vonalban nem volt ilyen félelme, mert ott rengeteg olyan dolog történik, hogy így az elektronika keverő van valami népi motivummal, csak ott többnyire indiai, vagy valami hasonló népi motivumokat hallhatunk. Az azért sokkal ritkább, hogy magyar zenei dolgok szólalnak meg. A népi vonalban volt ilyen félelmem. Hát tudom, hogy nagyon jó zenészek vannak, ismerek is nagyon jó zenészeket. El is küldtem egy-kettőnek, hogy így csáv, vagy ilyen, hogy csináltam egy ilyet, ez így, ezért most meg fognak kövezni, vagy elvisz a folkrendőrség, vagy lesz. És nem vittek el, sőt, yes. Szeretik a zenémet, nekem nagyon
2: hogy
1: nagyon...
2: leszel így botrányhős?
1: Tessék?
2: Nem akartál botrányhős lenni, így hogy leszel az?
1: Nem volt ilyen tervem. Én nagyon örülök neki, hogy több közeg is képes ezt befogadni, mert azért eléggé random az, hogy valaki így kiáll egy furujával, és hip-hop alapokra furujával.
2: Hát én nem értek hozzá, de laptopon zenét készíteni szerintem tök más hozzáállás kell, meg másfajta figyelem és szakértelem, mint hangszeren játszani és hangszeres. Tehát, hogy a feszültségre én itt vagyok kíváncsi, hogy kétféle hozzáállásból, kétféle dinamikából kell zenét írnod a laptopodnak, meg a hangszerednek. Itt nem volt küzdelmed?
1: Nem volt küzdelem. Hát még ilyen középsulis koromban elkezdtem csinálni ilyen kis beateket, ilyen rap alapokat, csak úgy poénból. Szóval ott lett már egy programismeretem, és maga az, hogy élő hangszeren is készíteni zenét, és laptopon is készíteni zenét egyszerre, az amúgy pont tök kényelmes dolog, mert összerakok egy alapot, belúpolom, és utána fújok rá órákon keresztül, és addig izé fújok rá, amíg nem jön valami olyan impro, valami olyan dallamötlet, amivel aztán el tudok indulni, és a laptop az nem fárad el. Viszont, hogyha egy zenész megkérek, hogy figyelj, üssed már ezt a ritmust két órán keresztül, akkor valószínűleg fél óra után azt mondja, hogy na jó, anyagban. Ja, szóval amúgy én kifejezetten szeretem azt, hogy ott a laptop. Ha egy sáv nem tetszik, az kimutolom, nem az van, hogy el kell küldenem egy embert, hogy figyelj, amúgy nincs is szükség rád. Szóval, hogy ezért az egy elég nagy szabadság, hogy a laptop az nem beszél vissza, max lemerül. Szóval.
2: Hallgassuk meg akkor a laptopodat még egy szám erejéig, meg
0: jó.
2: A furujádat.
0: Mit szóltok, hogyha berakjuk a Gergelyest? Jöjjön.
2: Jó,
0: akkor
1: én is benne vagyok, menjen.

0: Budapest Eklektik, ez itt a Tilos Rádió, FM 90.3, a mikrofonnál Girincsi Fruzsina, és ez volt Gergelyes Óvadútól, és egy ilyen kis side titok, hogy kint éppen Gergelyes táncolnak, úgy, hogy nem is tudták, hogy ez a dal szól ide bent, szóval a Gergelyes szelleme megihletett mindenkit, és szeretnék arra visszatérni, nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy már kicsit belementünk, hogy a laptoppal viszonylag úgymond könnyebb zenét írni, mert a laptop úgymond nem fárad el, és ki lehet rúgni, ki lehet kapcsolni sávokat, hogyha nem tetszik, meg tényleg így lehet vele órákon át dolgozni. De milyen érzés lehet a színpadon úgy felállni a színpadra, hogy igazából egyedül vagy, és úgymond a gépek és a hangszerek, hogy neked nem szorongtál emiatt, hogy így ki kell állni egyedül a színpadra, nincs melletted egy másik ember, aki nem tudom, dobol, vagy nyomkodja a kütyüket. Milyen érzés ez?
1: Eleinte nem volt vele problémám, meg egyébként már is nincs vele problémám, de az az érzés, hogy így összenézni egy zenésszel, miközben zenélünk, az elkezdett hiányozni. És hát amikor elkezdtem csinálni az első albumomat, az Utcút, azt már direkt úgy készítettem el, hogyha majd lesznek zenészek mellettem, akkor ezek játszhatóak legyenek bandával is. Szóval itt a bőgő, brácsa, dobszerkó, ének, azok már tudatosan úgy kerültek bele, hogy ez népzenészekkel is eljátszható legyen akár, és hát alakulóban is van egy ilyen formáció, úgyhogy...
2: És a színpadon az, hogy... csak te vagy ott, és rajtad múlik minden, és a közönség az csak rád néz, nem a zenésztársaidra, mert nincsenek, és mindez. Most már azért elég nagy közönség előtt szoktál játszani.
1: Én megszoktam egyébként ezt, hogy nem feszélyez kifejezetten a dolog. Nagyon jó érzés az, amikor fújok, és táncolnak az emberek, és hogy az a zene, amit én csináltam négy fal között, tök egyedül, és mondjuk lehet, hogy bulisztam rá, vagy azok gondolkoztam, hogy amúgy bárkinek ez tetszeni fog-e. Azután a élőbe játszva azt látom, hogy az emberek tényleg élvezik, és tényleg táncolnak, és tényleg ad nekik valamit. Ez elég nagy élmény ahhoz, hogyha mondjuk olyan részem, amikor nem fújok, akkor is éppen zenémet hallgatják, és ez egy marha jó érzés, hogy az a gondolat, vagy az érzés, ami bennem megfogant, és mondjuk én jót érzek tőle, attól lehet, hogy más is jót érezés, hogy ez nagyjából ez viszi el a gondolataimat egy buli alatt.
0: És volt már olyan, hogy esetleg a jó barátod a fáradhatatlan laptop cserben hagyott, és meg kellett oldani laptop nélkül a dolgokat?
1: Hát olyan, hogy laptop nélkül meg kellett oldani, olyan nem volt, de hát volt egy fesztivál, ahol hát még egy jó pár évvel ezelőtt, és hát nagyon rossz idősában voltam valamikor ilyen délután 3-kor, aznap volt a nyár legmelegebb napja. És hát a laptop az meghalt, de olyan szinten, hogy így szétglitchelt a kijelző. És akkor így néztem, de négyszer újraindítottam, és akkor vártam, rátettem egy ventilátorra, aztán újraélett, és lenyomtam a bulit, de hát volt ilyen, persze, hát van, hogy meghal a laptop, és akkor...
2: Ilyen ez zenésszel is előfordul, hogy hőguta, pálinka, hűtés...
1: Komoly másnaposság.
2: Próbáld meg.
1: Bármi.
0: Ez igaz.
2: Ugye akkor folkot játszol, meg népzenét játszol, és ez mindig egy érdekes út, hogy a népzene az hogyan él meg az undergroundban. Említettél underground népzenészeket, ami ilyen furcsának hangozhat, hiszen a népzenét úgy ismerjük, mint egy ilyen akadémista dolog, művészettörténészek körülírták, meg kulturantropológusok, hogy mi az, meg izé. És mégis, talán mintha lenne egy nem tudom hanyadik hullám, amikor a kocsmákban népzene szól, amikor Budapesten élő külföldiek elkezdenek népzenét játszani úgy, hogy a magyarok csak irigylik őket, hogy tényleg pincebárokban, ugye van a zsír, meg az ilyen
1: helyen. Igen, igen, igen.
2: De régen volt a hagyományos borozó, ami arról volt legendás, hogy ott állítólag lakott egy pulyka, hallottam, hogy ott játszottál, de ott is mindig népzene
1: ment. De ez is jó helynek tűnik.
2: Igen, és akkor mindenki nézte, hogy mikor jön ki a pulyka a raktárból, aki csak állítólag létezett. És ez nekem ez is abszolút a folk része, mint egy ilyen népdal, hogy hol a pulyka. Hogy ez most így hogy áll, vagy egy külföldinek hogy tudnád elmesélni, hogy a magyaroknak a kultúrája az így létezik az undergroundban is, meg a művészetek palotájában is?
1: Hát ez egyébként a zsírnak egyébként elég sok köszönhető ebben, hogy elindult egy ilyen vonal. Meg hát azért van pár kocsma még, ahol ezek mennek, de hogy az, hogy mondjuk le tud menni egy külföldi, egy random kocsmába, ahol éppen népzene szól, és mondjuk 20 évesek játsszák azt a népzenét, és mondjuk nem viseletben játsszák, hanem éppen bőgatyában, meg nem tudom, full cap-be, az már ad egy olyan underground életérzést, hogy egy külföldinek mondjuk sokkal érdekesebb vagy befogadhatóbb lesz, mert nem azt érzi, hogy jaj, akkor most itt vagyok Magyarországon, és ez itt a népzenéjük, és hogy akkor lefotózom és megyek, hanem lehet, hogy beáll bulizni, és a magyarokkal együtt táncolni.
2: Tök érdekes, hogy ez olyan, mintha nem a hagyományőrzés lenne, hanem az élő hagyomány, de hogy máshogy tudjuk megőrizni a hagyományt, hogyha nem éljük?
1: Hát igen.
2: Tehát te se azt csinálod, hogy bemutatod a folklort, hogy elmész egy tólig tartó eseményre, és akkor na ez itt a folk, elkezdődik 7:30-kor, és 9:30-kor vége van a kultúránknak, hanem valahogy a zsigereidben van, de olyan szinten van a zsigereidben, hogy digitálisan is ez jön ki belőled, ami nekem egy ilyen tudathasadás, vagy nem tudom, hogy a processzorod ezt hogy tudja ezt az esztámot csinálni.
1: Hát én egyébként, amikor elkezdtem népzenét hallgatni, én mindig azt hallottam benne, hogy vagy direkt olyanokat kerestem, olyan dalomokat, amikben én belehallom azt, hogy kibaszottul vagányul szól, és hogy így igazából ott van benne a hip-hop, egy hatalmas lazaság van a népzenébe, és ezt én belehallom, nem tudom, hallgatom ezt, és így egyszer nem is bírom ki, hogy ne kezdjek el beatboxolni, vagy valami ilyesmit csinálni, mert ott él benne, és hogy amikor elkezdek csinálni egy számot, akkor ezek a gondolatok, megérzések a processzorba is belekerülnek.
3: Pont azon gondolkoztam, hogy ez lényegében egy modern hagyományőrzés, tehát különböző kultúrközegeket kapcsolsz, lényegében hídat építesz ezek között a kultúrközegek között, és így valósul meg az a hagyományőrzés, amit mondjuk lehet, hogy 10-20 évvel ezelőtt nem így képzeltünk volna el, most viszont, ha már kiemelted a zsírt, akkor én kiemelnélek téged is, hogy ez azért nem csak ezeknek a helyeknek, hanem a hozzád hasonló előadóknak is köszönhető.
0: És én arra vagyok kíváncsi, hogy honnan szerzed a forrásokat, tehát hogy úgy, hogy nem vagy úgymond képzett népzenész, hogyan találnak rád, vagy hogyan találod meg azokat az autentikus anyagokat, amiből dolgozol?
1: Vannak adatbázisok az interneten, titkos de adatbázisok.
0: Beírt, hogy népzene.
1: Hát egyébként majdnem, beírt egy folklór adatbázis, és hát ott van 1901-től minden nagyjából, amit összegyűjtöttem, mert még van a Hungarikána, mert még egy csomó gyűjtés létezik, ami egyébként így nincs publikálva, de mondjuk el szoktam menni, van egy a Serke nevű ilyen népzenész, néptáncos tábor, és akkor oda meghívnak Erdélyből furiásokat, és tőlük lehet tanulni. És akkor tőlük tanulok meg dallamokat.
0: Akkor ilyen szájról szájra járó hagyomány
1: igen,
0: útján
1: igen,
0: is.
1: Igen, igen. Általában az van, hogy a folklóradatbázison bolyangok órákat, és mondok, kell egy ének, vagy kell egy csolyogatás, és akkor elindulok 1901-től.
0: És akkor ami megfog
1: addig
0: éppen.
1: Keresek, amíg nem találok valamit.
2: Megvan az alap, és akkor nézegetünk rá csúlyogatás, vagy megfogott egy csúlyogatás, vagy egy dal, vagy egy szöveg, vagy az abba szereplő kép, és akkor arról jut eszedbe egy FNC-t.
1: Mind a kettő előfordul oda-vissza.
2: És nagyon, vagy hát nem tudom, ez viszonylag új, egy ilyen maximum 10 éve van Magyarországon, hogy a nagyobb színpadokra a zenészek a hálószobából kerülnek, és nem próbatermekből, meg kis klubokból feltétlenül, meg ilyesmi. Hogy hogy én egy kicsit idősebb vagyok nálad, ezért én ezt az ajtót nem tudom elképzelni a nagy színpad és a hálószoba között. Hogy nem is az, hogy magányos műfaj, amit csinálsz, csak hogy egy ilyen nagyon személyes, hogy egy otthoni dolgot viszel a színpadra, és nem egy próbatermi dolgot.
1: Igen. Hát azért, szóval mondjuk az azért az nem történnek, hogy én kiléptem a hálószobából, és nagy színpadon zenéltem
2: kapásból. Ott a közönség kapásból, pedig csak a CBH-ba
1: de hogy igen,
2: indult-e?
1: Szóval ott volt egy közönség, és hát igen, ez az első, legelső fellépésem, az nagyon, nagyon nehéz volt. Rohadtul izgultam. Szóval, és főleg az volt, hogy több órás csúszás volt, és mindig mondták, hogy na, még egy órát várni kell, még egy órát várni kell, és még már ültem, hogy mondom, baszta rohadt, ezt már idegileg nem bírom, mert hogy soha előtte nem játszottam senki előtt, tényleg a négy fal között én elfolyogattam ezeket a dolgokat, de hogy nem volt kipróbálva ez soha, hogy milyen, hogyha hangfalakból ez megszólal egyáltalán, szóval nem volt semmilyen próbaélményem. Szóval igen,
2: hány éve volt?
1: Ez volt, hát 21-ben, amikor kijött az első EP-m.
0: És hol?
1: Akkor a Haag Fesztiválon volt az első.
3: És hányan voltak? Hogy sikerült?
1: Tessék?
3: Hányan voltak?
1: Egész sokan voltak, és hát nagyon jó volt a fogadtatás. Nagyon, nagyon jó élmény volt.
2: És akkor azóta szerződéseket köz színpadmesterekkel egyeztesz, Rydert küldesz,
1: izé... Hát most már csak visszamondok mindent, szóval...
2: Ja!
0: Annyi a megkeresés.
1: Azért annyira...
0: Én egy nagyon fontos dolgot akarnék kérdezni, hogy én úgy tudom, vagy hát így azt láttam az interneten, hogy az Ethnotech, nem tudom, hogy kell ezt mondani, zenei társulat, vagy társulás, vagy...
2: Törzs.
0: Vagy BT.
2: Törzs.
0: Ja, törzs, Ethnotech törzs, Cs. Egyik tagja... Vagy, hogy ez így mit jelent, milyen, nem az, hogy kötelezettség, milyen benefitekkel, kötelezettséggel, előnyökkel jár ez a dolog, és hogy kerültél ebbe a közegbe?
1: Hát ez egy összeállás, vagy nem is tudom, tényleg egy ilyen C-nek lehet nevezni, vagy a Helm Roli Mea Culpa néven alkotó személy talált rá az egyik zenémre, még az első kis EP-ről, és akkor rám írt, hogy így tök jó, akarok csinálni amúgy egy ilyen Ethnotech nevű törzs közösséget, és hogy hát összeszedett embereket, összeszedett mindenféle embert, akik valahogy az elektronikát és valami folkos hangulatot ötvöznek, semmilyen kötelezettséggel nem jár, tényleg egy közösség, és néha találkozunk, elmegyünk egymás bulijaira. Az Ethnotech az egyébként egy buliszervező csapat, vagy hát csapatnak nem mondhatom, mert többnyire a Helm Roli szervezi az összes bulit, de hogy vannak kifejezetten Ethnotech-es bulik, amiken Ethnotech-es fellépők lépnek fel, néha vendégfellépőkkel.
3: És itt megjegyezném, hogy lesz Ethnotech buli egyébként a Rakparton is, tehát itt a Viaduk bárba is.
0: Programajánlót hallotok?
3: Nem tudom, hogy mikor lesz, szóval nem igazi programajánló, sőt még azt akartam kérdezni, hogy te tudod-e, hogy jössze ide zenélni, vagy hogyha nem, akkor ezek szerint a Helm Rolinál kell kampányolnunk.
1: Hát egyébként a következő Ethnotech-es dátum az június 13 Nomád Bár.
3: Na, ez
1: akkor lesz egy Ethnotech-es buli, amin én is zenélek. És ott egyébként kiegészülve a bátyáimmal fogunk nyomni egy ilyen tribal house jamet még a szettem után, szóval ez egy ilyen izgi dolog lesz.
0: És ez mit jelent, ez a családi vállalkozás, ez hogy néz ki?
1: A középső bátyám ő dobol, az idősebbik bátyám ő trombitál, meg szintén hoz még majd akkordokat, és még pluszban ott lesz velünk egy hegedűs lány, nem tudtam kimondani a nevét, mindegy, nagyon nehezen tudom kimondani.
2: Senkinek sem egy elsőre.
1: Ott lesz ő is, és hát meghegedünk fog ilyen népi elszállós dolgokat játszani, elektromos hegedűn.
0: Tehát akkor ja. Ott kicsit elszakadsz a kötött formáktól.
1: Igen, hát ennek az a lényege, hogy sokszor a pörgősebb zeneimmel fejezem be, a szetteket, és utána meg azt érzem, hogy lenne még igény egy picit tovább táncikálni, és erre találtam ki, hogy akkor viszont ne az, hogy fix zenékkel jövök, hanem tényleg egy szabad jam.
2: Most elképzeltem, hogy egy koncerted után 300-an azt mondják, most itt hadsz így.
0: És mi lenne, hogyha meghallgatnánk, vagy kérdésed?
3: Hát én csak igen, azt akartam kérdezni, olyan újítónak hangzik ez is, hogy jamként emlegeted, miközben én ismerem a Rulei munkásságát is, és ő is azért sokkal inkább az elektronikus zenéhez kötődik, amihez kapcsolódik persze ez a népzenei vonal. Tehát akkor végül is ebben is egy új típusú elektronikus és hangszeres jamet hallhatunk majd. Igen. Én egyébként nem sok ilyennel találkoztam, nem tudom, hogy ti vagytok ezzel.
1: Én se kifejezetten. Szóval konkrétan ilyennel mondjuk én se találkoztam.
3: Zero.
0: Nekem ez nagy dilemmám amúgy a laptoppal való improvizálás, hogy hogyan lehet a laptopot rábírni arra, hogy improvizáljon, mert igazából az egy ilyen irányított dolog. De egy irányított dologra hogyan lehet improvizálni úgy, hogy...
1: Ez már nem laptoppal történik.
0: Igen, igen, ez már viszont nem laptoppal történik.
2: És szerintem hála Heim Roli munkásságának az Ethnotech közösségbe pont ezeket az embereket hozza össze, támasztja,
1: igen, igen. Hát
2: felcsinálja.
1: A Rebekával is onnan találkoztam, hogy ő is az Ethnotechben van benne. Novai Gábor is, Nován néven alkot, vele is jammeltünk már többször, szóval marha jó kis közösséget hozott tényleg össze.
2: Hallgassunk!
0: Jöjjön a csúlyogató!

0: Budapest Eklektik, ez itt a Tilos Rádió, FM 90.3. Itt van velünk Vértes Ákos, azaz Obadu, és ez volt a Csúlyogató. És élőben jelentkezünk innen a budapesti, pesti rakpartról, a Viadukt Bárból, és szeretném kihangsúlyozni, hogy idén-nyáron, egész nyáron kiköltözünk. Volt arra példa tavaly, hogy néha-néha bejelentkeztünk élőben mondjuk a Pavilon Bárból, vagy egyszer innen a Viadukt Bárból, de most minden hétfőn itt megtaláltak minket 8 és 9 között, szóval nyugodtan meg lehet minket hallgatni élőben.
1: Ez azért is durva, mert betelefonálni a műsorba sokkal nehezebb, viszont ide lehet jönni, és akár élőbe is lehet
0: bekiabálni.
1: Kérdezni. Meg. Hát a bekiabálás az nem annyira jó minőségű FM-en, de hogy ilyen bevonós, meg izé, szóval nyáron itten fogunk piknikezgetni hétfőnként a viadukba, a kettes villamos, a magyar nép és mi.
2: De természetesen igen. Nem küldünk haza akkor sem, hogyha bekiabáltok, de mégis...
1: Nem, legfeljebb odébb rakunk.
0: Yeah. Meg lehet, hogy jobb, hogyha, igen, hogyha igazából
2: de
0: jelentkezéssel
2: így van. Igen.
1: És ez valami tök jó, hogy egy bár az úgy üzemel, hogy így tényleg be is hívja a backstage-be is akár a alkotó embereket, a kultúrát. Szóval nem csak egy bár, hanem...
0: Hanem ettől sokkal több.
1: Hanem amiért az emberek bárba mennek, az itt is megvan, igen. És el kell nekünk még mondani, vagy nem kell...
0: Kell, több... hanem... Ez az élet, hogy muszáj ezt megállítani, mert nem megy, nem megy tovább az élet, hogyha ezt nem mondjuk el, hogy most pénteken, június 5-én startol a 2026-os Tilos Maraton, ami egészen 2026. június 14-ig tart, tehát egy maratoni bő hetet fogunk a Dürer kertben együtt tölteni, különböző tematikus napokkal, mindenféle izgalmas bográccsal, tombolával és programokkal, szóval látogassatok el június 5-től a Dürer kertbe.
1: Hát főzni is fog ez a műsor.
0: Főzni is fogunk bizony június 12-én. Gyertek eklektikus padlizsán pörköltet enni, ami nagyon eklektikus lesz és nagyon király.
1: Maraton nélkül tényleg más lenne egész Budapest. Úgyhogy aki a hagyományt akarja őrizni, mióta van maraton már? Több mint 20 éve, nem?
0: Szerintem már lehet 30
1: nem tudom, hogy ez hanyadik. Szóval beszéltünk itt a hagyományőrzésről, meg a hagyomány... Mi volt a másik szó? Hagyomány... Élő hagyományról. Szóval az élő hagyományt úgy kell gyakorolni, hogy az ember kimegy a Dürer kertbe, és ott iszik 10 napig. Szóval szerintem egyik leg...
0: De nem muszáj alkoholt inni.
1: Legjobb módja.
2: Ebben bármit lehet, igen. Bármit. Meg ott van a bográcsozás is.
0: Ott van a bogrács, ott van a tombola, a igen. Világ legjobb
1: na,
0: programja
1: de
0: a tombola.
1: Még Ákos is itt van velünk.
0: És igen.
1: Nem csuktuk le, mint a laptopját. Neked hol lesznek még a nyáron fellépéseim? Hol tudunk téged be?
3: Hát ugye lesz ez a következő, a június 13-ai nomádbáros.
0: Ez a nagymarosi nomádbár.
3: Elnotekes. Lesz a V4 fesztiválon július 3-án, 4-én a Hack fesztivál.
1: A V4 fesztivál az most hol lesz?
3: Valahol nagymaros.
1: Ja, akkor még ott az a...
3: Aha,
1: és ugye, hát, ugye. Ha lesz újra V4, nem csak fesztivál róla.
3: Ja, és akkor lesz a Hack Fesztivál július 4-én, július 10-én Manász Fesztivál. Elsőjén lesz egy Ozora Fesztivál az Ártibánba, oda is ezzel a tesós jammel készülök majd.
0: Ez nagyon live-os. Szép, ez nagyon szép dolog a családtagokkal igen. Együtt zenélni.
3: Igen, a vértestvérek, csak úgy hívom. Ja, igen, aztán lesz majd augusztus 14-én a Mumus Fesztivál, aztán 22-én Szegeden a Rakpart
1: Mumus
3: 66.
1: Mumus
3: az Erdély, igen. Uh-huh. És utána még lesznek valamik, de azokat nem írtam már fel. Szóval az majd kiderül
1: hát
3: később.
1: Nyár eleje van, szóval én még a harmad rájön.
0: Kicsit arról beszélnénk, spoilerez, hogy az öreg kezes, az, én úgy érzem, hogy valaminek a kezdete kicsit más, mint az első albumod, az utcú anyaga. Hogy nagyon komplex ez az öreg kezes dal, amit a műsor elején hallhattunk. Hogy tervezel, vagy van már tervben új album megjelenés?
3: Igen, hát az öreg kezes az új albumról. Az új albumról lesz egy track. Ez kicsit más. Az elmúlt pár évben kicsit visszatértem egy korábban nagyon szeretett előadónak a zenéjének a hallgatására.
0: És ki ez az előadó?
3: Aki a Tipper nevű előadó, aki szerintem az elektronikus zenének az atya, nagyjából ezt tudnám mondani. Oké, voltak előtte mások is, de hogy ilyen glitches, hip-hopos cuccokat csinál. sok más előadót is hallgatok, aki hasonló zenét csinál, mint ő, meg a Szimbolikó, meg vannak még jó páran. És én nagyon szeretem ezt a glitches hangzást, és hát miután befejeztem az Utsu albumot, így az volt az elhatározás, hogy a következő album az picit elmegy ebbe az irányba, ahol mondjuk nem biztos, hogy csak nagy bőgő lesz, hanem nagy bőgő helyett lehet, hogy valami bubble bass fog menni, vagy hasonlók, szóval, hogy itt inkább itt az új albumban erősödni fog az elektronikus vonal.
1: Savasabb, az alapján úgy hallottam, hogy nem sokára te leszel a népzene Pink Floydja. De lehet, hogy te más példákat hoztál, jobbakat ennél. Úgyhogy drukkolunk nagyon.
2: Ha még van időnk, egy gyors kérdés, engem nagyon érdekel a vértestvérek felállás, és hogy egyébként ezzel kapcsolatban terveztek el valami stúdiózást, nem csak jam jellegű zenei megjelenést.
3: Hát ez még annyira kezdetleges, hogy ez
2: legjobb korban.
3: Ez elméleti szinten inkább létezik, mint gyakorlati szinten, szóval egy-kétszer próbáltunk. De mivel egy jam, ezért nem is nagyon van eltervezve sok minden.
2: Tehát akkor nálad kell lobbizni, hogyha ilyet szeretnénk.
3: Hát hogyha ez majd kinő, valamivé érdekli az embereket, akkor lehet, hogy lesz valami majd.
0: És még visszatérve kicsit az új albumhoz, a készülő albumhoz, hogy mondtad, hogy több elektronikus elem lesz benne, de így tematikában mi az, ami mostanában foglalkoztat mondani való szempontjából? Mert ez is nagyon erős volt az öregkezésben, hogy kirúgom az oldalát a háznak, kicsi nékem ez a ház, kicsit ez a elegem van, vagy nekem ez volt, hogy elegem van a jelenlegi bezártságból, bezárt életemből, hogy milyen gondolatok vannak így az új lemezre, hogyha kicsit spoilereznél nekünk.
3: Hát így kifejezetten egy átfogó gondolat, úgy zenénként vannak gondolatok többnyire, és hogy én inkább hangzásban ragadom, vagy hangzásban próbálok egy egységes dolgot létrehozni, de arra sem törekszem igazán, szóval egy csomó stílust, műfajt próbálok összevegyíteni. Szóval, hogy már egy számon belül sincsen egységesség, most egy albumon belül max hangzásvilágban tudok egységességet teremteni, de hogy így mondani valóban, szerintem minden szám egy önálló mondani való, és nem biztos, hogy ez egy album, az majd egy egész
1: mondat. Szóval baromi sok házoldalát akarod kirúgni.
0: Igen, az egy csokor lesz. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk a Bélzupában, és jövő héten pedig rendhagyó módon nem innen fogunk bejelentkezni, hanem a Tilos Maratonról.
1: Hát Tilos Maraton lesz.
0: A Dürer kertben fogtok minket megtalálni a világzenei napon, szóval hallgassatok minket jövő héten a Dürer kertből élőben, vagy online, vagy az FM 90.3-on, és mi vagyunk a Budapest Eklektik, jöjjön a gyerteke zárásképpen. Sziasztok!
2: Sziasztok!

Ártik ennyi dezsennyes. Ártik ennyi dezsennyes.

0: 90.3 FM, tilos.hu.
1: Ez itt a Tilos Rádió népzenei műsora.
2: Tilos népzene. Minden hétfő este 10-től éjfélig.

Tilos. Tilos Rádió, FM 90.3 Budapesten, és tilos.hu világszerte. Ez a Tilos Rádió népzenei műsora, mint minden hétfőn este 10-től éjfélig. Kutyuli üdvözletét küldi minden kedves hallgatónak. Ő most Bakuban nyaral, világot lát, meg ilyesmi, és nagyon sok zenét küldött. Tehát nem azeri zenéket, hanem maradunk a szokásos felhozataloknál, és szóljon.

0: Sziasztok! És mai Ühüm TV-be Dr. Analóg és Naut zenél nektek. Jó zene hallgatás mindenkinek a Tilos Rádióban. Sziasztok!
1: Kedves nézőink, kapcsoljuk a tojásfesztivált. Kedves nézőink, most bemutatjuk a zsűri tagjait.

volt, a laborevű pereg, bezseg a sok pesgő, gyűlik a sereg. Ma nála van a parti, kérlek gyere el, ma felügyel a papa is, haza vissza kell. Mert laza, laza, hogyha elkapod a ritmus, mint az a valaki, kinek szájából lóg ki a lóki. Lupi, ő ponzopó, és azt a

0: kill a negrát. Kicsit bizarr, mi itt a szakszes vezetik bizarr lépés.
1: Kevés a vigalmi negyed, de itt van egy vigalmi fél. Van ez a veszti, se élni, se ővele típusú

ellenség, meg fogod bánni a tetted még. Kipaszott sötét az erdő, reméljük az idő eljön, mikor meglátjuk a kiutat végre, és kimehetünk már valami fényre. Tában a fiú egy tüzet lát, körötte szomorú társaság, ruhájuk viseltes gárdista mellén, szólítják a fiút, üljél le mellé.

0: többi vár rá.
1: Ajjaj, lovasok, jönnek,
0: mikor, most! Orockai fehér lovon vágtad be és kioszt egy pofont. A tüzetet tiporja délcegen kimondja End of the Tivornya. Kis csapat azonban ráharap a parizerre, erejét ezzel tízszerezve. Visszavasz balról a népembere, de a kisfiú közben már rég elszeled. Egy szűkös fényen szaladt tovább, sebesen halad és

shelter already prepared. Go there.

Your home, go to your prepared shelters or to your basement.

0: magad hanya te.
1: Which is tons and tons, like I said before.

Aside from the carnivorous aspect.